táncházban való muzsikálást. Zenészek százait tanították és tanítják ma is népzenei táborokban és művészeti iskolákban. Lányi György időközben alapító tagja lett a Magyar Duda zenekarnak, Havasréti Pál pedig a Magyar Tekerő zenekarnak. Az éjjel-nappal táncolni és muzsikálni vágyás hívta életre az egykori nagykálói tékatábort, ami népszerűségét annak is köszönhette, hogy összefogva a kézművesekkel olyan helyet teremtettek, ahol bárki megismerhette a népi kultúra szépségeit. Ma a Magyar Művészetért és a Bartók Emlékdíjjal kitüntetett téka együttes Tárnoki Beatrix, Lányi György, Havasréti Pál, Ökrös Csaba és Sós András mesél.

Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Éri Péter vagyok, népzenész. Vajda Szent Iványi sebes fordulóval, hegedű harmonika kettőssel indult mai népzenei műsorunk, a Téka együttes 1989-ben megjelent első magyarországi lemezéről. Ekkorra a zenekar már legalább három külföldön megjelent nagy lemezen volt túl, ezért az első hazai mindjárt óriási sikert aratott. Mi most a Téka együttes 35 évének különböző zenei korszakaiból válogatunk. Az a szeretőm, aki volt, a most hallható szám címe, közreműködik Eredics Gábor tangóharmonikán és Balogh Kálmán cimbalmon, Kontrán Lányi György és Porteleki Zoltán Nagybőgőn Havas Réti Pál játszik. Hegedül és az összeállítást készítette a zenekar akkori primása, Porteleki László. Énekel a teljes zenekar. Ezután a Maros mentéről egy nagy ugrással a Dél-Dunántúlra Somogyba érkezünk. A régi stílusú szerelmes dal feldolgozásának érdekessége a Tekerőland Kovoz és Hosszú Furuja együttes szerepeltetése. Énekel Porteleki László, a Hosszú Furuját Kozák József szólaltatja meg. Kísér a Téka együttes.

0: Kezdjük azzal a beszélgetést, hogy az én kamasz gyerekem hazajött az iskolából, ahol néptáncot is tanul, mondta, hogy lesz fellépés, és jött egy zenekar, aki kísérni fogja őket. A Téka zenekar. És megkérdezte, hogy anya, te ismered őket? És mondtam neki, hogy igen, fiam, körülbelül 30 éve, de lehet, hogy több is. És akkor én bennem feltolultak az emlékek, de hogyha azt mondom, hogy a Téka együttes 35 éves, akkor gondolom önökben is feltolulnak az emlékek. Lányi György.
1: Feltódulnak, de ami legfontosabb, hogy ugyanaz a célkitűzésünk, mint ahogy elkezdtünk muzsikálni, hogy a magyar népzenét minél eredetibb módon próbáljuk megszólaltatni, és azt az érzést adjuk át a közönségnek, ami minket is megragadott egy-egy erdélyi gyűjtőúton, hogy ezek a zenészmesterek, akik ugye egy faluba 50-60 évig is játsszák a számokat, azok olyan érzést közvetítettek számunkra, ami meghatározta az életünket. Ott hagytuk az állásainkat, és onnantól kezdve ez töltötte ki az életünket.
0: Senki nem akart eredetileg zenész lenni a csapatból? Azért soroljuk fel Lányi György, Havas Réti Pál, Sós András, Ökrös Csaba, és végül, de nem utolsó sorban, Tárnoki Beatrix most az együttes tagjai. Ökrös Csaba?
2: Én kiskoromtól zenész akartam lenni, akkor persze népzenészet ilyen nem volt. Klasszikus hegedűt tanultam véletlen sodort, aztán nem erre az oldalra, amit abszolút nem sajnálok. 35 évvel ezelőtt Abaúj Szántón találkoztam Gyurival meg a Palival, akkor még a Portráki Laci ott volt.
0: Egy népzenei tanfolyam táborában?
2: Igen, amit a Népművelési Intézet szervezett, a Héra Éva, Sebő Feri, Tímhárik a táncot, ugye, és hát én is oda csöppentem.
0: Ott alakult meg a Téka együttes, tehát ott volt Portráki László, Havas Réti Pál, ugye önök osztálytársak voltak, és Lányi György, ön is osztálytárs volt?
1: Én nem voltam osztálytárs, de az volt az a pillanat, amikor elhatároztuk, hogy mi hárman így most már egy zenekar leszünk.
0: De akkor Ökrös Csaba még nem lett a zenekar tagja, csak később?
2: Én is átulajövően voltam, akkor másodikos gimnazista, tehát azért valahogy meg kellett fejezni a gimit egy kicsivel később. 79-ben volt nekünk egy franciaországi turnénk, és akkor csatlakoztam a Gyuriékhoz.
0: És aztán nagy Varga betűk után újra tagja a Téka együttesnek. Hány éve prímása újra?
2: 4.
0: Újdonság a zenekar életében, hogy 2 prímása van most a zenekarnak. Sós András.
3: Zenész akartam lenni kisgyermekkoromtól.
0: És magának megvan az a szerencséje, hogy széki származású.
3: Hát igen, nagy múltal rendelkezik a szülőfalum, viszont Budapesten kezdtem el hegedülni tanulni ifjú Csóri Sándortól, aki szerintem majdnem, hogy minnyájunk mestere. Talán Gyuri meg a Pali is ott láthatott engem először kisgyerekként, és aztán úgy alakult, hogy 4. éve én is velük muzsikálok.
0: És mind a ketten a Zeneakadémia hallgatói.
2: Én most fogok az idén végezni, már masterem vagyok, és rektori engedélye 2 éve tanítok is.
3: Én pedig az alapképzéssel végeztem idén.
0: Havas Réti Pál, ön gyógypedagógiai tanulmányait hagyta ott a muzsikáért.
4: Így van, de kisgyerekkoromban én is zenésznek készültem, mivel édesapám muzsikált, és otthon tanított zongorázni. Tehát egyértelmű volt, hogy beiratkoztam zongorázni.
0: Gyerekkori élménye azért van, például Tolmácson, ahol a nyarait töltötte, volt dudás.
4: Gyerekkoromban én már nem hallottam, anyukámnak muzsikált, dudabált a Krausz Gábor bácsi. 79-ben mentünk vissza őt megkeresni, és akkor már nem volt dudája, de vittünk hangszert, és akkor tudott muzsikálni, és beszélgettünk, tehát mi még találkoztunk vele személyesen.
5: Én falun nőttem fel, Sárisápon.
0: Tárnoki Beatrix.
5: És a szüleim kiskoromban észrevették, hogy szépen énekelgetek. Mindenféle versenyekre hordtak, és volt a rádióban egy felhívás, 10 éves voltam, énekeltem az egyik gyerekműsorban, és aztán ezt véletlenül meghallott egy filmrendező, és énekeltem egy Erdélyről szóló filmben. Végül is itt kezdődött a népzenével a kapcsolatom, mert ott mondta Mirény József, hogy miket kell hallgatnom, ilyen eredeti felvételeket. Aztán bekerültem az Óbudai Népzenei Iskolába, és akkor ott találkoztam a Palival és a Gyurival.

0: csinálja.
1: Ez egy nagyon nagy váltás volt, gondolom, az életében. Egészen kislány volt, tehát még annyi idős sem, mint maga a zenekar.
2: Igen, pontosan. Hát az elején nagyon furcsa volt, mert 8. osztályos voltam, és már akkor kezdtünk el próbálni. Volt egy turné is.
1: Emlékszem, hogy a szülei engedélyével kellett mindig elvigyék.
2: Hát igen, a szüleim azért nagyon féltettek engem, és a fiúknak a lelkére kötötték, hogy nagyon vigyázzanak rám, és hát eleget is tettek neki, de hát jó volt.
1: A Téka együttes tagjait hallották.

északmezőségi, ördöngös, füzesi mulatónóták sorjáznak egymás után a Téka együttes most következő 1998-ban megjelent felvételén, mely a Szüzeki című lemezükön található. Hegedül a zenekar új primása, Vizeli Balázs, mellette Gombai Tamás muzsikál. Kontrán Lányi György játszik, énekel Tárnoki Beatrix, és Havasréti Pál, az együttes nagybőgőse.

0: A fiúk nagyon sokáig azt mondták, hogy ők nem dolgoznak énekesnővel, mert azzal macera van. Ez megváltozott. Most már 20 éve együtt dolgoznak. Milyenek a fiúk? Én úgy tudom, hogy ők szeretnek mulatni a mai napig, elég vagányak, tehát nem lehet egyszerű egy gyönge nőnek mellettük. Tárnoki Beatrix.
1: Hát igen, az biztos, hogy az elején még nagyon nehéz volt, mégül is mellettük nőttem fel, de azért beletanultam én is ezekbe a dolgokba.
0: Gondolkodik esetleg abban, hogy önállóan szólóban is énekel, vagy az együttes tagjaként nagyon jól érzi magát, elég ez a feladat?
1: Én jól érzem magam az együttes tagjaként, viszont most már gondolkodom abban, hogy egy szóló lemezt szeretnék összehozni, vagy egy szóló gyereklemezt, mivel van két kislányom, úgyhogy éppen itt lenne az ideje.
0: Na, térjünk vissza azért még a 70-es évekre, ahonnan majd eljutunk napjainkig is, de 76-ban megalakult a zenekar, tulajdonképpen a második generáció, tehát a Kassák klubba jártak, a Muzsikás táncházba, az FMH-ba, az első nagy táncházakba. Nehéz volt második generációsként aztán sikerre vinni egy zenekart? Havasréti Pál.
2: Nem volt nehéz, mert segítettek mindenbe, azt is megmondták, hogy hol tudjuk megtanulni falun ezt a zenét, és többek közt így jutottunk el, már 76 telén Székre Csóri Sanyi mondta, hogy kit keresünk, Ádám Istvánt, az Icsán zenekart, és azok megtanítanak mindenre minket. Könnyű dolgunk volt, mert még éltek azok a jó zenészek, akik játékát ma is játszuk, és akikből mi töltödni tudunk. Az útunkat általában úgy kezdtük, hogy bemettünk Kolozsvára Zoli bácsihoz.
0: Kalóz Zoli bácsihoz.
2: Megtudni, hogy hol van lakodalom, hol van mulatság, és hogyha ő ráért, szíves jött velünk, együtt is gyűjtöttünk. Olyan helyekre elvitt minket az ő saját barátai, az adatközlőihez, akihez úgy magunktól nem mentünk volna el. Elmagyarázta például, amikor először mentünk Palackára, ahol szintén Csabival találkoztunk véletlenül, hogy mit kell kérdezni a zenészektől, mert mi előtte csak Széken voltunk, meg Mérába. És azt mondtuk, hogy több helyre nem kell elmenni, mert ez bőven elég. Ennél jobb zene nem létezik. És mondták, hogy hát azért, hogy a Palackai bandát hallgassuk meg előtte, és Zoli bácsi oktatott ki minket, hogy mit kérdezzünk, milyen tánctípusok vannak, mert persze fiatalon fogalmunk se volt. De hogy visszautaljak arra, hogy könnyű volt vagy nehéz volt, nekünk azért volt könnyű, mert láttuk első kézből azt a hangszerkezelést, a hangolásokat, amit előtte még a mi mestereink se tudtak, vagy láttak. Vagy nekik nem volt fontos, nekünk fontos volt.
0: Már a kezdetek kezdetén elkezdtek tanítani is, népzenei tanfolyamokon.
2: Persten Kláné nevét meg kell említeni, a Népművelési Intézetből ő volt a motorja ennek a programnak. Volt 2-3 éves tanfolyam Dunántúlon, Alföldön, Észak-Kelet-Nyugat-Magyarországon, és akkor a népzenét tanulni vágyó gyerekeket össze tudtuk szedni, és ezért szerintem ma ilyen erős a népzene.
3: Nekünk nagyon sokat segített Halmos Béla, mert együtt jártunk vele tanítani, és ezeken a tanfolyamokon mi is rengeteget tanultunk, úgy mélyült el a tudás, és ezért maradt meg a mai napig is, hogy tanítsunk.
0: Lányi György.
3: Úgy érezzük, hogy nagyon sokat tudunk segíteni a fiataloknak, hogy kedvel muzsikáljanak.
0: A táborokon kívül és ezeken a tanfolyamokon kívül az Óbudai Népzenei Iskolába is tanárrá váltak. És aztán részt vettek a tanmenetek, a tantervek kidolgozásában is, ugye?
2: Azt hiszem 84-ben volt, hogy Béres János bácsi.
0: Az Óbudai Népzenei Iskola akkor igazgatója.
2: Így van. Elénk állt, hogy na gyerekek, akkor ezt meg kell írni, mert hogyha nem írjátok meg, akkor nem lesz oktatható hivatalosan állami zeneiskolákban a népzene. És mondtuk, hogy János bácsi, mi nem tudunk tantervet írni, mert
0: mi csak... Mi zenészek vagyunk.
2: Igen, mi zenészek vagyunk. És azt mondta, hogy nem baj, de akkor is meg kell írni, és az ő nagy segítségével megszülettek az első népzenei tantervek, ami által az egész országban mindenhol hivatalosan volt tanítható a magyar népzene. Zene is.
0: Hogyan szereztek aztán ehhez megfelelő diplomát?
2: Ismét Béres János bácsi nevét kell említeni, aki kiárta, de nem csak ő, hanem a Nyíregyházi Főiskola tanára is, hogy Nyíregyházan lehet népzenéből diplomázni, és az első évfolyamban mi már jelentkeztünk és elvégeztük. Nagyon sokan akkori népzenészek, zenetanárok, úgyhogy 96-ban már diplomával hivatalosan is oktathattuk a népzenét állami zeneiskolákban.
0: A Téka együttes tagjait hallották.

0: kanásztánc, két archaikus hangzású népi hangszer, a duda és a tekerő szólalt meg együtt. Az imént hallott felvételen Lányi György és Havas Réti Pál előadásában. Nyugodtan mondhatjuk, hogy mindketten mesterék hangszereiknek, és egyben alapító tagjai a magyar duda és a magyar tekerő zenekarnak. A Téka együttes egyik erőssége, hogy a vonós zene mellett koncertjeiken a hagyománynak ezt a régies vonulatát is szívesen megmutatják a közönségnek.
1: A Kossuth Rádió népzenei műsorát hallják.
2: Volt még valami, amire nagyon-nagyon sokan úgy emlékeznek, hogy az életük legszebb időszaka, és hivatkoznak egy bizonyos helyre. Lányi György.
3: Hát az Almási téri szabadidőközpont, a Téka táncház. 1977-ben kezdtük a táncházazást az Országos Műemlékfegyelőségnek a Pince klubjába, fönt a várban. Utána elkezdtünk vándorolni, amikor ezt bezárták, és egyszer Borbé Joli néni mondta, hogy megnyílik egy új művelődési ház, ez volt az Almási tér.
2: Amit azóta már be is zártak.
3: És menjünk el, nézzük meg, mert ott nagyon jó lesz. Emlékszem, az első pillanatra beléptünk egy óriási hodály, amire nem érdemes bejönni, mert ha 200 ember eljön, akkor hazamegyünk, mintha nem lenne itt senki, mert elveszik ebbe a nagy terembe. Nagyon nehezen indult be, nagyon kemény munkával emlékszem, plakátoztunk, lemosta az eső, másnap reggel újból ragasztottunk. Ott 10 évet muzsikáltunk végig, minden péntek este, és az volt aztán a zenészek és a táncosoknak a közkedvel találkozó helye, és ott tényleg voltak olyan alkalmak, amikor hát olyan teltház volt, hogy meg se lehetett moccanni, bablevest főztünk a közönségnek, fánkot sütöttük farsankor, kolbász sütöttünk, persze a muzsika mellett.
4: Én oda csak, mint vendég, meg barát jártam.
2: Ökrös Csaba.
4: Szerintem az volt a titka, hogy ezek a fiúk, ezek tényleg szívvel, lélekkel muzsikáltak egyrészt, másrészt valahogy kiharcolták, hogy kettőig lehessen, és ami nagyon fontos volt, hogy émelozták. 5 perc szünet, és tényleg jött az újabb táncrend.
2: Emlékszem olyan emberekre is, akik pénteken elkezdték az Almási téren, szombaton elmentek a Molnár utcába, de úgy, hogy közben nem is mentek haza, Havas Réti Pál. Hogy volt akkor a menet pontosan?
5: Tehát péntek Almási tér, szombat Molnár utca, és vasárnap a Széchenyi fürdőszoba délelőtt. Majd vissza egy másik táncházba estére.
2: Csörsz utcába, vagy valahova?
3: Sőt, még azzal egészíteném ki, hogy Csóri Sanyival fogadtuk meg, hogy egy éven keresztül péntekről vasárnapra villadóra nem fogunk aludni. Kaptunk egy olyan helységet, ahol hangszereket lehetett készíteni, ez a mostani Selyem gombaító Óbudán, és az elnök Jóska mondta, hogy hát itt végül is nyugodtan tudtak fúrni, faragni, dudát készíteni, tekerőt készíteni, és a táncház után, ha véletlenül nem volt egy házi buli, bár majdnem minden alkalommal volt, akkor oda a gombaítóhoz mentünk, azzal a feltétele, hogy le kell verjük a vakolatot, hogy legalább valami hasznosat csináljunk, azt felújítják, és onnan délelőtt főztünk, és úgy mentünk a Molnár utcába taxival.
5: Akkoriban volt egy olyan generáció, aki megtalálta és megkereste a saját korosztályának a zenéjét, és ezek sokan voltak, és ezért jártunk össze. A zenében találtuk meg ugyanazt az őszinteséget, mert egy hamis zenei képen nevelkedtünk föl. Rátaláltunk arra a falusi parazzenére, ami igaz volt. Hogyha valami erős volt, akkor az erős, ha valami finom volt, vagy lírai, akkor az lírai volt, és én ezt szeretem ebbe a zenébe.
2: A Téka együttes tagjait hallották.

1999-ben Erdély ország sok szép vize címmel jelent meg a Téka együttes lemeze, melyről most magyarbecei öreges csárdásokat játszanak, az erdélyi Nagyenyed vidékéről. A zenekar a lemezen azzal a hangzással kísérletezett, hogy úgy szólaljon meg a zene, mintha a zenészek mind itt a szobában muzsikálnának közöttünk. Vizeli Balázs stílusos hegedűjátékát Lányi György kíséri háromhúros brácsán, a szaggatott úgynevezett gyors dűvő kíséretet Nagybőgőn Havasréti Pál erősíti. Énekel Tárnoki Beatrix és Havasréti Pál, volt szeretőm, mikor volt, mikor a fán szilva volt.

0: Át kellene térnünk egy másik nagyon fontos dologra, ami azt hiszem, hogy a Téka Táncházból indult ki. Ez Nagy Kálló, illetve Hegyhát Szent Jakab az első táborok. Mindenki ismert mindenkit, Budai Ilonka énekelve pucolta a krumplit és főzte a tanítványaival az ebédet. Volt olyan, hogy az esti tábortűznél ott ragadtunk, reggel onnan mentünk le, tejér, kenyérér, és persze egy láda sörér. Egy hétig minden a zenéről, és erről a baráti társaságról szólt. Ami aztán nem 200 emberből állt, hanem volt, hogy 1200 emberből állt. Lányi György.
1: Igen, az alapgondolat az az volt, hogy nem bírtuk tovább, hogy minden egyes helyről, ahol mi éjszaka elmentünk muzsikálni, ez lehetett kocsma, étterem, vagy bármi, vagy a tálcát kezdték dobálni, vagy a villanyt kapcsolgatni, és haza kellett menni. És akkor gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha egy olyan helyre mennénk, ahol addig muzsikálunk, és addig bulizunk, ameddig akarunk. És eléggé titokba tartottuk Hegyhát Szent Jakabon ezt a tábort, hogy oda mi lemegyünk. De amikor megérkeztünk, pontosan emlékszem, hogy 333-an voltunk, mert 999 tojásból kellett rántottát csinálni reggelire.
2: Már a táncházban volt kézműves foglalkozás, minden alkalommal daltanulás, és a kassákból tanulva mindig volt valami külön előadást.
0: Havasréti Pál.
2: Azért sikerült összevonni a zenét, táncot, kézművességet a táborba, mert akkoriban a Beszprémi Katalin voltak az Almási téren a háziasszonyok. Kocpek Irén, Ferenci Piroska és Beszprémi Katalin.
0: Nagy Kállóra aztán átköltöztek, mai napig is így hívják a tábort, hogy Harangodi Téka tábor, ugye Nagy Kálló mellett, ahol Ekler Dezső építette például a tánccsűrt, amivel építészeti díjakat nyert.
2: Egy intézménnyel alakultunk úgy, hogy csak bulizni akartunk. Meg kellett szervezzük az étkezést, az összes többi dolgot. Nomád tábornak is hívtuk magunkat, és ehhez Ekler Dezső tervezte meg a tánccsűrt és az összes többi épületet is, úgy, ahogy mi kértük. Ott, ha egy oszlop útban volt, akkor mondtuk a Dezsőnek, hogy rajzold át, tervezd át, te értesz hozzá. Az volt még a másik fontos dolog, ami ma már egyre kevésbé látható, hogy organikus ez a tábor, tehát nem látsz villanyvezetéket, zsinórokat a levegőbe. Minden szépen el van tüntetve, bemész az erdőbe, vannak épületek, és lehet szórakozni, zenélni, senkit nem zavarsz.
1: Mindenki feltöltődést kapott a Téka tábortól, és abból táplálkozott egész évben. Ezek a közösségek, amik ott létrejöttek, azok olyan érzést közvetítettek, amit nem lehetett máshol megtalálni. A szabadságot érezték át. Tehát a Szomjas Gyuri, amikor csinált rólunk ott egy filmet, a Mulatság című filmet, ő azt mondta, hogy egy Woodstocki hangulat, tehát megszűnt az idő, és ezt a szabadságot sehol máshol nem lehetett átérezni.
0: Nem volt nyomasztó aztán ez a felelősség, hogy 1200 embernek a szabadságát, a boldogságát kell egy hétig biztosítani?
2: Persze, hogy nyomasztó, mert mikor egyszer csak 1700-an lettünk, és kell még WC-papírra menni, akkor mi már nem csak a zenével kellett foglalkozzunk, meg azzal a szakmai részre, amit mi szerettünk, hanem meg kellett teremteni a körülményeket. Végül is így lett 19 év után vége ennek, hogy nekünk ez egy éves szervezési munka volt, hogy jövőre megint jól legyen a tábor.
0: Meg kell kérdeznem, hogy a 35. születésnapjukat hogyan fogják ünnepelni?
1: Egy tervünk van, amit már biztosan tudok. Hát ugye már most nyáron ünnepeltünk, mert lent voltunk Boldogkőváron, és egy kemencébe sütött 35-ös számnak kinéző kaláccsal fogadtak, és egy nagyon bensőséges hangulatba fölköszöntöttek. De október 21-én vagy 22-én, amikor a Fonónak is a 16 éve születésnapja van, szeretnénk együtt ünnepelni a Fonóval, hiszen ott is nagyon sokat muzsikáltunk. A 30-ast azt a Műpába ünnepeltük, most gondoltuk, hogy kéne egy nagyon bensőséges hangulatot a Fonóba, ez az egyik nagy terv, és köszönjük címmel egy erdélyi turnét szervezünk azokba a falvakba, ahol mi tanultunk, és szeretnénk visszamenni azoknak az embereknek megköszönni, hogy tanítottak, és muzsikával pontot tenni arra, hogy most itt tartunk 35 év után.
0: A Téka együttes tagjait hallották.

Nagysajói muzsikát, lassú csárdást, sebest és cigánycsárdást játszott a mai Téka együttes, azaz Ökrös Csaba és Sós András Hegedűn, Lányi György négyhúros Sajói Kontrán és Havasréti Pál Nagybőgőn. Közreműködött a zenekarral hosszú idő óta együttműködő Tárnoki Beatrix. Népzenei műsorunk lassan végéhez közeledik. Éri Péter, Vasvári Anna Mária és Vida Antal elköszön önöktől. Legközelebb vasárnap 13 óra 4 perckor találkozunk. Műsorunkat a Kossuth Rádió hétfőn este 23 óra 4 perckor megismétli. Búcsúzóul a Téka együttes Mestereink címet viselő albumáról Szántó Ferenc magyar becei pásztor, kiváló hegedűs, furulyás és énekes felvételét választottuk. Az idős mester énekét és hegedű játékát Vizeli Balázs kíséri háromhúros kontrán és Havasréti Pál nagybőgőn. Ez a keserves vezeti be a 35 éves Téka együttes, valószínűleg Feri bácsitól tanult magyar becei pontozóját. Muzsikál a zenekar két új primása, Ökrös Csaba és Sós András, kontrán és nagybőgőn kíséri a két alapítótag, Lányi György Gyurkedli és Havasréti Pál Palcsi.

0: Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkban a Dankó Rádió tematikus hétvégéjének vendégét, a Téka zenekart hallották. Éri Péter, Népzene határok nélkül című műsorának vendégei 2011-ben voltak a zenekar akkori tagjai. A műsor fennállásuk 35. évfordulója kapcsán készült. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Holnap ismét a Téka zenekar felvételeiből válogatok, hiszen a most 50 éves zenekar a Dankó Rádió tematikus hétvégéjének vendége.
1: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
2: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 181. adása.

A népdalok régies előadásmódja a laikusok számára is feltűnő és karakteres. Még a legegyszerűbb párhangból álló dallamot is úgy öltözteti fel, hogy előadásuk valódi művészi élményt jelent. Ilyen például az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, a megszokott tempó vagy a kezdő lendület, amely gyakran meghatározza mindezeket. De ide tartozik az előadás színezésétől való tartózkodás, a hangerő változásai, de mindenek előtt a díszítés, amelyekkel az énekes körülfonja a dallam hangjait. És természetesen a variálás is, hiszen kétszer ugyanúgy sosem szólal meg egy dallam.

0: szervé válik.
1: A népi előadásmódot talán a hangszín különbözteti meg a legjobban a tanult énekesek énekétől. A nép, ha dalol, mindenek előtt a szöveget mondja torzítatlanul, a helyi tájszólás erős színeivel. Az énektudás szinte csak másodlagos.

Részleteket hallhattak Kallós Zoltán székigyűjtéséből és a 2025-ös Táncház népzenelemez felvételeiből, énekelt Székely Ferenc és Almási Kamilla. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor.

egy kicsi ház van a domb tetején. Gyere oda, édes kisany,

egy kicsi házba a domb tetején. Gyere oda, édes, ott légy enyém, itt van a május, és itt van a nyár.

macsó, ha az est betakar. Vár az a kislak a domb tetején, mered oda édes szeres felé. Éljen az élet és szengjen a dal, jöjjön a csók, ha az est betakar.

0: csóka az estbe takar. Vár az a kislap a dombetegét, gyere oda édes szeres belé. Éljen az élet és szengjen a dal, jöjjön a csóka az estbe takar. Vár az a kislap a dombetegét, gyere oda édes szeres belé.
1: Dankó Rádió, Kőszegen FM 106,5, a magyar zene rádiója.

így szól az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, azt a kis rajkót. Látni szeretném, repülni tud-e?

0: olyan dáma, hogy a világ megcsodálja.
1: Dankó Rádió. Gyöngyösön FM 99,8. A Magyar Zene Rádiója.

0: A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Juhász legény, szegény, juhász legény, tele pénzzel ez a kövér erszény, megveszem a

szép leány van. Tüzet rakott, eszem adta, egy libegett is, lobogott is, ahogy rakta. Hát még a két szöme párja, annak volt a magyar lángja.

jöhetnek még tizen is, jöhetnek még százan is, magam vagyok százatoktól se félek. Gyertek ide, éres, picskás legények, jöhetnek még tizen is, jöhetnek.

0: Hely, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga harigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó. Hely, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga harigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.

Jó Istenem, mit csináljak? Végül szép vagy rá csúszok.

szókásba. Nem szedik a medgyet, nem szedik a medgyet, szedeles kosár.

tetejére. Most lerázza a makkot, de meg babám kapkod a rózsás kötényel. Felmegy a legény a fára, a mak fa a tetejére. Most lerázza a makkot, de meg babám kapkod a rózsás kötényel.

0: A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Hogyha láz a sajkod,

vágyam. Az a hozzád szálló sóhajtásom, s vágyam. Hogy halázas

a ti utcátokban, minden ablaktán.

egy nap az életünkben, olyan, amit soha nem felejtünk, amit minden esztendővel csendesen megünnepel a szívünk. Ilyenkor meg

szám, padlója, padlója, rászállott a vadgója, vadgója, es le róla, vadgója, vadgója, beszakad a padlója, padlója.

padlója, padlója, hemen leszakad a padlója, padlója. Ha leszakad, mi lesz vele? Hosszú orrú padlója, padlója, esse le róla, padlója, padlója, hemen leszakad a padlója, padlója.

csak azért is kívánom, mert hát úgysem ihatok a másik világon. Borban az igazság, bor még élni

szemetes párja, ornázos ház, tükrös szoba.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Költségvetés és klímatörvény, kihelyezett ülést tart hétvégén a kormány. Fokozza támadásait az orosz kőolajfinomítók ellen Ukrajna. Folytatódik a kellemes őszi idő. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat Mónus Dóra. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. A kisnyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásainak emelésén dolgozik a kormány, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A készülő klímatörvénnyel kapcsolatban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, kiemelt figyelmet fordítva a hazai vízkészletek megtartására, a természetes élőhelyek megóvására, helyreállítására. Ukrajna megkettőzi támadásait az orosz kőolajfinomítók ellen, válaszul az orosz légicsapásokra. Volodymyr Zelenszkij elnök azt mondta, Moszkva új stratégiája a civilek előzése Kijevből, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Moszkva közben felszólította a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el az ukrán fővárost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg az oroszok által célpontként kezelt katonai és közigazgatási létesítmények. A Görögországgal folytatott több évtizedes tárgyalások után tegnap megérkeztek Bulgáriába Sámuel cárföldi maradványai. Az 1014-ben meghalt uralkodót Bulgária nemzeti önazonossága jelképének tekintik. Földi maradványait 60 éve a görög határnál fedezték fel. A cár csontjait körmenet kísérte a Szent Zsófia templomhoz, ahol egy márvány szarkofágban helyezték örök nyugalomra. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések Krétán. Több turistát evakuálni kellett a népszerű görög szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán. Tűz ütött ki a híres perui romváros térségében. A lángok a Machu Picchuhoz vezető egyik főútvonal közelében pusztítottak. Egy ember meghalt, két másik megsérült. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak. Itthon leégett a műemléki védelem alatt álló református templom a Borsodabaui Zemplén megyei Radostyánban. Az épületnek csak a falai maradtak meg. A tűzben megsemmisült a templom 1784-ben készült kazettás fa mennyezete, valamint a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas barokk fa harangtorony is. Bemutatták a kortárs magyar dalszerzők, mások mellett Beethoven-Hoffi, Kohli, Cseri Hanna, Bongor és Korubi szövegeit elemző Hallunk titeket című antológiát a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A szerkesztők a fiatalabbaknak azt szeretnék megmutatni, hogy az iskolában tanult elemzési metódusokat egy dalszövegnél is lehet alkalmazni, míg az idősebb generációknak a széljegyzetek segíthetnek egy-egy szöveg elemzésében. Ma is napos, száraz idő lesz. Legfeljebb északnyugaton élénkül meg a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma október 4-e vasárnap van, Ferenc napja. Isten éltesse a Ferenceket, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Lugosi Katit, a Téka együttest és Tarnai Kis Lászlót is. Serbán Attilával kezdünk, aki Nádas Gábor és Szenes Iván örökzöldjét adja elő. Kicsit szomorkás a hangulatom.

0: Csak ennyit akartam mondani.
1: Dankó Rádió.
2: Ez a kis jár.

Kiesett a szerelem a papucs sarkából. Kis angyalom, hogy váljunk el egymástól. Kiesett a szerelem a papucs sarkából. Kis angyalom, hogy váljunk el egymástól. Átkarolja az eget a szivárvány, csak egyedül én maradt a márvány. Azt a legényt, kit igazán, jaj, megszerettem, más leli, más csókolja helyettem. Azt a legényt, kit igazán, jaj, megszerettem, más leli, más csókolja helyettem.

0: Klikkó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén az 50 éves Téka együttes munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Lányi György népzenészt, a Téka együttes alapító tagját, az 50 év örökségéről.
1: Több ezeren a magyar népzenének, néptáncnak, kézművességnek a szerelmesei lettek, és terjesztik mindenhol, vagy a maguk örömükre éneklik, vagy táncolnak. De ugye mi elhatároztuk, hogy mi ezt átadjuk a fiataloknak, tehát tanítani szeretnénk. És aztán így lettünk mi a tanulókból tanárok, és majdnem, hogy mindenki a zenekarból tanít. Én például az óvodai Waldorf iskolába tanítok a népzenét a fiataloknak, de egész kicsi gyerekeknek. Meg is alakítottam belőlük egy együttest, úgy hívják, hogy Magonc együttes. Ez a tanítás, ez egy óriási nagy dolog volt, hogyha adhatunk mi valamit a rengeteg zenekarnak az alakulásába. Segítettünk rengeteg zenésznek a tudását, gyarapítottuk, vagy segítettük az útján, mert ugye soha nem mi tanítjuk meg őket. Aki esetleg azt hiszi, hogy én bárkit is meg tudok tanítani, az tévedés. Mindenki saját magát tanítja. Mi csak segítünk abba, hogy gyorsabban tudjon haladni, vagy célra törően. Tehát ez volt az egyik legnagyobb, a másik a rengeteg turné, külföldre elvinni a magyar kultúrát és képviselni Magyarországot, az viszont tényleg azt is nagyon magas fokon műveltük.
0: Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Téka együttes ad elő rókatáncot.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Tarnai Kis László ad elő Jónás Géza és zenekara kíséretével egy andalgókból álló csokrot.

mert keresi egy szemben egy jobbat, hol csendes a táj.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Karcagi János adja elő Németh Csicsó József és zenekara kíséretével Dankó Pista és Pósa Lajos andalgóját. Szőke kislány, csit, csit, csit.

ebből hordja, ne opornak neki legyek a

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2025. június 11-i Dunaszerdahelyi előadásán rögzítettük. Frederick Loewe My Fair Lady című musicaljéből következik a Ma éjjel táncolnék című dal, Bojtos Luca előadásában ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzene.

talán bizony ez az oka, hogy a malom megállott, de megcsaltál mással éled világot. Talán bizony ez az oka, hogy a malom megállott, rád gondolok, mikor

0: ha a világon borul se volna, akkor itt ember oszolna. Rédig állat papog össze-vissza, végül a borocskát vint meg vissza, mert ha a világon borul se volna, akkor itt ember oszolna.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Farkas Zsolt adja elő a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekarának kíséretével Horváth Zoltán és Gyémánt Ferenc hallgatóját. Búcsú a Prímástól!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Presser Gábor és Stevanovics Dusán szerzeményét Pápai Erika előadásában halljuk. Örökre szépek!

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között a Téka együttes, Dóka Zsuzsa és Nagy Noémi is. A hírekig Bangó János és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Utazzon velünk Magyarország tájain. Ismerje meg hazánk gasztronómiai örökségét. Ízek.
3: Tartalmas étellel várják haza a megfáradt embert.
2: Emlékek.
4: Gyerekkorunkban is nem annyira zsírba sütöttük ezeket a dolgokat, hanem inkább vajon.
2: Tradíciók.
3: A sütés iránti szeretetemet az édesanyámtól és az anyai nagymamámtól örököltem.
2: Ízőrzők. Új részek, új receptekkel. Október 11-től minden vasárnap 13 óra 10 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Költségvetés és klímatörvény, kihelyezett ülést tart hétvégén a kormány. Délután kiderül, kinyeri az idei nemzeti vágtát. Folytatódik a kellemes őszi idő. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. A kis nyugdíjasok már bejelentett sávos emelése mellett az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásainak emelésén dolgozik a kormány, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A készülő klímatörvénnyel kapcsolatban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, kiemelt figyelmet fordítva a hazai vízkészletek megtartására, a természetes élőhelyek megóvására, helyreállítására. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz. Olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén döntöttek arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait. A gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Európai uniós támogatással fejlesztették az onkológiai sebészeti ellátást Szeged és Temesvár térségében. A projekt lerövidítette a daganatos betegek útját a diagnózistól a műtétig. A Szegedi Tudományegyetem sebészeti klinikáján teljesen újra gondolták és átszervezték az onkotémek döntéshozatali folyamatait. A program következő lépéseként elérhetővé válik, hogy a szegedi és a temesvári orvosok közösen vitathassák meg a legnehezebb onkológiai eseteket. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kumbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. Ma kiderül, kinyeri az idei nemzeti vágtát. Délelőtt tartják a középfutamokat. A döntők 15 órakor kezdődnek. Utóbbiakat a Duna csatorna élőben közvetíti. A felnőttek mellett gyerekversenyzők is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A rendezvény megnyitóján ezúttal is megemlékeztek egy a huszárokhoz kapcsolódó történelmi személyiségről. A szervezők idén Répási Mihály tábornokot, az 1848-as huszáregységek elöljáróját választották a nemzeti vágta vezér alakjának. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak tegnap a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál járókelők fedeztek fel egy német gyártmányú páncéltörő lőszert, majd nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét esetben lezárta és kiürítette a környéket. A bombákat elszállították. Végül az időjárásról. Ma is napos, száraz idő lesz. Legfeljebb északnyugaton élénkül meg a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
6: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Nagy Noémi, Dóka Zsuzsa és a Téka együttes is. Fonyó Barbarával kezdünk, aki ifja Berki Béla és zenekara kíséretével adja elő Tordai Borbé Pál és Herodek Sándorné csárdását. Hajnalom! Csillagom!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Hevesi Kriszta, szexuálpszichológus. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm, Gyuri, úgyhogy örülök neki, hogy itt lehetek.
0: Neked egy olyan szakmád, hivatásod van, amiről az emberek még mindig ilyen lesütött szemmel mernek csak beszélni. De vajon neked mi volt az a belső motiváció, vagy élmény, belső élmény, amely egy olyan terület felé hajtott téged, amely tényleg még tabunak számít szinte máig nálunk?
1: Hát itt ez egy érdekes dolog, mert én eléggé nagy vargabetűvel kerültem ide. Ugye én nekem ez tényleg az első ilyen szakképzettségem, az a sportpszichológia, a második az egészségfejlesztő szakpszichológus, és csak a harmadik lett a szexuál. Mert hogy én azt mondtam, hogy hát az én külsőmmel ezzel csak így poénkodva, hogy én ezzel maximum statisztikus lehetek, mert hogy annyira ugye profán, ugye akkor így is azért néha megkapom ugye az élénk ruhák, akkor erős mink, szőkehaj, és én minden akartam lenni, csak azt mondtam, hogy na, szexuálpszichológus biztos nem. És az egyik barátnőm szeretett volna ezzel foglalkozni, hogy a elsősorban a fiatalok felvilágosításával, és akkor én már túl voltam mindenféle egyéni képzésen, tehát ilyen módszerspecifikus képzéseken, például álomanalízis, csoportanalízis, ilyen mindenféle rövid, gyors kognitív módszerek, most elnézést a hallgatóktól, hogyha ez egy kicsit túl szakmai, és az egyik barátnőm mondta, hogy hát tényleg így a Szilágyi Vili bácsinál, ugye, hogy lehet tanulni, és még a Buda Bélával együtt hozták létre ezt a képzést.
0: Hát a két legnagyobb név volt
1: igen,
0: annak idején.
1: Pontosan, és hát akkor ez azért így mégiscsak felkeltette az érdeklődésemet, és a Vili bácsi kompromitált, mert hogy én akkor már az ELTE-n PhD-s hallgatóként tanítottam, és taníthattam tényleg a legkülönbözőbb tárgyakat, hogy milyen dolog az, hogy miközben azt mondjuk az embereknek például, hogy mondj egy pszichológust, biztos, hogy Sigmund Freudot mondják. Ugye, ha Freud, akkor libido, szexuális energia, tehát minden az egész elmélete, személyiség elmélete erre épült, és hogy Magyarország egyetlen egyetemén sincs szexuálpszichológia. És hát ez ilyen aranyos poén volt, hogy mondom, jó, hát akkor egy ilyen kis olvasós, bentalvós szeminárium, most ezt idézőjelben mondom, mert tipikusan, amikor így ilyen cikkeket foglalunk össze, hogy az olyan nem nagyon magas ingerszint olyan értelemben, hogy ilyen kicsit ilyen unalmasabb, laposabb szokott lenni, és 8 főre terveztem, de elfelejtettünk létszámlimitet tenni, és hát amikor ránéztem, 163 hallgató jelentkezett, és ilyetten rohantam be a tanulmányiba a Szilveszter Andinak, hogy mondom, figyelj Andi, nagy baj van, egy olyan 155 hallgatót körülbelül valahogy le kéne szedni a listáról, mire hát ő ilyen nagy bölcsen mondta, hogy Krisztikém, ha a hallgatókat végre valami érdekel, akkor azt meg kell nekik adni, és pont akkor nyitották egybe a két nagy termet, tehát épp abban az idősávban még ráadásul tudtam is tanítani, és hogy még nem adták ki azt a termet, mert nem tudták, hogy időben elkészül-e. Tehát ott álltam egy szabad teremmel, és egy kicsit bevallom azért, mert hogy nem egy nagy előadásra számítottam, hanem ilyen kis közös cikkolvasgatásra, hogy egy kicsit úgy éreztem magam, mint a régi orosz tanárokról mondták, hogy pont egy órával tartottak az anyagban előtte, úgyhogy hát egy kicsit én is így voltam, és utána ugyanígy egy véletlennek köszönhettem így a szexuális medicina társasághoz való becsatlakozást. Kaptam egy 2 éves posztgraduális ösztöndíjat, így tanultam kint Oxfordban, mentünk konferenciákra, úgyhogy az azért kellett nekem, nem csak azért, hogy most itt a rádióban eldicsekedhessek vele, hanem azért, hogy adott nekem egy olyan szakmai magabiztosságot. Mert ugye azért ne felejtsük el, hogy azért addig nem volt ilyen képzés Magyarországon.

Sokára folytatjuk a beszélgetést Hevesi Krisztával, de most hallgassuk meg Fortuna László és Pataki Attila szerzeményét Hevesi Tamás előadásában. Ünnep!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a Téka együttes ad elő Boncidai Ritka Magyart.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal. Hogyan élted meg a női szexuálpszichológushoz való érvényesülést egy olyan közegben, ahol tényleg a szexualitásról való nyílt beszéd sokszor gyanakvást vagy zavart okoz az emberekben?
1: Először is mondanám az én kis egyetemi közegemben. Tehát én borzasztóan hálás vagyok, ugye én az ELTE pedagógiai és pszichológiai karán, a pszichológiai intézetben tanítok, hogy tényleg olyanok a kollégáim, hogy minden téren, tehát tényleg olyan elfogadó pszichológusok. Én ezért szeretem a pszichológiát, mert egy borzasztóan elfogadó tudomány, és tényleg annyira azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan közegben vagyok, ahol nincsenek konfliktusok, nincsen irítség, nincsen előítélet, úgyhogy tényleg nagyon a helyemen vagyok. Na, ugyanezt már nem tudom elmondani a civil életben. Tehát van, aki odajön, hogy akkor te most a vesén belátsz, és mondom, hogy csak pénzért. Tehát nyilván ezt most csak azért mondom, hogy nyilván, hogy azt gondolják, hogy én állandóan szkennelem az embereket, hogy folyamatosan egy olyan üzemmódban vagyok. Most, ha már pszichológus vagyok, hadd tegyek annyit hozzá, hogy milyen érdekes, hogy nyilván az ember azért egy kicsit saját magára is jó, hogyha van rálátása. Tehát nekem a családban édesapám azt szerette volna, hogy én orvos legyek. Ez nagyon egyszerű okból kifolyólag, az ő anyukája őt akarta orvosnak, és mert hogy a faluban két embernek köszöntek előre, a malommérnöknek és az orvosnak. És mivel az orvosnak nagyobbat, ezért apunak orvosnak kellett volna lennie, de hát ő nagyon rebellis volt, és végül mérnök lett, tehát a Budapesti Műszaki Egyetem oktatója, de hát evidens volt, hogy azért a nagyit ne hagyjuk éhesen ilyen téren, hogyha ő orvost szeretne a családban. Úgyhogy én hamarabb tanultam meg azt mondani, hogy én orvos leszek, mint a nagyjából a bemutatkozást, és hát persze azért azt hozzáteszem, hogy azért nekem is megvolt a magam lázadó időszaka, és mondtam édesapámnak, hogy nézd, apu, én nem leszek orvos, akkor éppen a színművészetire szerettem volna menni, aztán mentem közgazdaságtanra, de hogy hát ilyen 14-15 éves koromban nem leszek orvos, mert tudod, apu, egy éremnek két oldala van. Hogyha én azt látom, hogy milyen fantasztikus dolog, hogy hozzám a betegek jönnek, és én meggyógyítom, akkor legyek orvos. De hogyha én csak azt látom, hogy hozzám akkor jönnek, valami nyavajájuk van, akkor én ne legyek orvos. És apu azért jó fej volt, tehát megértette, úgyhogy nem erőltette tovább. Néha egy-egy sóhajban elengedte, hogy jó lett volna, ha, de nem. Na és így lettem először közgazdász, utána újságíró.
0: Diadal. Hevesi Tamás, Ürmösi László és Hevesi Imre szerzeményét Hevesi Tamás adja elő.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján.

0: örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Ha megkérni a kezem a kis lovag, így is mondhatná, legyen az özvegyem. Lenne egy bolondos ötletem, hogyha túl van már az ötvenen. Legyen az özvegyem, legyen az özvegyem, legyen az özvegyem. Lesz majd 100 virágos sírhelyem, hogyha önnel kell megtöltenem. Ahogy elföldelem, alulról int nekem, legyen az özvegyem. Ne tékozolja el ezt az esélyt, ezt az esélyt.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Hevesi Krisztával. Szexuálpszichológusként, akit folyamatosan a legintimebb problémákkal keresnek meg, hogyan tudod megőrizni a saját párkapcsolati harmóniádat és mentális higiénédet a mindennapokban?
1: Egyik oldalról köszönöm a kérdést, mert hogy igyekszem nagyon tudatosan odafigyelni. A válasz B része, aztán ez vagy sikerül, vagy nem, persze. Hogy olyan értelemben, hogy nekem nagyon fontos az, hogy...
0: Épp testben, épp lélek?
1: Így van, így van. Vagy, hát most, ahogy följöttem a lépcsőn, ez az épp, hogy élek volt ugyan, de igen, mert hogy edzésről igyekezve. Tehát, hogy erre, arra, hogy legyen közös időnk a férjemmel, hogy tudjunk meglógni néha, nyaralni, azt, hogy esténként beszélgessünk. Azt hiszem, hogy nekem ez az egyik legfontosabb, és nagyon-nagyon szerencsés vagyok e téren, mert hogy Tomi is ugyanilyen kommunikatív. Tehát azt gondolom, hogy nekünk nagyon fontos a házasságunkban, hogy na, unatkozni nem szoktunk. Tehát mi nem az a pár vagyunk, akik ülnek és nincs mondani valójuk, hanem inkább az, aki egymás szavába vágnak, és sztorizunk, mesélünk, úgyhogy, és ezen kívül pedig, amit többször említettem, a humor nekünk nagyon fontosabb. Nekem lételemem egyébként, úgyhogy ezért is örültem nagyon a meghívásnak, mert hogyha mondhatok ilyet egy ikonetéren, aki kérdez engem. No, úgyhogy, tehát ez az egyik része. A másik viszont, tehát azt nagyon nem szeretem, amikor az emberek ugye ilyen téren egy kicsit túllépnek a bizalmi hálómon. Tehát elsősorban ugye ma már azért az internet, ahol tényleg név nélkül, arc nélkül lehet beszélni, hozzáfűzni, kérdezni, és nyilván azért, mert én ilyen területen vagyok, az nem jelenti azt, és azt hiszem, hogy aki ismer, hogy ezért én a vulgáris beszédet preferálom. És azok a hozzászólások, tehát voltak ilyen értelemben nehéz pillanataim, amikor egyfolytában azt kellett ellenőriznem, ugye a közösségi oldalakon, hogy egymást ne bántsák. Elvégre én arra esküdtem föl, hipokratészi eskü, hogy ne árts. Tehát ahogy egymásnak is tényleg nagyon-nagyon szó szerint övön alulütőseket adva beszólnak, illetve az a sok rágalmazás, amit én is kapok. Tehát amikor jól értesülten tudják, hogy ki mit csinál, tehát a férjem vagy én, és vagy épp tehát az egyik kedvencem, hogy hát jaj, hogy borzasztó az ágyban. Tehát és így nézem, hogy te ezt honnan gondolod. Szóval, hogy olyan szintű hazugságokat kapunk, ami nyilván ennek nem örülök. Tehát ez a hátulütője, de ettől függetlenül, tehát, hogy nagyon pont most gondolkodtam rajta, ugye hát az ELTE-n mi tanítjuk a szexuálpszichológiai szakpszichológusokat is, csak így ez a szépen könnyen kiejthető kifejezés, ami azt jelenti tényleg, hogy az egyetemi 5 év után 2 évet tanulnak nálunk. És annyira látom ugye azért a kezdőket, hogy ők még annyira zavarba tudnak jönni kifejezésektől, helyzetektől, és hát nyilván az a célunk, hogy a 2 év alatt ezt levetkőzzék. Úgyhogy azt gondolom, hogy már megvan az a fajta mentális függetlenségem, hogy teljesen úgy tudok róla beszélni, hogy én tudom, hogy ez szakmai és szakszerű. Ha valaki pedig ezen, tehát ezen a illendőségi körön túllép, akkor azt udvariasan kitolom az én határaimon kívülre.
0: Zötyög az élet. Hevesi Tamás és Duba Gábor szerzeményét Hevesi Tamás előadásában halljuk.

0: vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Szegedi Csaba adja elő Salasovics Norbert és zenekara kíséretével Kárpáti Zoltán, Szegedi Lajos és Salac Elemér hallgatóját. Méregetem az út hosszát!

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal, valamint hallható lesz még többek között Somogyi Erika, Gáti Pál és Simon Boglárka is. A hírekig a Stúdió 11 muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Ma 15 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását az Erste ügyben. Szavazategyenlőség miatt tartanak időközi választást Budaörsön. Ma is sok napsütésre számíthatunk. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. A kisnyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásainak emelésén dolgozik a kormány, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A készülő klímatörvénnyel kapcsolatban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Kiemelt figyelmet fordítva a hazai vízkészletek megtartására, a természetes élőhelyek megóvására, helyreállítására. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be Európai Uniós pályázatot, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ezek az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgy, Nagykanizsa, Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése és a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása. Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását az Erste ügyben. A volt jegybankelnököt és 6 másik embert hivatali visszaéléssel gyanúsítottak meg, miután szeptemberben kihallgatták őket. Eközben az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság a héten jelentette be, hogy következő ülésére Matolcsy Györgyöt és Varga Mihály jelenlegi jegybankelnököt is beidézte. Az ülést várhatóan 3-4 hét múlva tartják meg. Szavazategyenlőség miatt tartanak időközi képviselőválasztást Budaörsön. A vonatkozó törvény 2 évvel ezelőtti módosítása óta ez az első alkalom, hogy nem új időközi választást rendeznek, hanem megismétlik a voksolást. A szeptember 6-ai szavazáshoz képest annyi a változás, hogy egy jelölt visszalépett, így 5 ember közül választhatnak az érintett városrész lakói. Budaörsön kívül ma még 5 településen tartanak időközi önkormányzati választást. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Baján polgármestert, még Kumbaracson és Nagykátán önkormányzati képviselőket választanak. Leégett a műemléki védelem alatt álló református templom a Borsodabaúj-Zemplén megyei Radostyánban. Az épületnek csak a falai maradtak meg. A tűzben megsemmisült a templom 1784-ben készült kazettás fa mennyezete, valamint a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas barokk fa harangtorony is. Ma kiderül, ki nyeri az idei nemzeti vágtát. Délelőtt tartják a középfutamokat. A döntők 15 órakor kezdődnek. Utóbbiakat a Duna csatorna élőben közvetíti. A felnőttek mellett gyerekversenyzők is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A rendezvény megnyitóján ezúttal is megemlékeztek egy a huszárokhoz kapcsolódó történelmi személyiségről. A szervezők idén Répási Mihály tábornokot, az 1848-as huszáregységek elöljáróját választották a nemzeti vágta vezér alakjának. Ma is napos, száraz idő lesz. Legfeljebb észak-nyugaton élénkül meg a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép idő lesz.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal, de ebben az órában hallható lesz még többek között Simon Boglárka, Gáti Pál és Somogyi Erika is. Németh Jucival és a Budapest Bárral kezdünk, akik Majláth Júlia és Gommermann István szerzeményét adják elő. Jaj nekem!

0: átadásban hiszek, és abban, hogy ezt idejekorán el kell kezdeni. Tehát most lehet, hogy paradox, amit mondok, de akár az óvodában. Minimum a kölcsönös tiszteletet egymás iránt. Nyilván az életkor előre haladtával más-más információk fontosak, de hogy igazából ezt a fajta, a másik elfogadását, nevelés, tiszteletet, ezt már ott ugyanúgy, tehát vannak olyan, akár az Európai Unió, akár a WHO által adott irányelvek, hogy mire tanítsuk a fiatalt. És ebbe beletartozik, tehát itt most nem rögtön a legvadabb idézőjelbe szexuális ismeretekre gondolok, de akár például a saját test elfogadása, a testi különbözőségünk, a saját test szeretete, mert hogy nyilván nem tudok feloldottan jelen lenni egy együttlétben, hogyha szorongok amiatt, és ez mind a két nemet érinti. Tehát a lányokat ugye elsősorban a test alkat, de egyre több férfi kliensem van, aki ugyanúgy elmondja, hogy hosszú ideig nem mert mondjuk levetkőzni a lányok előtt. Tehát valahol ezt a sokszínűséget és változatosságot is. Ugyanígy akár a későbbiekben, ha ezt említettem, azt, hogy hogyan kezeljük az internet világát. És most ez alatt értve akár a másik embernek a tiszteletét, hogy mi az, amit oda kommentelek, és mi az, amit nem, független attól, hogy anonim is lehetek, vagy pedig egy hirtelen létrehozott oldal segítségével, azt is, hogy hogyan kezeljük azt a hihetetlen mennyiségű, tehát ránk áradó információtengert, és sokszor mondják a felnőttek, hogy hát ugyan-ugyan miért lenne szükség a fiataloknak olyan felvilágosításra, mi se kaptunk. Igen, de nem kaptok, tehát az előző generáció, hogy, és mégis aztán megtanultuk, nem kapott olyan feldolgozhatatlan információ mennyiséget, amiben sokkal nehezebb kiszűrni azt, hogy mi az, ami valós, mi az, ami segít, és mi az, ami árt. Úgyhogy én például ezt is nagyon fontosnak tartanám, mert most például a felnőtt filmek az elsődleges szexedukációs forrásai a fiataloknak, és nagyon nem mindegy, hogy ott milyen tartalommal találkoznak.
1: Ezt egy életen át kell játszani. Presser Gábor és Stevanovics Dusán szerzeményét Hevesi Tamástól halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvétel a Dankó Klub 2023. augusztus 28-ai Badacsony Tomai előadásán készült. Somogyi Erika ad elő Johann János és zenekara kíséretével egy andalgókból álló csokrot.

0: szépen!
1: Dankó Rádió. Dombóváron FM 100,2. A Magyar Zene Rádiója.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Hevesi Krisztával. Milyen visszajelzések leptek meg legtöbbször a nagy közönség részéről, amikor az országos vagy interaktív beszélgetésekben veszel részt?
1: Én azt gondolom, tehát itt most a közösségi oldalon. Igen, ha bocsánat. Jól értem. Én sokszor mondják, meg ilyen versengés, hogy én ilyet még nem hallottam, meg olyat. Hát a parafíliáknak eléggé széles körét hallottam. Nem feltétlenül minden személyesen találkoztam a rendelőben, de hát ugye például olvastam egy nagyon nagyszerű ausztrál klinikai szakpszichológus által gyűjtött ilyen könyvet, ahol tényleg akár itt a világtörténelembe, tehát akár Néró császár visszamenőleg, hogy milyen extrémitások jelentek meg, akár pedig hát tényleg itt az adott pszichológusnak a rendelőjében megjelent esetek. Úgyhogy azt hiszem, hogy engem azért már nehéz az ilyenekkel meglepni, inkább általában rögtön beindul az a vezérhangja a fejemben, hogy hogy alakulhatott ez ki. Mert hogy azért egy megoldásorientált szakmám van. Tehát azt hiszem, hogy ezt ebben nehéz engem tényleg úgy kellemetlen vagy arcpironkodó helyzetbe hozni, viszont, és most elnézést, hogy ilyet mondok, de az emberi tényleg a gonoszság, az, ahogy egymásnak tudnak esni, ahogy tapintatlanul, ahogy nem értik mondjuk, hogy az a másik embernek miért fáj, hogy az a másik embernek miért okoz tényleg szenvedést ilyen értelemben, és most itt a mentális részre gondolok. Ami még így, és most itt két dolog jutott, kicsit más területről eszembe. Az egyik az, amikor a férfiak és a nők egymásnak ugranak. Teljesen mindegy, hogy milyen problémáról beszélek, de hogy ugye a szexualitás az önértékelésünknek egy annyira fontos szelete, hogy igenis, hogy én jó szerető vagyok, hogy mindenki igyekszik védeni az arculatát, a homlokzatát. És ezt akkor tudja, hogyha nyilván nem az én hibám, te vagy a hibás. És ezért aztán, tehát, hogy mert a nők, ugye teljesen mindegy, hogy milyen zavarról beszélek, női vagy férfi, és ugyanez a másik oldalon. Persze, mert hogy a férfiak. És én pont ezt szoktam nézni, hogy bocsánat, mi nem ellenségek vagyunk. Hanem azt, hogy pont arról szól, hogy szeretnénk adni a másiknak, örömhöz juttatni. Tehát azt hiszem, hogy ez a kommunikációs stílus, pszichológusként értem, hogy ez egy önvédelem. Arra vonatkozik az agresszióm, hogy ne az én képem sérüljön, de mégis azért nagyon szélsőséges tartalmakhoz tudunk így eljutni. A másik pedig az, ezt itt a szünetben beszélgetésünkkor említettem is, azt a fajta ilyen álprüdériát, amikor hát nekem van egy TikTok oldalam, és azt kimondottan azért mentem oda, hogy a fiatalokhoz is valahol eljussak, mert azt láttam, hogy más oldalakon inkább már az érettebb korosztály van. És hát vagy feljelentenek és letiltanak, mert hogy vérlázító, hogy ilyen tartalmakról beszélek, és nekem ebben a legerőteljesebb az volt, amikor a szexuális éretté válás. És amit én ott kaptam, hogy de tisztában vagyok én vele, hogy itt 18 éves kor alatt is vannak fiatalok, és hát úgy odaírtam, hogy remélem. És hogy hát tényleg most itt ezt már nem mentem bele ebbe a fajta szkanderezésbe, de hogy akkor mikor tudják meg? Majd 18 éves koruk után, hogy mi történt velük 14 éves korukban, vagy 13. Szóval ez még ami azért meg tud engem lepni.
0: Szólj rám, ha hangosan énekelek. Presser Gábor és Adamis Anna szerzeményét Hevesi Tamás adja elő.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám, írjon a

0: Áldott Isten néked kincset, gazdagságot, rubintot és gyémántot, márványpalotát. Adhat pénzt, ragyoghat rajta drága ékszer, csak egyet nem adhat kétszer, édes jó anyát. Csókot adj hát őszfejére, ráncos, reszkető kezére, s érezd azt meg, hogy a szíve érted reszket. Ha bánat ér, ölébe vigaszt lelhetsz. Imádkozz a jó Istenhez, hogy tartsa meg neked. Az én mamám nem hordott bubi frizurát, nem hordott párizsi ruhát, és mégis szép volt.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják. Jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a Téka együttes ad elő Nagysajói Lassút.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Hevesi Krisztával. Hogyan ösztönzöd a nőket arra, hogy az életkori változások közepette is megéljék a testképüket, az önbizalmukat és a szexuális kiteljesedésüket?
1: Én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy néha azért az amerikai mintát irigyeljük, utáljuk, bármit is mondhatok, mert nekem is vannak olyan időszakok, amikor egy kicsit elszalad velem a ló, és nem úgy tudok edzésre járni, nem úgy figyelek oda, most bármiről legyen is szó, de akár most akkor mondok egy példát, nekem mondjuk nagyon fontos a fogmosás, és tudom jól, hogy a pszichológusoknak pont azért, mert egymástán érkeznek a kliensek, megcsúszunk egy kicsit, és hogy nincs időnk például erre, tehát akár egy ilyen dologra, hogy nagyon kínosan odafigyelek, mert aztán nagyon drága a fogorvos. Tehát azt, hogy mindig ott van velem a kis fogkefém, úgyhogy igen, és ez is egyfajta öngondoskodás. Tehát én azt mondom, hogy amit tudok, azt megteszek így kifele, és a másik része pedig az, hogy mentálisan is, hogy adom magamnak azokat a kis szüneteket. És valójában ugyanezt szoktam elmondani. Tehát itt bármilyen életkorban, tehát így a hölgyeknek. Egyrészt, hogy bocsánat, mitől, és ezt felszoktam tenni ezt a kérdést, hogy tessék, milyen a jó szeretőnő. Mert mi nők sokszor amiatt szorongunk, hogy a párunk majd észreveszi rajtunk azt a fél kiló változást, vagy azt, hogy teszem, azt megjelenik egy kis narancsbőr a combunkon. De hát nem nagyon hallottam még olyat, hogy egy férfi azt mondta volna, hogy drágám, vedd vissza a ruhádat ma, mert ott van egy kis gödröcske a combodon, úgyhogy elmarad az együttlét, vagy pedig azért a férfiak jellemzően nem testzsírkalkulátorral közelítenek az ágyban, hanem nekem például az a véleményem, hogy milyen a jó szeretőnő, hát elsősorban, aki borzasztóan élvezi az együttléteket. Ugye, akinek tényleg hullámzik a teste, jól érzi magát, felszabadult tud lenni. Mert hogy ugye akkor érzi a férfi azt, hogy tényleg örömöt tud adni. De hogy igazából mi emberek arra vagyunk húzalozva, és a férfiak is, hogy a másiknak örömet adjunk. Úgyhogy ilyen szempontból, hogy mikor elégedett vele a párja, mert hát nyilván egy párkapcsolatban azért a másiknak való tetszés, megfelelés miatt szorongunk, akkor, hogyha tényleg borzasztóan élvezzük. És erre volt pár évvel ezelőtt egy kutatás, ami több országot érintett, és az volt a kérdés, hogy mennyire vagyunk tényleg jó szeretők a párunk szerint. Tehát így párokat hasonlítottak össze, hogy 1-10-ig, hogy értékeljék, osztályozzák, hogy mennyire tartják magukat, illetve a párjukat jó szeretőnek. És az az eredmény jött ki, hogy függetlenül, tehát, hogy nemtől, életkortól, szexuális orientációtól, országtól és mindentől függetlenül alulbecsüljük azt, hogy mennyire vagyunk jók, hogy mennyire felelünk meg, úgymond a párunknak, míg a párunkat pedig magasra értékeljük. Tehát ezt azért szeretném mondani, hogy mindenki nyugodjon le, jó szeretők vagyunk, úgyhogy nem kell, hogy szorongjunk emiatt, és önfeledten élvezzük, mert hogy a párunk, az biztos, hogy pontosan próbáljuk ki, na az az, amire a leginkább fogékony, és amire a leginkább örömtelien reagál.
0: Kék asszony, Presser Gábor és Adamis Anna szerzeményét Hevesi Tamás adja elő.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal. Szerinted mennyire a belső okozza a nagyobb problémákat? Magyarul, hogy mennyire igaz az a mondás, hogy ha belül rendben vagy, akkor kívül is rendben kell, hogy legyél. A betegségek mennyire vonzódnak a te rossz lelki tudatodhoz?
1: Összetett a kérdés. Először azt mondanám, hogy tényleg itt a rendelőmben minden szinten, minden külsejű személlyel találkozom, és tényleg néha olyan gyönyörű most versenytáncos lány például szorong a külseje miatt, az alakja miatt, és azért nem mer úgy levetkőzni. Tehát itt igaz az, hogy nem a mások által látott külalak számít, hanem az, hogy ő hogy éli meg magát, mert rosszabbul tudja érezni magát, mint egy kedvenc kliensemet, hadd idézzem. Na, ő az, amire a férfiak azt szokták mondani, hogy 80 kiló alatt a nő csak hullófalevél, hát ő nem hullófalevél. Tehát egy divatosan gömbölyded hölgy, aki viszont imád öltözködni, tehát élénk színű haj, most nem túlzás, de élénk színű, tehát látszik, hogy jól érzi magát a bőrében, és így mondta nekem, hogy figyelj, Kriszta, te nem hiszed el, hogy tényleg helyenként, hogy milyen pasik csapják nekem a szelet, miközben van egy mondjuk szépségkirálynő menyasszonya. És ahogy nézem, teljesen elhiszem, sőt, tudom, hogy igazat mond, mert annyira ez az életöröm, életigenlés, életszeretet áramlik belőle, úgyhogy ezáltal iszonyúan izgalmas és vonzó. Igazából én azt gondolom, na persze, hogyha valakit folyamatosan csak a bántás ér, akkor azért az tudja bántani a pszichét is, de hogy pont ezért fontos tényleg ez a lelki edzettségnek az elérése. És a másik része pedig, hogy igenis, legyünk értékesek annyira a magunk számára, hogy figyeljünk oda, és ismerjük föl ezeket a nehéz helyzeteket, és igenis lépjünk akkor tovább.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok neked.
1: Nagyon szépen köszönöm, ugyanezt kívánom a hallgatóknak, és még egyszer nagyon köszönöm a meghívást.
0: Hölgyeim és uraim, Hevesi Kriszta szexuálpszichológus volt a mai műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Presser Gábor és Stevanovic Dusán szerzeményét Hevesi Tamás előadásában. Mindenki másképp csinálja.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd a Neoton Família, Dancs Anna Mari és Gáspár Anni is. A hírekig Faragó Judy István gitárjátékát hallják.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Kijevben tárgyal a német kancellár. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. Országszerte süt a nap, eső ma sem lesz. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. A reggel Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszky elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Általános választásokat tartanak Bosznia-Hercegovinában. A csaknem 3.400.000 szavazó dönt a kollektív államelnökség 3 bosnyák-szerb-horvát tagjáról, az országos és 2 további országrészi parlament, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak biometrikus választóazonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. A nyugat-balkáni országban ez a 10. általános választás, az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Elnökválasztást tartanak ma Brazíliában. A legfrissebb felmérések szerint szoros eredmény várható a jelenlegi baloldali államfő Lula da Silva és kihívója a jobboldali Flávio Bolsonaro között. A belpolitikai légkör feszült. A napokban az Egyesült Államok és Ausztrália is bezárta a brazíliai nagykövetségét biztonsági okokra hivatkozva. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. Egy ember meghalt, 2 megsérültek. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erődvárosba. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak. Machu Picchu a dél-amerikai ország legfőbb turisztikai nevezetessége. Évente 3 millióan látogatják. Ma van az állatok világnapja. Országszerte számos program várja a családokat. Az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természet búvárteremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstól Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Az emléknap Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentje halálához kötődik. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Samodai Szíves Duó produkciója az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál, a látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra és ritmusra. A vizuális teremtés koncertet október 21-én mutatják be. Országszerte süt a nap. Eső ma sem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Gáspár Anni, Dancs Anna Mari és a Neoton família is. Csuti Csabával kezdjük ezt az órát, aki ifja Berki Béla és zenekara kíséretével adja elő Tasnádi László és Dóri József csárdását. Tegnap éjjel álmomban.
4: Tegnap éjjel.

0: Van, aki tesz alá füstölt szalonnát, az én vagyok. De egyébként nem nagyon szoktak alátenni. Tehát a hagymát megpárolják, kicsi paprika, paradicsom mehet bele, mindenféle zöldség, ízesítve van sóval, borssal, fokhagymával, piros paprikával van szorva, föl van öntve, és ugye nincsen sűrítve, a végén egy kicsi tejfölös habarást szoktak beletenni, és az a lényeg, de aki érzékeny a tejre, az ne tegyen bele, úgyis nagyon finom, mert van benne sárgarépa, zeller, fehérrépa, zellerzöld, petrezselyemzöld összevágva, ugye a paprika, paradicsom, szóval egy tejfölös habarás, de csak annyi lisztet tegyenek a tejfölbe, de nem okvetlenül szükséges, hogy ne legyen szemcsés a leves, ugye, mert mikor van, amikor beleöntik a tejfölt a liszt nélkül, akkor szemcsés lesz, de az ellen is lehet segíteni, hogyha forralják. Egy nagyon vékony habarás, és akkor megy bele a krumpli gombóc. Krumpli gombóc az pedig ugyanaz, mint a szilvás gombócnak a tésztája. Úgy érdemes csinálni, hogy körülbelül, ha mondjuk, de akkor most a szilvás gombócnak a tésztáját mondom, úgyhogy nem, egy kiló tésztát, ha csinálnak, akkor mondjuk 60 dekal a liszthez, 40 dekal a krumpli, de az sem baj, hogyha felesbe van a krumpli és a liszt. Egy picike só és zsír. Itt általában zsírt szoktak lehet beletenni, olajat is, de inkább zsír legyen benne, és egy tojás, mert a tojástól kemény lesz, a zsírtól pedig olyan szép, finom, laza. És akkor szépen pici gombócokat csinálnak, de lehet úgy is, hogy ilyen hosszú nudlit, újnyi vastag nudlit gyúrnak, és akkor azt 2 centinként fölvágják késsel, akkor nyokkinak hívják, ugye, és ilyen párna alakú. Tehát ezt beledobják a levesbe, kifőzik, és ami ebből kifő krumpli keményítő, az be is sűríti a levest. De azért, hogyha kimarad egy kicsi a tésztából, akkor azt csak úgy egy kicsit főzzék üresen, mágba forgassák át, és ha már ott vagyunk Szabolcsban, akkor egy Isten király szilvalekvárt tegyenek rá.
1: Jaj,
0: hát olyan nagy baj nem lehet, ugye? Mákos nudli szilvalekvárral egyenek mindig jót, és élvezzék az ízeket.
2: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Pásztor László, Jakab György és Hatvani Emese szerzeményét a Neoton Família előadásában. Latin Serenád.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Ákos Steffi előadásában halljuk Breitner János és Szenes Iván szerzeményét. Nem igaz, hogy elfeledtelek.

magányos sziklóriás, a sorsa néma álmodás, ilyen vagyok te nélküled, nem igaz.

betört virágozott porán, egy bús akkord a zongorán. Ilyen vagyok, de nélküled nem igaz, hogy

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Bilicsi Tivadar adja elő Garai Imre szerzeményét. Évike az állatkertben.

ég az ormányát. Van-e fódormánya, ő neki, apu mondd meg már, na hát. Apu, hogy medd be a sakadelefánt, a slám ballangjába. Apu, hogy medd be, apu, hogy medd be, apu,

Ez az a kenguru ott, az egy új RC vagy régi? Az a kis medve, mikor halad esik, kell-e hozzá sóda víz? Mi a kedvence, a szilva íz, vagy a frissen megfőtej, megríz? Ugye spenótot ő szemzik?

szépen, sose megy a zsiráv, sose kell fát hozni néki. Ezt egy jó kislány, hogyha ide figyel, hát azonnal meg is érti. Sose hordoz pénzt, az a kenguru ott ugye érted évikém. A medvének nem kell szirma is, sem a frissen megfőtt tejbegríz. Mire Éva így szól, érted?

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Dolly adja elő Majláth Júlia és ifjabb Kalmár Tibor örökzöldjét. Valaki kell nekem is!

0: a simára.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén az 50 esztendős Téka együttes munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Lányi György népzenész a Téka együttes alapítótagjának gondolatait a 2026-os jubileumi koncertekről.
2: A 2026-os év pont azért, mert jubileumi év, kiemelkedő volt, tehát márciustól kezdve nagyon sok helyen tartottunk Téka jubileumi koncertet, de november 28-án a Magyar Zeneházába tartjuk az utolsót ebbe az évbe, ott lesz a záró akkordja ennek a jubileumi évnek. Este 7:30-tól fogunk muzsikálni, meghívtuk a Porteleki Lacit, a régi alapítótagot, és elhívtuk még Balogh Kálmánt, akivel nagyon sokat muzsikáltunk együtt cimbalmozni, és a jelenlegi Téka, így leszünk hatan, és szeretnénk egy nagyon emlékezetes koncertet adni.
1: Kedves hallgatók, most a Téka együttes előadásában hallunk Sajói Sebest Nagy Sajóról.

kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát a jövő hétvégén is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 771. adást hallották, Csóka Gyula és zenekara muzsikájával köszönünk el önöktől.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 182. adása.

A régiek énekléséről Kodály azt írja, az öregek, különösen Erdélyben, egészen más gégebeállítással. A közönséges beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs, egy szóval sokféle hangszínnel énekeltek. A mezőségi énekesek a magas hangokon megszólaltatott, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a fajta régies éneklésmód még az új stílusú dalok előadásában is felbukkan. A paraszti előadásban nincs színezés, megjátszás vagy klasszikus értelemben vett előadás. Általában változatlan, egyenletes hangszínnel, a hangerő színezése nélkül hangzik el egy hosszú ballada, vagy egy sok verszakos lírai dal.

öregek ballada előadása, régi hagyományú területen a fiataloké is, ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. A hangszín és a hangerő változatlan az egész történet alatt, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve, növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyománytőrző öregek az ilyen dalokat behuny szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, vagy egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. Talán egy régi hagyomány maradványai, vagy egy általános emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

Részleteket hallhattak Kallós Zoltán gyímes középloki gyűjtéséből és a 2025-ös Táncház népzenelemez felvételeiből. Énekelt Csorba Imréné Tímár Kata és Zeilinger Izabella. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó. Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
3: Grabowski.
4: Grabowski.
5: Grabowski, megsebesült?
3: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
6: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
7: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
1: 40 éves a macskafogó. Ma 21 órakor a Dunán. Műsorajánlót hallottak.
8: A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Összefog a kormány és a főváros a Dunapart fejlesztésére. Délután kiderül, ki nyeri az idei nemzeti vágtát. Országszerte süt a nap, délután 23-26 fok várható. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Ma folytatódik a kihelyezett kormányülés Ertőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt a közösségi oldalán, hogy egy a Tisza párt által rendelt felmérés szerint 65% fölött van a kormánypárt támogatottsága. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Európai Uniós támogatással fejlesztették az onkológiai sebészeti ellátást Szeged és Temesvár térségében. A projekt lerövidítette a daganatos betegek útját a diagnózistól a műtétig. A program következő lépéseként elérhetővé válik, hogy a szegedi és a temesvári orvosok közösen vitathassák meg a legnehezebb onkológiai eseteket. Szavazategyenlőség miatt tartanak időközi képviselőválasztást Budaörsön. A vonatkozó törvény két évvel ezelőtti módosítása óta ez az első alkalom, hogy nem új időközi választást rendeznek, hanem megismétlik a voksolást. A szeptember 6-ai szavazáshoz képest annyi a változás, hogy egy jelölt visszalépett, így 5 ember közül választhatnak az érintett városrész lakói. Budaörsön kívül ma még 5 településen tartanak időközi önkormányzati választást. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Baján polgármestert, még Kunbaracson és Nagykátán önkormányzati képviselőket választanak. Ma kiderül, ki nyeri az idei nemzeti vágtát. Délelőtt tartják a középfutamokat. A döntők 15 órakor kezdődnek. Utóbbiakat a Duna csatorna élőben közvetíti. A felnőttek mellett gyerekversenyzők is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A rendezvény megnyitóján ezúttal is megemlékeztek egy a huszárokhoz kapcsolódó történelmi személyiségről. A szervezők idén Répási Mihály tábornokot, az 1848-as huszáregységek elöljáróját választották a nemzeti vágta vezér alakjának. Ma van az állatok világnapja. Országszerte számos program várja a családokat. Az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természet búvárteremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Az emléknap Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentje halálához kötődik. Országszerte süt a nap. Eső ma sem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
8: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma kincsek a hagyományban. Beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről a 21. században. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó napot kívánok! A napokban megjelent Ördögmuzsika című albumról hallották a Tereskei pásztort, Pál Pista bácsit furuján játszani és énekelni. Nagy Gábor néprajzkutató, a Szegedi Rozsdamaró zenekar tagja, a Palóc pásztorok zenei hagyományának és e hagyomány utolsó képviselőjének, tanítómesterének állít emléket ezen a lemezen, melynek több összeállításában közösen muzsikálnak Pál Pista bácsival. Ez a dal természetesen nem véletlenül szólt Kincsek a hagyományban című műsorunk elején, mert hogy ma a Hagyományok Háza októberi programjai közül épp egy a pásztorok tudományát bemutató előadást ajánlok figyelmükbe, de vendégem lesz a Magyar Állami Népi Együttes vezetője, Mihályi Gábor is, aki a 70 éves fennállását ünneplő együttes alapítója, Rábai Miklós előtt tisztelgő előadásukról mesél, hiszen a legendás koreográfus 1921-ben épp 100 éve született. Én most ezt a két programot választottam a Hagyományok Háza októberi igen gazdag kínálatából, hiszen műsoridőnk véges, és nem szeretném egy kapkodó felsorolással, amiből úgysem tudnak mindent megjegyezni, arra késztetni önöket, hogy inkább kapcsolják ki a rádiót, vagy ne is figyeljenek rám. Sőt, azt szeretném, ha a most következő két remek embert, egy kutatót és egy Hajdú Sámsoni pásztort, s aztán Kincsek a Hagyományban című műsorunk

0: az operatőr és rendező Karácsony Sándor volt, Sáfián László pásztor egyetlen délutánját követhetjük végig, azaz azt, hogyan legel a legelőn egy jó nyáj. Tulajdonképpen más történet nincs is. A film egyedisége, hogy a pásztor Molnár Zsolt etnoökológus kérdéseire válaszolva maga magyarázza a látottakat, azaz, hogy valójában mi is történik a délután során, miért ott legel a juh, ahol, és miért ott áll a pásztor, ahol. A kutató dr. Molnár Zsolt a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója azt vallja, hogy a földi élet sokféleségének megőrzése csak a teljes emberiség, így a tudományos közösségen kívülálló, hagyományos gazdálkodást folytató emberek tudása által lehetséges. Ezért kutatja, dokumentálja, rendszerezi munkatársaival együtt a pásztorok tudományát, a Bakonytól a Hortobágyon át Mongóliáig. Ahogy Molnár Zsolt fogalmaz, barátja és kutatótársa pedig, akiről a film is szól, Sáfián László a hetedik generáció családjában, aki ismeri és őrzi minden tudását és titkát a pásztoroknak a növények ismeretétől az állatok gyógyításáig. Akinek, ahogy ő fogalmazott, minden egyes birka a főnöke, nekik kell megfelelni. Dr. Molnár Zsoltot hallják.
1: Egy 3 órás filmről lesz majd beszélgetés a Hagyományok Házában, és az ajánlóban ott is van, hogy lehetőleg nézzék meg a filmet előre, mert arra nem lesz idő. Miről szól ez a film?
2: Ez egy olyan dologról szól, ami nekem is sok újdonságot adott, amikor elkezdtem így pásztorokhoz járni botanikusként. Tulajdonképpen arról szól, hogy mit csinál a pásztor, amikor kint van a legelőn a jószággal, és úgymond csak támasztja a botot. Tehát ha valaki ott autóval elmegy, akkor ennyit lát, hogy valaki áll a jószág mellett, és támasztja a botot. És hogy mi mindent csinál, és hogy miért csinálja azt, amikor ezt én, mint kutató megismertem, akkor arra gondoltam, hogy ezt milyen jó lenne filmen megmutatni.
1: Azért ez nem ilyen egyszerű. Egy kicsit mutassa be a saját munkáját. Etnoökológus.
2: Igen, én botanikusként kezdtem, tehát növényökológus vagyok, vegetációval, növényzettel foglalkozom annak a változásával. Jó 10-15 évnyi kutatás után döbbentem rá arra, hogy mennyi olyan változás van a tájban, amit mi emberek okozunk, nem a pusztításunkkal, amiről sokat hallunk a médiában, hanem olyan változásokat csinál a tájban élő ember a növényzetben, amitől az valamiért számára hasznosabb lesz. Több gyümölcsöt, vagy több legelőfüvet, több halat, vagy több vadat terem úgymond az a táj. És az etnoökológus az tulajdonképpen a néprajz és az ökológia tudományterületét közösen használva arra próbál rájönni, hogy mit tud az az ember a természetről, aki ezeket a változásokat csinálja, apjától, nagyapjától, édesanyjától, nagymamájától tanulva különböző technikákat, és hogy ez a tudás, ez manapság mit ér, mit tesz hozzá egy jobb jövőhöz. És a film is tulajdonképpen erről szól, hogy mit üzen a mai ember számára egy olyan szakma, ami 6-7000 éve létezik. Pásztor, mindenki ismeri ezt a szakmát, mégsem nagyon tudjuk, hogy valójában mit is csinálnak.
1: Azt olvastam egy cikkben önről, illetve a filmről, film készítéséről. Úgy gondolja, hogy mint Bartók és Kodály, úgy kell elindulni, feltárni ezt a világot. Mert ugye a néprajzosok, a kutatók elsősorban leültek és kérdezték a pásztort. Kérdezték a hangszereiről, kérdezték a viseletéről, a szokásairól, de az, hogy vele együtt eltöltsenek, és a film az egy napot mutat be, de hát ön éveket töltött el Sáfián Lászlóval kinn a pusztán, Martinka mellett, Hajdú Sámson mellett. Szóval, hogy együtt élni, együtt menni vele, az nagyon fontos, és ennek nagyon hosszú előzetes folyamata kellett, hogy legyen, mert a pásztorok zárt világába bekerülni, hogy az embert elfogadják, az nagyon nehéz lehetett.
2: Így van. A néprajzosok is nagyon sokat mentek egyébként azokkal az emberekkel, akiket ők kutattak, csak a néprajzos érdeklődése az néprajzi, elsősorban társadalomtudományi. Mi az ökológia felől érkeztünk, és minket a kultúrának, úgymond a néprajznak az a szelete érdekel, ami ökológia, ami növény, állat, természet. Nagyon hasonló módszerekkel kutatunk, mint sok néprajzos vagy antropológus, tehát oda megyünk, figyelünk, kérdezünk, megtapasztalunk, és ez a film valóban ezekből a tapasztalásokból próbál egy csokrot átnyújtani.
1: Hogy sikerült magát elfogadtatnia Sáfián Lászlóval, akinek hetedíziglen pásztorok a felmenői?
2: A pásztorok olyan emberek, hogy tisztelik a tudást. Tehát ha úgy

0: megy valaki oda, hogy van egy tudása, és az ő tudásuk iránt érdeklődik, akkor ez ki tud alakulni, ez a bizalom. Én ugye a növényekhez, a növényzethez értek, azt látta a Laci, hogy én ehhez értek, egy darabig persze nem értette, hogy akkor miért kérdezem őt a növényekről, hogyha én ezt úgyis tudom. Tehát az egy lépcső, hogy ők megértsék azt, hogy mi most kutatunk, és engem nem az érdekel, amit városban, egyetemen, könyvből lehet tanulni a növényzetről, hanem az érdekel, amit ő tanult saját magától, vagy a jószágtól, vagy a szüleitől. Tehát a kutatva levés, az, hogy ő kutatva van, ez egy lépés, és alatti tudja azt, hogy mi együtt dolgozunk, ő tanít engem, én tanítom őt, mert most ez már egy közös tudásalkotásra, egy együttműködésé alakult, és a filmben is így próbáltuk meg a beszélgetés vonalát vezetni, hogy én kérdezem, ő tanít, utána én is mondok valamit, azt ő kommentálja. Tehát ez a kölcsönösen egymásra figyelés, egymás tanítása az, ami a módszereinknek az egyik alapvető központi eleme.
1: Azt hiszem, hogy nagyon fontosak ezek a kutatások, mert egyre többet hallani arról, hogy vissza kéne állítani, legalábbis ahol még lehet, az ökológiai gazdálkodást. Tehát ahogy Sáfián László is mondja ebben a filmben, hogy hát meghagyom, nem hajtom rá az állatot, hogy letapossa a füvet, hanem keresztül hajtom a mezőn, egyen is, de ne tapossa le, hagyjon jövőre is növényeket a réten. Tehát, hogy ismeri a növényeket, ismeri az állatokat, mit szeret, mikor mit kell ennie, hogyan kell, milyen tempóban kell mennie annak a junyájnak, de meg tudja őrizni, és látja, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy ez jövőre is, és akár meddig életben maradjon. És azt hiszem, hogy ez manapság nagyon fontos lenne, ezeket az ismereteket, vagy ezt a gondolatot elültetni a 21. század, elnézést a kifejezésért, de habzsoló emberében.
0: Igen, amikor valaki hozzamasabb ideig él egy tájban, akkor elkezdi átérezni azt, hogy milyen mértékben függ tőle. És aki hosszú távon gondolkodik, már pedig nagyon sok falu közösség vagy pásztor hosszú távon gondolkodott, ők megpróbálnak úgymond hetediziglen, 7 generáción keresztül a maradéknak is maradjon, mondják például Székelyföldön. Tehát aki hosszú távon gondolkodik egy tájba, az megpróbál úgy élni a tájból, úgy gazdálkodni a tájjal, hogy az hosszú távon biztosítja az élet feltételeit. És az az érdekes, hogy az ilyen ember az nem mindent véd meg egy ilyen tájban, nem minden ökológiai értéket védnek, hanem azokra figyel, amikről tudja, hogy fontosak, és érti, hogy a rendszerben, az ökológiai rendszerben hol a helye. Például, hogyha van egy ritka növény, ami csak azon az egyetlen egy hegyen vagy hegységben fordul elő, de ott sok van, és magától szépen nő, nem kell kezelni, azt a helyi ember azt a növényt nem fogja védeni, mert ő úgy éli meg, hogy ebből sok van, az, hogy a világon sehol máshol nincs van, azt ő nem is tudja. És nyugodtan áttérhet egy másik gazdálkodási technikára, ami mondjuk áttennek a növénynek, és akkor elkezd ennek a növénynek az állománya csökkenni. Nem azért, mert hogy elvesztette az ökológiai szemléletét, hanem valami olyan ökológiai értékről beszélünk, ami neki nincs benne az indikátor rendszerében, ő nem figyel rá. Tehát ezért nagyon érdekes, hogy egy modern ökogazda, egy mai természetvédő, vagy egy pásztor, vagy egy paraszt ember, egy gazdálkodó ember nagyon más, nem nagyon más, de lényegesen eltérő ökológiai értékeket lát maga előtt, és másokat is védene. Tehát az, amit a filmben látunk, hogy Sáfián László, mint pásztor, mit véd a legelőjén, miről gondolja az, hogy maradjon az utódoknak is, az nem biztos, hogy pont ugyanaz, amit egy ökológus vagy egy természetvédő védene ugyanezen a területen. És itt jön a kutató feladata, hogy ezeket a különbségeket keressük, mi próbáljuk értelmezni, és próbáljuk megtalálni a kompromisszumokat.
2: Kedves hallgatóink, Molnár Zsolt etnoökológust hallották, s mielőtt folytatnánk vele a beszélgetést, a Hortobágy és környéke híres énekes zenészmestereitől szólnak dalok kincsek a hagyományban című műsorunkban. Debrecennek van egy vize címmel, Jób Árpád szerkesztésében jelent meg valaha egy válogatás lemez Hajdú Bihar neves nótafáinak dalaiból, s most a püspökladányi Törő Gábor, a tiszacsegei Tanka Gábor, majd a nádudvari Nagy Ferenc énekel.
3: Az egy édeskedves apám a gólomban hátul sorában a patkó.

göndörhajó levágó. Szászka lírus sejjel kendőj a nyakába. Ha megkezdik a gulyámból,

Jöjjön ki hát, nézze meg, hogy mi bajom. Nem kedvezett már annak.

Kitörtökön viradóra, tanáltam egy pejcsikóra. Én azt addig kerülgettem, míg fel nem kötőfékeztem. Mikor én azt felfékeztem, Debrecennel keresztettem. Kéri kocsikomban góvér, 300 000 forint. Ez a csikó nem eled, nem csend biztos.

0: dr. Molnár Zsoltot, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadóját, az egy délután a legelőn Sáfián László juhásszal című film egyik alkotóját hallják.
1: Az interneten találtam egy interjút, illetve egy cikket és egy képet, ahol négy pásztor ül gyönyörű szűrben, méghozzá egy konferenciateremben.
2: Igen, ez a Magyar Tudományos Akadémián volt az akadémiai doktori védésemen, amikor ugye ott bemutatjuk az előadásunkat, majd pedig az opponensek elmondják róla a véleményüket, és a kettő között ugye szokott lenni egy taps, ami az előadónak szól. Na, mielőtt az a taps megszólalt volna, én megkértem a teremben ülő barátaimat, segítőimet, terepi tanítómestereimet, ketten jöttek Gimesből, és öten jöttek az alföldi pásztorok közül, hogy álljanak föl, hogy a taps az valójában az ő tudásuknak, sőt az ő elődei tudásának is szól, és az, hogy én ezt most rendszereztem, a tudomány felé közelítettem, és tudományosan értékeltem, ez az én tapsom, de maga ez a tudás, ez az érték, ez igazániból az ők termékük, tehát őket is illeti az a taps, ami egy ilyen nagy doktori védésen elhangzik.
1: Azt is olvastam, hogy együtt publikálnak a világ rangos folyóirataiban. Azért ez is egy nagyon szép dolog, és sokak nevében kell azt mondanom, hogy köszönet azért, hogy a kutatás az egy közös munka, akár Sáfián László, akár mondhatna gondolom más neveket is, pásztorok neveit.
2: Így van, Magyarországon is elég sok pásztorral dolgozunk. A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjában jött létre egy olyan csoport, egy kutatócsoport, aminek az a neve, hogy Hagyományos Ökológiai Tudáskutatócsoport, és ebben dolgozunk együtt azokkal a kollégákkal, akiket az a típusú ökológiai érdekel, amit az emberek a természetben, a természettől tanulnak. Szerbiában például, Szerémségben, a Száva mentén, szerb, illetve horvát, bosnyák, erdei sertéstartókkal is dolgozunk együtt, Mongóliában, középkorú meg idősebb pásztorokkal, de Iránban is dolgozunk, a Türkmén-Szaharában, az északi-kelet iráni területeken, ott egy egészen sivatagos jellegű vidéken élnek a pásztorok, de sok szempontból hasonlít a magyar alföldre az a mód, ahogy ők a helyi erőforrásokat felhasználják a legeltetés során.
1: Mire számít, mi fog történni ezen a beszélgetésen, ezen az estén a Hagyományok Házában? A közönség reakciójára vagyok kíváncsi, mert ahogy olvasom a cikkeket, hát a film az egyik legnézettebb film volt. Annak ellenére, hogy 3 óra és lassú, egy ilyen meditatív film tulajdonképpen, amit önök valóban alámondással mesélnek végig, Molnár Zsolt és Sáfián László, ön és a pásztor.
2: Tulajdonképpen ugye a filmben nem történik más, mint hogy legel a juh, a juhász ezt a nyúnyájat fékezi vagy mozgatja a legelőn, és ez 3 órán keresztül zajlik. Ennyi a történet. Na most az, hogy elmeséljük közben, hogy valójában mit is figyelt közben a pásztor, azt vettük észre, hogy nagyon sok nézőt megragad, elkezdik nézni a filmet, és 10-20 perc után elkezdik érezni, hogy ez a világ, ez valami érdekes újat mond nekik. És ami engem nagyon meglepett, hát ugye most már 4 hónapja van fönn a film, és körülbelül 17 ezeren nézték végig. Több mint 150 ezeren kattintottak már rá, de 17 ezeren végignézték a 3 órát. És ha megnézzük, hogy milyen kommenteket írtak alája, akkor kiderül az, hogy mindenkinek mást adott ez a film, valakit a gyerekkorára emlékeztetett, valakinek a spirituális tartalma jelentett sokat, valaki egész egyszerűen meditatívnak érzi ezt a természettel, harmóniában levés élményét. Valaki szakmailag nézi, hogy akkor pontosan mi is történik egy ilyen gyephasznosítás során. A másik ember azt nézi, hogy a ember, a kutya és a juh háromszöge az hogyan viselkedik, tehát inkább a viselkedéseket nézi. Most azt várom én ebből a beszélgetésből, ami a Hagyományok Házában lesz, hogy jönnek olyan emberek, akik végignézték a filmet, és ezeket az élményeket megosztják ott velünk, és akkor Sáfián László a pásztor, illetve én, mint kutató tudom ezt kommentálni, és tudom gazdagítani az ő élmény repertoárjukat. Tehát én ott egy ilyen bensőséges beszélgetést várok a film nézőitől, illetve a film készítőitől, a film szereplőitől. Nem tudom előre jósolni, ilyet még nem nagyon csináltam, hogy egy olyan előadást tartunk, hogy valójában nem tartunk előadást, hanem csak mindjárt a kérdésekbe ugrunk bele, hiszen a 3 órás filmet ott közösen nem tudjuk megnézni, de én azt gondolom, hogy legalább 1 órán, másfél órán keresztül fogunk tudni beszélgetni az élményeinkről.
1: Hát én is köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, és remélem látunk még ilyen filmeket.
2: Van egy másik egyébként, azt úgy hívják, hogy egy délután a legelő Máté János Gulyással, azt néhány évvel ezelőtt készítettük, és ott is végig meséli a pásztor, hogy mit látunk. Az egy másik hangulat, másik jószágtípus, másik típusú legelő, de hasonlóan izgalmas élmény.
1: Sajnos azt hiszem, hogy csak abba hagyni tudjuk ezt a beszélgetést, mert még arról szó sem esett, hogy a pásztorok között a hierarchia mi, hogy a gulyás és a juhász között, a számadó és a bojtár között mi a különbség, de erre sajnos már nincs időnk ebben a beszélgetésben, de remélem, hogy a Hagyományok Házába talán arra is lesz idő, hogy ezeket a kérdéseket is tisztázzák. Köszönöm szépen, hogy beszélgetett velem.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Dr. Molnár Zsoltot, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadóját, az Egy délután a legelőn Sáfián László juhásszal című film egyik alkotóját hallották, s most következzen, ahogy ő fogalmazott, kutatótársa a pásztor Sáfián László, de csak a Magyar Állami Népi Együttes Magyar Koncertó című előadásának zenei részlete után. Felvidéki pásztornóták szólnak a Dankó Rádió Kincsek a Hagyományban című műsorában.

0: Sámsonban Sáfián László mikor hajtja be az állatokat a legelőről ősszel?
1: Hát ha Isten segít, akkor nem hajtunk be, csak hazajárunk velek. Még van mit kint legelnie, addig kint vagyunk, addig legeltettünk.
0: De volt valamiféle Mihály napi ünnepség, mert ilyenkor bálokat, vásárokat szoktak rendezni. A Hortobágyon a Mihály nap a legnagyobb pásztor ünnep.
1: Valamikor ilyenkor számoltak el ugye a gazdáknak, ugye a pásztorok. De én ugye magat tartjuk, így én magamnak számolok el.
0: Igen, úgy is tartja a mondás, azt hiszem, hogy Szent György napkor mindenki lehet pásztor, de ősszel Mihály napkor már az, aki elszámol. De akkor önnek szerencséje van, hogy magának kell elszámolni. Kitől tanulta a mesterséget?
1: Én édesapámtól. Én már a 7. generációs juhász vagyok a családban.
0: Hány állatot terel nap, mint nap?
1: Hát itt 550 darab anyaállat van.
0: A film készítéséről mondana pár szót, hogy hogy találkoztak Molnár Zsolttal, hogy készült ez a nagyon érdekes film. Egyrészt 3 óra, tehát hosszú, másrészt drónfelvételeken látjuk, ahogy vonulnak az állatok, és ugye meg is magyarázzák, beszélgetve magyarázzák meg, hogy mi történik éppen, és miért úgy hajtja az állatokat, és nagyon érdekes kifejezéseket is használ, de először akkor meséljen arról, hogy hogy találkoztak Molnár Zsolttal, és hogy készült ez a film.
1: Én igazából Hortobágyon ilyen pásztor találkozón találkoztam Zsoltival, akinek volt egy érdekes kérdés, hogy a pásztorokkal szemben, hogy ki mit ismer azokból a füvekből, amiket ő odahozott, és ezáltal ismerkedtünk meg.
0: Mert nem mindegy, hogy a birka milyen füvet legel? Már csak azért kérdezem, mert az emberek úgy gondolják, hogy a pásztor, a juhász az úgy megy az állatok mellett, aztán eltelik a nap, de a filmből kiderül, hogy ez egyáltalán nem így van. Szóval, hogy az is fontos, hogy mit legel az az állat, az a birka.
1: Hát ugye mi próbáljuk nekik összeállítani a napi menüjöket, mikor és hol mennyit legeljen, ahhoz, hogy fenntartható legyen a fűmennyisége, mi az, amit rajta hagyjak, hogy kárt ne okozzak maga legelőbe, hogy jövőre is tudjon újra hajtani, ehhez kell valamennyi növényismeret is, hogy mit, mikor eszik meg ugye a birka szívesen, és mikor hasznosítja a legjobban.
0: A filmben mesél, azt hiszem, hogy a pillangós virágú növényekről, hogy azt szeretik a legjobban, de ha nem hajtaná tovább őket, akkor a mezőről, a legelőről egy-két nap alatt megennék az összeset, aztán utána már nem tudna legeltetni azon a réten.
1: Ahol túl sok a pillangós, ott nagyon hamar túl legeltetést csinálni, ami azt jelenti, hogy mint a tövéjét képes kilegelni. És ezeket ugye meg kell akadályoznunk, hogy jövőre is tudjon újra hajtani ezek a pillangósok. Itt igazából lóerejre gondolok, ami itt nálunk jellemző.
0: Azt is mondja a filmben, hogy én állítom meg a nyájat, illetve hogy a kutya tolja, és ön vezeti a nyájat egyik helyről a másikra. Tehát az irányítás nem úgy működik, hogy füttyent egyet a kutyának, és ő mindent elintéz, hanem itt is közösen dolgoznak.
1: Csak így tudunk legeltetni, hogy ne stresszeljük az állatot, hogyha megtanulunk a kutyának is parancsolni.
0: Milyen kutyája van egyébként?
1: Hát én ebbe is szerencsésnek mondom magam, mert keverék kutyám van. Ezt a típust, mert nem fajt, ezt a típust is én így örököltem így a szülőktől. Itt nő fel kint. Az enyémek mind én nálam születnek. És picikoroktól kezdve, ahogy el tudnak velem járni, onnastól minden nap kint vannak velem. Megszokják az időjárást, az én természetemet, én az övét, és finomabban tudunk együtt dolgozni.
0: Azt is mondja a filmben, hogy minden nyájban van néhány zsiványbirka. Az mit jelent? Meg hogy persze mindegyiket ismeri külön-külön, a természetét tudja. Szóval mit jelent az, hogy zsiványbirka?
1: Ő azért mindig megpróbál elől menni, olyan helyekre menni, ahova nem szabad. Igazából az egész lehetet is arról szól, hogy ezt a 11 néhány zsiványbirkát kell figyelni, mert ők, akik el tudják vinni az össznyájat, avval, hogy ők bátrabbak.
0: Melyik állat nyakába kell tenni, és milyen kolompot? Hogy jól szóljon az a nyáj, mert ugye egy pásztornak az is fontos, hogy hogy szól a nyája, és hogy melyik hang az mit jelent, az állatok mit követnek?
1: Az állatok egymást követik, de ezekkel a hangokkal, hogy akár ha hűvösül koratavasz időben, általában a nyájnak a közepébe, akik közepén járnak, egyedek azokra teszik, akkor inkább összefogja, lassítja a nyájat, már a nagy melegben, valamivel nagyobb kolompokat szoktam feltenni, de akkor már az elejére és ugye a széleire, hogy jobban mozogjon a melegbe. És akkor ezzel is segíti ugye a legeltetés, hogy kevésbé kell kutya ahhoz, hogy most mozgasson.
0: Mert amikor a birka meghallja a kolompszót, akkor arra felé megy önkéntelenül is?
1: Igen, igen. Érdekes, hogy még olyan nyáj is, aki innen soha nem volt kolomb, még az is elindul az én nyájam után, hogy hallja a kolompot.
0: Mit jelent az, hogy rálegeltetek a rétre, vagy leforog az állat? Mert ezeket a kifejezéseket használja a filmben.
1: Hagyom, hogy felém legeljen. Jövök szépen előtted, és akkor szépen oda legeltetni. Nem hagyom, hogy ezek a pillangós részekre messziről elinduljon, és akkor csak odáig meneteljen. Hogy egybe oda menjen, hanem jövök előtted, és akkor szépen rálegelnek.
0: És az, hogy leforog, az mit jelent?
1: Elé állok, és akkor szépen egy ilyen félkörös mozdulattal szépen lelegelnek róla. Uh-huh. Nem lehajtom, hanem szépen lelegel róla.
0: Hány órát van kint az állatokkal naponta?
1: Hát időjárástól függő. Hol 24 órában vagyok kint, akkor ugye lakókocsival, de átlagosan nyáron ilyen 4 órakor indulok otthonról, este 10-11-re otthon vagyok.
0: Mikor van vége egy napnak egy pásztor számára? Akkor, amikor behajtotta az állatokat, vagy hát mit kell még velük csinálni? Azért kérdezem ilyen nagyon ártatlanul, mert hát egy városi ember olyan idillikusnak látja ezt a munkát, de tudom, hogy például ellésnél szinte hetekig nem is alszanak a pásztorok, mert mindig figyelni kell.
1: Ezért szoktuk mondani, hogy ez nem olyan, mint egy gyári munka, hogy lejártam is, hogy is hazamegyünk. Álmunkban is azzal foglalkozunk, hogy holnap hova menjünk, mennyi időt legyünk ott, vajon nincs egy gond. Mindig e körül forog ugye a világ. Nagyon nehéz időben meghatározni, hogy most mennyi időt is vagyunk vele valójában.
0: Gondolom akkor a gyógyításhoz is értenie kell, nem csak ahhoz, hogy mit és hogyan egyen a birka, ki legyen a vezére ennek a nyájnak, hanem azt is látnia kell, hogyha valamelyiknek baja van, és ne adj Isten, meg is kell tudni gyógyítani hirtelen, gyorsan.
1: Ezért vagyunk vele, hogy folyamatosan figyeljük, és ha az első tüneteket észrevesszük, akkor még, ha nem is idekint, mert nem mindent tudunk idekint gyógyítani, de amit lehet, megoldunk idekint.
0: Mi az, ami úgy minden nap eszébe jut, hogyha az édesapja tanítására gondol? Mert a filmben azt is elmondja, hogy nagyon sokszor nem szavakkal tanítottak az öreg pásztorok, és így az édesapja is, hanem azzal, hogy önnek akár gyerekként már ott kellett lenni, látott egy csomó helyzetet, és legfeljebb az édesapja visszautalt arra, hogy évekkel ezelőtt te már láttál ilyet, tehát tudod, hogy kell megoldani a problémát.
1: Ha már hosszabbat lép, ugye egybe a nyáj, erélyesebben szólnak a kolompok, már rögtön eszembe jut, hogy édesapám mondta, lábával nem legel, állj elég.
0: Hát állítsa meg az állatokat, ugye, hogy egyenek.
1: Igen, igen, hogy legelni vannak, ki nem a kolompot rázni. Ez naponta többször eszembe jut, menni kell elébeli, be kell állni.
0: Van egy nagyon kedves mondat, és ezzel akkor zárhatjuk is a beszélgetést. Azt mondja, hogy nekem van a legtöbb főnököm. Mit jelent ez Sárfián László pásztornak, Hajdú Sámsonból?
1: 550 főnököm van. Minden egyes birka főnököm. Neki kell megfelelni.
2: Sáfián László pásztort hallották, akivel október 14-én találkozhatnak is a Hagyományok Házában. Ott lesz természetesen Molnár Zsolt, etnoökológus is, hisz közös filmjükről beszélgetnek majd a közönséggel. Ahogy műsorunk elején említettem, vendégem ma az idén 70 éves Magyar Állami Népi Együttes vezetője Mihály Gábor. De mielőtt a vele készült beszélgetést elindítanám, következzen egy zenei részlet Kalocsai Friss és Mars az együttes Magyar Koncertó című előadásából, melyet 2006-ban mutattak be.

0: Kedves hallgatóink, október 30-án a Magyar Állami Népi Együttes alapítójára, Rábai Miklósra emlékezik a társulat. Az előadás címe Szálljatok fiókáim. Az est ajánlójában ezt olvashatjuk. Mi emberek hajlamosak vagyunk nagyságaink szellemét szobrokba, emléktáblákba, utcák és terek neveiben megörökíteni, eleget téve a kor, a közösség elvárásainak. A mi műsorunk nem emlékmű, nem vésünk márványt és nem öntünk bronzot, csak emlékezünk és felmutatunk, fejet hajtva Rábai Miklós életműve előtt. Rábai Miklós alkotásai a színpadi táncművészet kezdeteihez kalauzolnak el, ahhoz a legendás korhoz, melyben szinte a semmiből teremtődött meg ez a műfaj. Az Ecseri lakodalmas, a Kállai kettős, a Háromugrós mind olyan Rábai alkotások, melyek nem csak a Magyar Állami Népi Együttesnek szereztek világhírnevet, hanem a magyar kultúra és művészet aranylapjaira íródtak. Mihály Gábor koreográfust, Harangozó Gyula díjas, érdemes és kiváló művészt, a Magyar Állami Népi Együttes örökös tagját, az együttes vezetőjét hallják Kincsek a hagyományban című műsorunkban. Mihály Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője, táncolt Rábai koreográfiát?
1: Természetesen, amikor, most már lassan 40 éve lesz, beléptem az Állami Népi Együttes épületébe, két élményben volt részem. Az egyik az, hogy sétálva a folyosón láttam egy plakátot, Ecseri lakodalmas, és rá volt írva, hogy ezredszer, és hogy minden jegy elkelt. A másik élményem pedig az volt, hogy rögtön az első próbán egy Rábai koreográfiát, a Derecskei Verbunkot kellett tanulnom, amin mondjuk igen meglepődtem, mert én ugye a Tímár Sándor növendékeként legkevésbé arra vágytam, hogy Rábai koreográfiákat csináljak. Aztán, ahogy az ember belebújt egyrészt a profitáncos szerepébe is, világossá vált a számára, hogy mindent meg kell csinálni, ezentúl azért valamiféle érzelmi kötődés is kezdett kialakulni bennem, hogy azért a ifjúkoromban a nézőtérről nézve is, nem annyira tetsző koreográfiákban sokkal több van ám, mint amit akkor, azt mondom, hogy buta ifjú fejjel gondoltam, és aztán én nagy örömmel voltam, ha nem is a vőlegény, például az Ecseri lakodalmas, de barát szerepet is játszottam.
0: Békés Csabán indult Rábai Miklós karrierje, 30 évesen az együttes megalakulásától dolgozott itt. Ezekben az években azt hiszem, hogy azért ez nagyon nagy teljesítmény volt. Egyrészt létrehozni egy profi együttest, amely három pilléren állt, a táncosok, a zenekar és a kórus, másrészt úgy kell nézni ezeket a koreográfiákat valóban, ahogy ön is mondta, hogy meg kell látni benne a korszellemet és azt a lehetőséget, amit Rábai meg tudott valósítani, ami nem volt kis dolog, azt hiszem.
1: Így van, azt hiszem jól idézem Rábai Miklós valamelyik nyilatkozatába, hogy mint a hályok kovácsok, úgy indultunk mi neki ennek a munkának. Valóban biológia, kémia tanár volt, és onnan aztán regős cserkész parancsnokként is természetes módon elkezdett foglalkozni a hagyományos kultúrával, a néptánccal, népzenével. Persze azon a szinten, ahogy akkor, hiszen akkor nem volt még tánctudomány, még nem volt Martin György, aki felgyűjtötte a Kártmár-Ferenc néptáncait, és az el is helyezte bizonyos tudományos kontextusokban. Nem volt még Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc, mind később indultak.
0: Ebben az időben Molnár István, Muharai Elemér, olyan neveket találunk a gyűjtők között, akik elkezdték ezt a munkát, amikor végignézzük a néptánckutatás történetét, akkor őket emeljük ki elsőként, illetve a Gyöngyös Bokréta mozgalmat, de ez nem egy olyan anyagmennyiség, amire manapság támaszkodhatunk.
1: Természetesen itt volt egy nagyon erős szándék megismerni a paraszti kultúrát. Ugye ez a második világháború előtti időszakról beszélünk, az ottani népies írók is fordultak a paraszti kultúra felé, és valóban az említett nevek is elkezdtek gyűjteni, de nem nyújtott ez akkor a szellemi támaszt sem Molnár Istvánnak, sem Rábai Miklósnak, tehát azért valamiféle elképesztő zsenialitás jellemzi mind a kettőt. Nem volt még YouTube, hogy akkor, ha nincsen ötletem, akkor megnézem a YouTube-on, és akkor lenyúlok onnan egy-két megoldást. Nem, saját maguk útfőjéből kellett egyrészt létrehozni egy együttes, valóban Rábainak, amihez azért persze kellett egy politikai szándék, egy kulturpolitikai szándék. Valamiképpen, bár a kedves Rábai és barátai mindig ellenzik, amikor valamiféle mojszejevista szemléletmódot is vélek felfedezni a kezetekben, miközben azért az igazsága az, hogy valóban a nagy testvér példája itt a keleti blokkban az élet minden területére elég nagy hatást gyakorolt. Így aztán ez a triós forma is vélhetően onnan jött, miközben mellette persze azt is látnunk kell, hogy azért egy komplex gondolkozás is jellemezte. Ez nem csak a példa lekövetése, hanem egy komplex szemlélet, hogy a tánc, a zene és az ének egyenrangúként jelenjen meg. És aztán ebbe persze meg kell említenünk még Kodály Zoltán nevét, aki nagy támaszt adott Rábai és Csenk Imre, hiszen nem csak egyedül indult ő el, aki javaslatot tett a zenekari felállásra, és hát a Kálai kettős országos vagy világhírű kórusművét is az Állami Népi Együttesre írta, és a Rábai erre készítette el aztán a koreográfiáját.
0: Ez volt az egyik tétele ennek a bizonyos Ecseri lakodalmasnak, annak a műsornak, amellyel bemutatkozott az Állami Népi Együttes, és amelyet, amit ön is említett, több mint ezerszer mutattak be. Ezen a mostani megemlékező esten mit fogunk megérezni abból, amiről az előbb beszéltünk? Tehát, hogy az 50-es éveket kikerülni nem lehet ezekben a koreográfiákban, de azt, amit megtett Rábai, és én jó néhány évvel ezelőtt láttam egy előadást, melyben Rábai koreográfiák is voltak, és jók voltak azok.
1: Igen, így van ez. Biztosan vannak olyanok, akik mai világunkban Petőfi költészetét elavultnak érzik, és nem a mai világunknak szólott. Ennek ellenére nem csak azért a tananyag része Petőfi, mert bizonyos tananyag összeállítók fontosnak érzik, hanem azért, hogy annak ellenére, hogy egy más kor szemlélete, más gondolkozásmód, de egyetemes értékekkel rendelkezik, ami későbbi generációk számára is, ha ők okosan és értően fordulnak felé, jelent számukra valamit. Így vagyok én a Rábai koreográfiákkal is. Butasság volna a jelenkorunkból esztétikai és tudományos politikai alapon vagy kulturpolitikai alapon megítélni, hogyha mindent lehántunk róla, csak a műalkotást nézzük, akkor ezek a művek kiállták az idők próbáját, és valahogyan, ha nem is az Államegyüttes mindennapi repertoárjában. De például, amikor a nagy mesterre emlékezünk, akkor igenis, hogy ott kell ezeknek a koreográfiáknak lennie. Ezen kívül persze távol van már tőlünk ez az időszak, ezért aztán nem csak koreográfiák és zeneművek jelennek meg a korból, hanem igyekszünk összeszedni azokat a felvételeket, ahol erről a korról beszélnek, ahol maga Rábai az ars poetikáját elmondja. Tehát egy kicsit komplexebb képet kívánunk erről a géniuszról adni, hogy amennyiben lehet minél közelebb kerüljön Rábai, nem csak a művészet, hanem Rábai is, mint ember.
0: Ez az év hogy zajlott, és a hátralévő néhány hónapban a 70 éves Magyar Állami Népi Együttes hogyan ünnepel? Szerencséje volt idén a születésnapját ünneplő csapatnak, mert megtarthatták azokat az előadásokat, amelyeket elterveztek, és ezek között óriási bemutatók, új és régebbi nagy műsorokból összeállított bemutatók is voltak, akár Szegeden, akár itt Budapesten.
1: Valóban, majdnem teljesen szerencsések voltunk. Azért az ünnepi évad csak úgy májustól tudott elindulni, holott az Állami Népegyüttes első előadása 1951. április 4-én az Operaházban volt, lásd kivel, a Mojszer Együttessel. Valóban van még néhány hónap előttünk, bár én miatt, hogy késve indult, idézőjelbe kicsit ravasz módon kiterjesztem ezt az ünnepi évad a jövő év május 14-ig, hiszen 1951. május 14-én a Városi Színházba, a mai Erkel Színházba volt az első már önálló műsor az Állami Népegyüttesnek. Na, tehát, hogy mik is történtek, nagyon meg vagyok elégedve az ünnepi évadunk, mondjuk azt, hogy lassan első felével. Készült egy kiváló könyv az Állami Népegyüttesről, volt, vagy még van, szabadtéri kiállítás itt a Korvin téren 70 éve a világ körül címmel állt össze egy izgalmas informatív szabadtéri kiállítás. Október 10-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban lesz a Történetek a Magyar Állami Népi Együttesről filmtrilógia, ami a 65 évre készült, a 4. és 5. része, amelyik az elmúlt 5 év történéseit mutatja meg. És valóban ott voltunk Szegeden a szabadtéri színpadon, táncünne parádia csillók alatt cím szóval, ahol az Állami Népi Együttes mellett ott volt a szolnoki szimfonikusok, operaénekesek, Lajkó Félix, Ferenci Gyuri és a budapesti Rackák, a Szent Efrém kórus, hál' Istennek teltházunk volt, és hát néhány hete mutattuk be Tamási Áron énekesmadár Székely népi színművének egy táncszínházi adaptációját, ami azért nagyon izgalmas és nagyon édes visszagondolni rá, mert egyrészt rettenetes gyötrelmek árán valósult meg, ugyanis háromszor szétvert a koronavírus bennünket, és körülbelül másfél éve nem sikerült bemutatni, de most végre sikerült. Menjünk Strasbourgba, persze a Kárpát-medencében is voltunk, Erdélyben, Kárpátalján, tehát igyekeztünk a határon túli területekhez is eljutni. A jövő év is ennek szellemében készül, mindenféle tematikus előadásokkal, ami a 70 évet mindig kicsikét más szempontból mutatja be, ami bemutatásra külön a 70 év színei. A jövő év tavaszán pedig kicsit furcsa lesz elsőre a cím, szóval a korvintéri táncküvé, ez lesz az előadásnak a címe. Ugye, ha ismerjük a borkultúrát, akkor a küvé az egy nagyon jó válogatás, mindenféle zseniális boroknak az összessége. Na hát erre az este készülünk, kiváló borászokat is hívunk ide, úgyhogy akik jönnek, azok valamiféle mámoros állapotba kerülhetnek, reméljük egyrészt az előadás kapcsán, aztán pedig az utána a táncházban borfogyasztáskor, és akkor az ünnepi évadunkat pedig május 14-e környékén szeretnénk a Városi Színházban, az Erkel Színházban zárni, ahol az Állami Népi Együttes mellett a Kárpát-medence olyan hagyományőrzőjeit szeretnénk meghívni, legyen az táncos, vagy zenész, vagy énekes, akik a mi példaképeink, akik még itt vannak közöttünk, és az utolsó pillanatban még énekelhetünk, táncolhatunk velük, vagy megfoghatjuk egymás vállát, kezét.
0: Váradi Levente fotóművész készítette ezt a bizonyos könyvet, amelyről ön is említést tett, a Állami Népi Együttes táncosainak mindennapi életéről, az előadásoktól kezdve a próbákon át fotózott 3 évig, és ő mondta, hogy szeretné megcsinálni ezt a fotóalbumot, ezt a könyvet, amelyben a táncosok ezekkel a bizonyos mesterekkel együtt szerepelnek. Lehetőleg olyan környezetben, ahol ezek a táncosok föllelték ennek a kultúrának a nyomát, ahol tanulhattak. De még egy személyes ünnep is van szerintem ebben az évben, hiszen hát, mint koreográfus, a Naplegenda előadás is jubilál, az egyik első itteni nagy sikert aratott alkotása.
1: Majdnem elfelejtettem, 20 évvel mutattuk be, és ezt is az Erkel Színházba, szóval a tettesek mindig visszatérnek, ahogy szokták ezt mondani, az elkövetés, az első elkövetés helyszínére. A Tokaji Fesztivál Katlanban ez év augusztusában mutattuk be újra a lehető legjobb szereposztásban, hiszen a Naplegendában aktuálisan éneklő Kubinyi Júlcsi, de Herzko Ági is, Nikola Parov is muzsikált, és az ő zenekar, és szóval egy nagyon izgalmas összeállítása volt ez a Naplegendának, hiszen remek az a Tokaji Katlan, most biztos örülnek a tokaiak, hogyha hallják, hogy nézőként is érdemes oda elmenni bármilyen előadásra, mert zseniális a helyszín.
0: Kedves hallgatóink, szeptemberi kincsek a hagyományban című műsorunkban Mihály Gábort, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjét hallották. Reméljük, most már minden a beszélgetésben is említett bemutatót meg tud tartani a társulat, ha ők is, önök is vigyáznak magukra. Mi mással is zárhatnánk mai műsorunkat, köszöntve a 70 éves Magyar Állami Népi Együttest, mint az épp 20 éve bemutatott Naplegenda zenéjének részletével. Munkatársaim Mohácsi Mihály Pál és Glázer Péter nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb november 7-én találkozunk. Vasvári Anna Máriát hallották.

népünk emlékezete számon tartja, hogy keletről jöttünk, mint a nap. Mi Urunk, aki eloszlatod a sötétséget, és megvilágítod az ember arcát, te vagy a távoli egek határán kibomló fény, te vagy a föld peremén lobogó égi mágia, ha csak reát pillant.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló.
2: Nyereg, de Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes programkínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Ma 15 órakor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Összefog a kormány és a főváros a Dunapart fejlesztésére. Gyűjtést indult a Radostyáni templom újjáépítésére. Országszerte süt a nap, délután 23-26 fok várható. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. A Tiszapárt támogatottsága ismét 65% felett van. Derült ki egy a kormánypárt által megrendelt reprezentatív felmérésből, amelyről Magyar Péter miniszterelnök számolt be. A felmérés szerint a múlt hét óta 6%-ponttal nőtt a különbség a Tiszapárt és a Fidesz támogatottsága között. A Republikon Intézet néhány napja nyilvánosságra hozott kutatása ugyanakkor azt mutatta, hogy a Tisza támogatottsága második hónapja csökken, de még mindig meghaladja a választáson elért eredményt. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. A reggel Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszky elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Elnökválasztást tartanak ma Brazíliában. A legfrissebb felmérések szerint szoros eredmény várható a jelenlegi baloldali államfő Lula da Silva és kihívója a jobboldali Flávio Bolsonaro között. A belpolitikai légkör feszült. A napokban az Egyesült Államok és Ausztrália is bezárta brazíliai nagykövetségét biztonsági okokra hivatkozva. Általános választásokat tartanak Bosznia-Hercegovinában. A szavazásra jogosultak döntenek a kollektív államelnökség 3 bosnyák, szerb, horvát tagjáról, az országos és 2 további országrészi parlament, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak biometrikus választóazonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések Krétán. Több turistát evakuálni kellett a népszerű görög szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. Meghalt Egenhoffer Tibor látványtervező. Olyan felejthetetlen filmek társalkotója volt, mint az Indul a bakterház, az Egri csillagok és a napfényíze. Több tucat játékfilm és televíziós alkotás, tévésorozat létrejöttében közreműködött. Egenhoffer Tibor 92 éves korában hunyt el. Országszerte süt a nap. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. Hasonló idő lesz a következő napokban is.
1: Dankó Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
4: Nagy szeretettel üdvözlöm hallgatóinkat, újra Dankó Extra itt a Magyar Zene Rádiójában vasárnap 11 óra múlt 4 perccel, amikor már is a legismertebb magyar nótát halljuk, a Nádaházam teteje című csárdást, amit egyik korábbi Dankó klubunkon a Vértes agórájában énekeltünk el. Újvári Marikával, Szász Katival, Egri Józseffel és Tarnai Kis Lászlóval, Tordai Zoltán zenekarának kíséretével. Ezzel a felvétel indulunk ma, majd a rózsabimbóról, a sárgarigóról és a kerekcipóról Bokor János énekel. Ekkor már Miskolci Balogh Zoltán prímás vezeti a zenekart. Hallgassuk meg együtt, nótára fel, kedves Dankó család!

nyári éjszakákról Lakatos Zoltán brácsás énekel majd Juhani János zenekarával. Egy igazi különlegesség lesz ez, Badacsony Tomai Dankó klubunkon csendült fel, majd a Nincs szebb madár a fecskénél című csárdást Szilágyi Sándor nyújtja át hallgatóinknak Baranyai István zenekarával.

mince madár a pecskénél, rutinani datitom.

0: non ti condinano.
1: Jó lenne 120 évig élni, szól így a dal a folytatásban Nádas Gábor és ifjabb Kalmár Tibor szerzeményét. Nádas Gábor fia, Nádas György adja elő Báder Ernő zenekarával. Hallgassuk meg ezt az óriási örökzöld slágert, mint ahogyan Szóka Júlia előadásában a Szereted-e még című dalt. Ekkor már Németh Csicsó József prímás vezeti a zenekart.

0: Dankó Extra. A mikrofonnál Budai Beatrix.
1: Most egy óriási nótacsokrot nyújtunk át önöknek, melyben helyet kap az esikeső sűrű cseppje. A nyisd ki babám az ajtót, a részeg vagyok rózsám, mint a csap, a Lenna déli bábos Hortobágyon és a Pruszlikomon piros rózsa című klasszikus magyar nóta. Énekel Dócs Péter, Buch Tibor és Hatvani kis Gyöngyi. Kísér Juhani János, majd Jónás Géza zenekara. Tartsanak továbbra is velünk!

0: A mikrofonnál Budai Beatrix.
1: Továbbra is Dankó Extra itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál Budai Beatrix. Seres Dezső Szomorú Vasárnap című dalát angolul így mondják Gloomy Sunday, de számos nyelvre lefordították a dal születése óta. Ez az egyik legnagyobb világslágerünk, amit a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza színpadán Johann János zenekarával énekelhettem el. Igazi közös muzsikálás volt ez. Kérem, fogadják sok szeretettel, mint ahogyan Jenei Gábor előadásában a Hol van az a nyár című dal. Ekkor Tordai Zoltán prímás vezeti a zenekart, majd Fényes Szabolcs és Szenes Iván egyik legnagyobb slágerét Lugosi Kati nyújtja át hallgatóinknak. Ez nem más, mint a Szeretni Bolondulásig című örökzöld melódia. Fogadják sok szeretettel!

És már csak egyetlen egy énekes összeállításra maradt időnk a mai Dankó Extrában. Bányai Márton, Kollár Katalin, majd Berkes János énekel, Miskolci Balogh Zoltán, Juhani János és Baranyai István zenekarának kíséretével hallgassuk meg Váli Völgyi, Oroszlányi és Győri előadásunkról az Esik eső hegyen völgyön, a Még azt mondják picike babám, a Tagadom tagadom és a Csicsak rózsám hallod című klasszikus magyar nótát.

egész föld.

0: csatlakjunk fej, a szabja lebben, verdünk, fordulj, karomba párok, ezt a csoda csárdás rajási járok.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi Dankó Extra című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Seres Vilmos tárogatózik Berki Péter zenekarának kíséretével. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Legyen ez így egy hét múlva, szombaton és vasárnap ugyanígy 11 órától Dankó Extra című műsorunkban várom Önöket. De találkozhatunk leghamarabb a déli harangszó és a híreket követően, akkor már Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban. Várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Addig is vigyázzanak magukra. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Viszont hallásra!
2: Dankó Rádió. A magyar zenerádiója.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Utazzon velünk Magyarország tájain! Ismerje meg hazánk gasztronómiai örökségét. Ízek.
2: Tartalmas étellel várják haza a megfáradt embert.
1: Emlékek.
3: Gyerekkorunkban is nem annyira zsírba sütöttük ezeket a dolgokat, hanem inkább vajon.
1: Tradíciók.
2: A sütés iránti szeretetemet az édesanyámtól és az anyai nagymamámtól örököltem.
1: Ízőrzők. Új részek, új receptekkel. Október 11-től minden vasárnap, 13 óra 10 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: Hírek a Dankó Rádióban.
1: Összefog a kormány és a főváros a Dunapart fejlesztésére. Gyűjtést indult a Radostyáni templom újjáépítésére. Országszerte süt a nap, délután 23-26 fok várható. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kis nyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt a közösségi oldalán, hogy egy a Tiszapárt által rendelt felmérés szerint 65% fölött van a kormánypárt támogatottsága. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Szavazategyenlőség miatt tartanak időközi önkormányzati képviselőválasztást Budaörsön. A vonatkozó törvény két évvel ezelőtti módosítása óta ez az első alkalom, hogy nem új időközi választást rendeznek, hanem megismétlik a voksolást. A szeptember 6-ai szavazáshoz képest annyi a változás, hogy egy jelölt visszalépett. Így 5 ember közül választhatnak az érintett városrész lakói. Budaörsön kívül ma még 5 településen tartanak időközi önkormányzati választást. Gersekarátán, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Baján polgármestert, míg Kumbaracson és Nagykátán önkormányzati képviselőket választanak. Ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a személyvonatok Rákos vasútállomáson, miután helyreállították a felső vezetéket. A forgalmi rend fokozatosan áll helyre. Az állomáson hétfő délután siklott ki és borult fel egy petróleumot szállító vasúti szerelvény 2 tartálykocsija. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templomát építésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. Meghalt Egenhoffer Tibor látványtervező. Olyan felejthetetlen filmek társalkotója volt, mint az Indul a bakterház, az Egri csillagok és a Napfényíze. Több tucat játékfilm és televíziós alkotás, tévésorozat létrejöttében közreműködött. Egenhoffer Tibor 92 éves korában hunyt el. Országszerte süt a nap. Eső nem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Nem az a bátor ember, aki nem fél, hanem aki fél, de amit kell, mégis megcselekszi. Jókai Anna író költőnő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. 2026. október 4-én vasárnap is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velem egészen 2 óráig, érdemes lesz, hiszen adásunk második részében megismételjük a most csütörtökön október 1-én az idősek és a zenevilágnapján megrendezett stúdiókoncertünket. No de még ne szaladjunk ennyire előre, hallgassuk meg már is a Hogyha a világon bor se volna, és az Akinek a lelke beteg című csárdást Vadász Zsolt után Ondrik János énekel. Jó rádiózást!

A toronyban jaj, de sok a garádics. Talán sokan ismerik ezt a régi magyar nótát, de vajon tudják-e, mit jelent a garádics? Nos, a garádics nem más, mint a lépcső. Pontosabban lépcső, lépcsőfok vagy lépcsőfeljárat. Régi szavunk, amely már a 15. század elejéről is adatolható, és a latin gradus szóból ered, amelynek jelentése lépés, fok, lépcső. Vagyis amikor a nóta azt mondja, hogy jaj, de sok a garádics, akkor bizony sok lépcsőfokot kell megmászni a toronyban, de ahogy a nóta folytatásából kiderül, nem is a toronyba vezető út volt igazán hosszú, hanem talán az a sok-sok titkos ölelés és csók, amelyről a nóta mesél. Ezek a régi szavaink külön szépséget, értéket adnak a magyar nótáknak, olyan kifejezésekkel találkozunk általuk, amelyeket ma már ritkábban használunk, de ha megfejtjük őket, egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz a világhoz is, amelyben ezek a dalok születtek. Hát akkor hallgassuk meg

Nem sírok már többet, nem lesz attól könnyebb. Sándor Jenő és Füredi Imre nagy klasszikus nótáját Oroszlányi Dankó Klub előadásunkon énekelt el a Liszt-díjas énekművész Pándi Piroska Johann János zenekarával. Aztán hallgassuk meg Pere János előadásában az Én lassan öregszem című Erdélyi Mihály szerzeményt, de helyet kap még a Kiültek a vénasszonyok a padra és a Háborog a Balaton című magyar népies műdal is. Ekkor már Virág József, majd Kolostyák Gyula énekel. A zenekarokat Johann János, ifjabb Sánta Ferenc, Hankó József és Balázs Tamás prímás vezeti. Dankó klubjainkról szólnak ezek a remek produkciók Oroszlányból, Budapestről, Sárospatakról és Révfülöpről.

háborog a Balaton, haragszik a galambom csudára. Békíteni akarom,

Balaton, megszédít a galambom csodára. De olyan ő, mint a Balaton vize, aranyfényben játszik az arcine. Gyönyörű a Balaton, megszédít a galambom.

Az imént hallott zenei összeállítás legvégén Danyi Lőrinc és zenekara muzsikált. A folytatásban talán a legaktuálisabb nóta csendül fel, búcsút int az ősz a nyárnak. Idősebb Dersi György nyújtja át hallgatóinknak ezt a gyönyörű dalt Balázs Tamás zenekarának társaságában. Majd Csala Judit is dalra fakad, mint ahogyan Szendi Szilvi és Gergely Anna is. Az Ez a legény nyalka is, a Három dinnye van egy ágon, és a Táncba hív a nóta engem című dallal folytatjuk az összeállítást.

október 4-ét írunk, Ferenc napját, amelyhez a magyar néphagyományban több érdekes szokás és időjósló regula is kapcsolódik. A régi gazdálkodó emberek jól tudták, ilyenkor már az ősz derekán járunk, és egyre többet kell figyelni az időjárás változásaira. Azt tartották, Ferenc napján, ha fúj a szél, kemény tél lesz. Ferenc napja egyes vidékeken a szüret kezdetének ideje is volt, máshol pedig a Ferenc nap körüli hetet tartották a vetésre különösen alkalmas időszaknak, vagyis ezekben a napokban már javában zajlottak az őszi munkák, de a dolgos hétköznapok mellett természetesen a közösségi életnek, az énekszónak és a muzsikának is megvolt a maga helye, mint ahogyan most itt a Dankó Rádióban. Este van már, késő este, énekli Farkas Rozika, aztán a vége már a Dáridónak című csárdás is elhangzik, ekkor már Mészáros János eleket halljuk.

Öreg prímás, tégy hangfogót, hegedűdnek mind a négy húrjára. Énekli a Dankó Rádió operett előadói díjával elsőként 2023-ban kitüntetett Kállai Bori érdemes művész. Hallgassuk meg ezt a csodálatos dalt Tordai Zoltán zenekarának kíséretével, majd a hullámzó Balaton tetejéről, a száldogáló fecskéről és az egri ménesről szól a nóta. Kállai Bori után Gáspár Ani, Dániel Gábor és Tekeres Sándor énekel.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Közös dróngyártást tervez Németország és Ukrajna. Gyűjtés indult a radostyáni templom újjáépítésére. Országszerte süt a nap, délután 23-26 fok várható. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. A reggel Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszkij elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Irán csak akkor nyitja meg újra a hormuzi szorost, ha az Egyesült Államok teljesíti a júniusi megállapodásban rögzített iráni feltételeket. Teherán egyebek mellett azt követeli, hogy a washingtoni kormányzat oldja fel a befagyasztott iráni vagyonokat, valamint az iráni kikötők és hajók blokkádját. Az iráni külügyminiszter szerint a feltételek teljesülése esetén egy héten belül újraindulhatna a normális tengeri közlekedés a hormuzi szorosban. Közben az elmúlt napokban ismét több tartályhajót ért kisebb incidens a hormuzi szorosban. Volt olyan tanker, amelyen tűz ütött ki, miután egy lövedék eltalálta. A korábbi belga miniszterelnököt is megkereste az Európai Csalás Elleni Hivatal egy EP-vel kapcsolatos ügyben. Az év elején indult vizsgálatban a többi között azt szeretnék feltárni, hogyan zajlott az Európai Parlamentben dolgozó gyakornokok szakmai irányítása abban az időszakban, amikor Guy Verhofstadt volt a liberális frakció elnöke. A politikus ügyvédei közölték, hogy Verhofstadt nem vett részt a gyakornokok irányításában, de mindenben együttműködik a hatóságokkal. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter felbecsülhetetlen értékű veszteségnek nevezte a templom leégését. Emlékérmet bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank ma az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű, 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. Ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a személyvonatok Rákos vasútállomáson, miután befejeződtek a daruzási munkálatok és helyreállították a felső vezetéket. A forgalmi rend fokozatosan áll helyre. Az állomáson hétfő délután siklott ki és borult fel egy petróleumot szállító vasúti szerelvény, 2 tartálykocsija. Végül az időjárásról. Országszerte süt a nap. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. Holnap a csípős hajnal után ismét túlnyomóan napos idő lesz. Napközben 22-26 fok valószínű.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
3: Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Dankó Rádióban adásunk második részében most megismételjük a csütörtökön október 1-én megrendezett stúdiókoncertünket. Vendégeink voltak Hatvani Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László Prímás és Cigányzenekara. A hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is jó szórakozást kívánok!

0: napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Októberi stúdió koncertünkkel jelentkezünk itt a Magyar Zene Rádiójában, ráadásul a zene és az idősek világnapján. Szeretettel köszöntöm a zenekart Nyári László primás vezetésével, és persze énekes vendégeinket, barátainkat, Hatvani Kis Gyöngyit és Szigeti Fercsit. Szervusztok, nagyon örülök, hogy újra itt vagytok nálunk.
1: Szervusz, Beuskám, és mindenkinek szép napot!
2: Szia, édesem, köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit innen az éteren keresztül.
0: Ahogyan megszokhatták hallgatóink, és ilyenkor nézőink a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is követhetnek minket. Én csekkoltam a képet, a hangot én élőben hallom itt a stúdióban, de azt gondolom, hogy egyszerűen fantasztikus élményben lesz mindenkinek része. Az előttünk álló egy órához jó szórakozást kívánok a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is. Elsőként Szigeti Fercsi fog énekelni. Megint olyan nótákat hoztál ide nekünk, amelyek nem azt mondom, hogy nem annyira ismertek, mert ismertek, de nem sűrűn éneklik. Honnan veszed ezeket a nótákat? Talán, ha már idősek napja, megemlíthetem nagymamádat, akivel már ugye nem tudsz annyira beszélgetni, mert el kellett tőle is búcsúzni. Hát, ilyenkor eszedbe jut?
2: Eszembe, igen, főleg idősek napján. Általában ilyenkor nekünk előadó művészeknek azért az idősek napja az egy egészen jelentős időszak, ugyanis nagyon sok idősek napjára vagyunk hivatalosak, és most például idősek napja alkalmában nagyon sok nóta műsorra is megyek. Igen, először azt hittem, azt mondod, hogy hogy volt bátorságod választani ilyen nótákat, de azért most kicsit megvédeném magam, azért ezek elég ismert nóták.
0: Én is ezt mondtam, csak nem sűrűn éneklik.
2: Nagymamámra visszatérve, igen, sajnos a tavalyi évben elvesztettem nagymamám. Ugye nekem egészen belsőséges viszonyom volt a nagymamámmal, és ilyenkor idősek napja alkalmából ezek a dalok, amiket elővettem, illetve amiket énekelni fogunk a zenekarral, ezeket az ő emlékének is ajánlom, és minden kedves idős embernek.
0: Hát akkor gyakorlatilag el is kezdhetjük a műsort azzal a nótával, hogy nem tudok én megjavulni. Én nem tudom, hogy ez most pont miért hangzik el, de Dobi Jóska nótáját szerintem sokan együtt fogják énekelni veled.
2: Bízom benne. Hát nagymamám nem biztos, hogy örülne neki, hogyha ezt hallani, nem tudok én megjavulni. Lehet, hogy fentről egy kicsit kapok egy kis intést, de bízom benne a többi csárdásban, majd próbálom kompenzálni a dolgokat.
0: Biztosan nagyon büszke rád most is. Szigeti Fercsit halljuk itt a Dankó Rádió stúdiójában. Az említett nótát követően a Magyar Tengerről szól a dal, majd egy Molnár legényről, és a Hely de csuda jó a kedvem című dal is elhangzik. Tartsanak velünk itt a Magyar Zene Rádiójában.
3: Nem tudok én megjavulni, józan ember lenni.

0: ebédhez szól a nóta. Közben jót mulatunk. Egyben én nekem már megfordult a fejembe, hogy táncra is perdülök, de lehet, hogy nem értem volna ide vissza a mikrofonhoz, lehet, hogy túl nagy zajt is csaptam volna. Köszönjük, Fercsi, remek volt. Természetesen Fercsi is énekel majd még egy remek csokrot. Most 60. kis Gyöngyihez fordulok. Ugye hát idősek napja és a zene világnapja. Én azt gondolom, hogy ahogy a Fercsi is mondta, mi akik ugye zenével foglalkozunk, és általában, ahogy ez szerintem így elmondható, az ember mindig otthonról hozza a zene szeretetét. Mindig a felmenői szoktatják rá, vagy ismertetik meg vele, és szerettetik meg a zene varázsát. Legyen az klasszikus, magyar nóta, bármilyen műfaj. A zene az mindig gyógyít. Nálad ez Gyöngyi gyermekkorban hová vezethető vissza, vagy kihez?
1: Igen. Kérlek szépen, az én nagyszüleim, szüleim abóvó szerették a zenét. És azt szeretném elmondani, hogy a nagyszülők nem csak a hagyományokat őrizték, nem csak a régi értékeket őrizték, hanem ezeket a dalokat is. Hiszen a nagymamámtól, és mikor még ő lányka volt, akkor tanulta, és amit most majd szeretnék elénekelni a tisztelt zenekarral, az, amikor majd nem leszek már kezdetűt, annak például a harmadik verszakát nagymamámtól tanultam. Mm. És ő tanított meg erre, igen, a családban mindig szólt a zene, mindig volt derű, és drága anyám mondta egyszer régi alkalommal, hogy akármilyen felhős az ég, de mindig legyen egy pici gyertyaláng, ami világít benned. És nekem a zene az a pici gyertyaláng, amit ha meghallok, akkor egy kicsit úgy feldobódik az ember, és mindenre van megoldás, feloldás.
0: Ezek nagyon szép gondolatok, Gyöngyi, köszönjük, hogy megosztottad velünk. Kérlek, hogy akkor az énekes mikrofont ragad magadhoz.
1: Örömmel.
0: És a Megállok a keresztútnál című nótával indul.
1: Köszönöm.
0: Az a nótacsokor, melyet elhoztál nekünk, majd ha már említett, amikor majd nem leszek már, akkor tudd meg, hogy ki voltam néked című dal is elhangzik, Szaúcsek István és Eszécsény Mária szerzeménye, majd a sólyommadárról, a fészkét rakó sólyommadárról szól a dal, itt a Dankó Rádióban, ahol 60. kis Gyöngyit Nyári László zenekara kíséri.

továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában stúdiókoncertünket hallják október 1-én az idősek és a zenevilág napján. Tartsanak velünk még egészen 2 óráig, és ha úgy gondolják, valamint van rá lehetőségük, akkor nézzenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. 60-i kis Gyöngyit hallottuk az elmúlt percekben, most pedig muzsikáljon a zenekar, Nyári László Prémás és zenekara játszik. Fogadják sok szeretettel!

0: Nyári László Prímás és a zenekara muzsikált itt a Dankó Rádióban élő stúdiókoncertünkön. Drága Gyöngyi, most szeretnélek megkérni egy pillanatra, hogy a Lászlóval, Prímás úrral egy kicsit, igen, hogy egy kicsit, egy pár perc erejéig cseréljetek helyet, és amíg ez megtörténik, elmondom, hogy Brassóból is írtak már nekünk, Csallóközből, Drezdából, Keszthelyről, úgyhogy megint határon túlra nyúlik át a magyar zene. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vannak, hallgatnak és néznek minket. Szervusz, Laci!
1: Szervusz, és üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
0: Örülök, hogy újra itt vagytok.
1: Mindenek
0: előtt kérlek, hogy mutasd be a zenekart, kik játszanak ma nálunk.
1: Kezdjük a cimbalomnál, Farkas Jenő, Bőgőnél Sárközi Pál, Klarnitnál Olál Dezső, és a Prácsnál pedig Csanya Tibor.
0: Véget ért a nyár, és most már azért ősz dereka felé járunk. Milyen volt az idei év, az idei szezon? Tudtatok-e pihenni, vagy nem is nagyon kellett? Mesélj egy kicsit az elmúlt hónapokról.
1: Az idei nyárunk az nem volt annyira nagyon erős, inkább a pihenéssel töltöttem az időmet.
0: Akkor a családdal voltál sokat.
1: Így van, rengeteget, hála Istennek, nagyon sokat tudtam a családdal lenni. Új unoka is érkezett hozzánk, úgyhogy nagyon sok családi programot szerveztünk a nyáron. Úgyhogy ezzel voltam elfoglalkozott. Természetesen mellette voltak még műsorok, ahova meghívtak, de elsősorban a pihenésnek adtam magamat át.
0: És akkor, ha már zenevilágnapja, akkor egy szóban, te hogyan, egy szóban nem lehet, egy mondatban, egy összetett mondatban, de hogyan tudnád összefoglalni, számodra mit jelent a zene?
1: Hát annyit tudok neked mondani, hogy a minden. Tehát ez tölti ki az életemet, a családom életét, a gyerekeimét, az egész környezetemét. Azt is el kell mondani, hogy én tanárember vagyok, és én egész nap ezzel foglalkozom. Úgyhogy egy szóval megfogalma az élet. A számomra, mint a levegő.
0: Akkor egy boldog emberrel így beszélgettem van. Most. Köszönöm, hogy itt vagy, kérlek,
1: hogy itt lettem.
0: Kérlek, hogy fáradj vissza a zenekarhoz, és akkor feszegessük tovább egy kicsit ezt a zene témát, és most Fercsihez fordulok. Én emlékszem, nekem apukám ugye zenész, és nagyon sok felé járt a világban, és számtalan bakelitlemezt, kazettát hozott, kapott ajándékba, és múltkor így átgondoltam, hogy én milyen zenéket hallgattam, és akkor úgy kell elképzelni, hogy bakelitlemezek körülbelül így követték egymást, Polisz, Horváth Pista, Verdi Aida, Stevie Wonder, és így tovább, szóval elég változatos zenei kínálat volt a részem, és hát ezeket ugye apu mindig meg is mutatta nekünk. Nálatok például Fercsi, ez hogyan volt?
2: A zene? Aha. A zenerész? Hát akkor nem menjek olyan túlságosan messzire. A Jó Ebédhez szól a Nóták, a Petőfi Rádió, és valamelyik nap gondolkodtam, hogy mennyire szervesen beépült az embernek a napi rutinjaiba. Én emlékszem, hogyha mondjuk 5 órán volt egy nap, egy tannap, akkor általában délbe értem haza, akkor még a Jó Ebédhez szóló Nótát elcsíptem, akkor amikor beléptem a utcaajtón, megcsapott a pörkölt illat, a húsleves illat, és akkor mindig már hallottam általában a Jó Ebédhez szóló Nótának a szignál zenéjét, utána jött akkoriban még a Verkli, mindig Bilicsi Tivadar énekelte, és emlékszem, hogy tulajdonképpen ezeken nőttem fel, nagymamám bent főzött, közben ment a kis, nem szokorrádiónak hívták, azt volt egy ilyen kis telepes rádió, és akkor ki volt húzva az antennája. Szóval tulajdonképpen nekem a nóta szeretete innen jött, de ettől függetlenül én már a bakelit korszakból egy kicsit kiebb jöttem, mert rendszerváltás utáni gyerek vagyok, de a szalagos kazettákra, amiket még úgy kellett a ceruzával visszatekergetni, ha kijött belőle a szalag, azok nekem százával voltak. A magyar nótás Apollónél, ez akkoriban Hupikék, Törpikék nagy divat volt.
0: Igen, azt nagyon szerettem én is.
2: Te is szereted a Hupikék? És akkor énekeltem, hogy hány centik, de egyébként még nagybátyáimtól rockos kazetták volt, szóval én tulajdonképpen mindent hallgattam, és emlékszem, hogy Ladánk volt, és abban volt kazettás magnó, és akkor abba bömböltettem, volt Horváth Pista Csűri ledites kazettánk.
0: Ja, az nagyon jó volt, imádtam.
2: Az mondjuk az minden háztartásban volt, meg rengeteg, még tőle tőled is volt kazettánk, azt hiszem.
0: Még tőled is.
2: Tőled is volt kazettánk. És emlékszem, hogy valakire felvettek valami, nem tudom, valami kedves kazettámra rávett mama valami mást.
0: De
2: valami...
0: biztos, hogy jót vett rá.
2: Biztos jót vett rá, már nem emlékszem, csak nagyon megsértik.
0: Jó van, Fercsik, köszönöm szépen, hogy ezeket mind elmondtad. Messze falu kicsiny templom, ezzel a nótával folytatjuk műsorunkat. Kérlek, hogy fáradj oda az énekes mikrofonhoz, mert bár beszélgetnék veletek nagyon sokáig, de az időnk véges, és a főszerep a nótáé. Aztán a minekiszik az olyan, a fiatal koromban besoroztak, és az árad a Tisza, sáros, nem tiszta című dalokkal megyünk tovább. Szigeti Fercsit halljuk itt, a Dankó Rádióban.
3: Messze falu kicsi templom, kéklő mennybolt arany sejmű róla. A lelkembe most is lát,

Stúdiókoncertünket hallják, melyben Szigeti Fercsi énekelt az imént, és már is 60-ig is Gyöngyi nyújtja át önöknek a Dankó család minden egyes tagjának határon innen és túl az a szokás járja című Alpár Géza és Egerszegi Géza szerzeményt, aztán három csárdás is elhangzik, megüzente a babám, a szeretőm Dunántúli és jó a lány, szép a lány címmel.

0: De amikor harapós boszorkány, akkor is milyen jól szaggathatja a nokedlit, igaz?
1: Hát,
0: na ja, azt mondja, hogy...
2: Hát csak, na ja. Csak úgy harapjon, hogy azért óvatosan.
0: Óvatosan. Na hát, kedves hallgatóink, kedves vendégeink, barátaink, hamarosan véget ér a mai stúdió koncert. Igen, igen, sajnos, de hát lesz még, bízzunk benne. Egészség legyen, és a többi meg mind ráadás, úgyhogy stúdió koncert is lesz még, reméljük így lesz. Gyöngy, hogy érezted magad?
3: Hát egészen fantasztikus. Szóval ti, meg a hangulat, meg az a drága arany zenekar, hát csókpuszi, egyenként és külön-külön.
0: Percsi?
2: Fenomenális lett itt a hangulat, itt a
3: hát
2: fiúkkal.
3: Komolyan.
2: Úgyhogy téged meg imádlak egyébként, és úgyhogy amikor mondta be, hogy veled leszek, drága, hát akkor mondtam, hogy...
3: Csillagom, csillagom.
2: Egy kis hangszál problémám van, ez
0: na
2: lehet
0: jó, jó, jó, nem kell ez. Viszont nem. Én azt mondom, pecsételjük meg ezt a kapcsolatot egy duettel, jó? Úgyhogy halkan pengesd ezt a csárdást, már is 60-i kis Gyöngyi énekel Szigeti Fercsivel és Nyári László zenekarával.

0: kedves hallgatóink! Ennyi fért mai Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében, melynek második részében a most csütörtökön október 1-én megrendezett stúdiókoncertünk ismétlését hallották. Vendégeink voltak Hatvani Kis Gyöngyi és Szigeti Fercsi, valamint Nyári László cigányzenekara. A hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. A vasárnap délután hátra levő részében a menetrend a szokásos lesz, alig ha kell már mondjam önöknek, hogy 2 óra után 4 perccel Gál Zoltán köszönti önöket, 3 teljes órában teljesíti majd a kéréseket, kívánságokat, legyen az magyar nóta, operett vagy örökzöld sláger. Szívküldi szívnek szívesen ma is 5 óráig, aztán tudod-e még az én nótám, ekkor már Popovics László kollégám várja önöket sok szeretettel. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották, vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. További szép hétvégét kívánok a holnapi viszonthallásra.
1: Műsorajánló.
2: Nyereg, de Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Ma 15 órakor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Az orosz-ukrán háború befejezésére szólított fel a német kancellár. Idehaza tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Folytatódik a napos, száraz idő. Jó napot kívánok a szerkesztő Besenyei Márk nevében is. Nagy Zsombor vagyok. A háború befejezésére szólította fel az orosz elnököt a német kancellár. A Kijevben tartózkodó Friedrich Merz kijelentette, Németország kész tárgyalni a háború lezárásáról, de szerinte ehhez előbb be kell szüntetni a harcokat. Friedrich Merz látogatása alatt többször is légiriadót rendeltek el a fővárosban az orosz dróntámadások miatt, és találat érte a Dnyeperen átívelő északi hidat is. Irán csak akkor nyitja meg újra a Hormuzi szorost, ha az Egyesült Államok teljesíti a júniusi megállapodásban rögzített iráni feltételeket. Teherán egyebek mellett azt követeli, hogy a washingtoni kormányzat oldja fel a befagyasztott iráni vagyonokat, valamint az iráni kikötők és hajók blokkádját. Az iráni külügyminiszter szerint a feltételek teljesülése esetén egy héten belül újraindulhatna a normális tengeri közlekedés a Hormuzi szorosban. Általános választásokat tartanak Bosznia-Hercegovinában. A csaknem 3.400.000 szavazó dönt a kollektív államelnökség 3 bosnyák, szerb, horvát tagjáról, az országos és 2 további országrészi parlament, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak biometrikus választóazonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. Szavazni este 7 óráig lehet. A nyugat-balkáni országban ez a 10. általános választás az 1992-1995 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Idehaza továbbra is tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Ma van az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várja a családokat. Az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érteklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvárteremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. Végül az időjárásról. Jelenleg 22 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 22-24 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég. Estétől helyenként fátyolfelhők előfordulhatnak, majd holnap is folytatódik a többnyire zavartalan, napos, száraz idő. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Holnap napközben 22-26 fok várható.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket vasárnap délután a kívánságműsorban, s kivált kép a Ferenceket névnapjukon, s mindazokat, akik október 4-én születtek. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Fóti Tamás. Telefonszámunk 061-759-6071. Sejthetik, hogy ma nagyon sok Ferenc nevű hallgatót fogunk köszönteni, de kezdjük mindjárt egy születésnapi köszöntéssel. Bagond barátnőjének, Suric Béláné Terikének születésnapja alkalmából kíván nagyon sok boldogságot, erőt, egészséget Tóalmásról Jakab Lászlóné, Korda György énekel, Reptér.

Sárospatakon egy kedves születésnapost köszöntünk Várhomoki Vincét, aki ma ünnepli 76. születésnapját, felesége szeptemberben ünnepelte születésnapját, a családtagjai szívből kívánnak hosszú boldog életet, további szeretetteljes éveket, gyermekeik Bernadett, Norbert és Vince. Tamon Erikát és Bokor Jánost Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Tiszta Fehér Oltár.

Balmazújvárosban Gémné Erzsikének sok boldog születésnapot kíván párja Sanyi. Nádasdi Lászlót Baranyai István zenekara kíséri, Jászmin Bokor kihajlik az utcára.

Vékonyné Gabriella Balatonfenyvesről kérte a következő dalt, Vágó Bernadett és Miller Zoltán énekel, a szerelemnek múlnia kell.

Szénási Ferencnek két testvére küldi névnapja alkalmából kedvenc nótáját Fonyódra. Farkas Zsoltot a száztagú cigányzenekar kamarazenekara kíséri. Szőke kislány csit-csit-csit.

0: következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Üdvözlöm Önöket, Katalin vagyok. Miskolc Görömbölyön Dakos Miklóst szeretném köszönteni. Születésnapja alkalmából sok boldogságot és jó egészséget kíván sógornője és unokahuga Pácimból. A kérésem, búcsút int az Ősz a nyárnak című dalt játsszák le Solti Károly előadásában. Köszönöm szépen, viszonthallásra.
0: Isten éltesse az ünnepeltet, Solti Károlyt Olá Kálmán zenekara kíséri.

Hantó Árpádné keszthelyi hallgatónk, kedvence Zentai Anna. Tőle kérte a következő dalt, Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri, Andris meg én almát szedtünk a fáról.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. A mindig vidám Fazekas Józsefnek sógornője küldi szeretettel a következő dalt, Ceglédre, Kazan László énekel, Öregszel Józsi.

hogyha megjelentem én az elő. Társaságba csinos hölgyek elő, mindegyik bájosan mosolygott rám, és flörtölt egy kicsit velem. Mostanában

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén az 50 éves Téka együttes munkássága előtt tisztelgünk. Lányi György, az együttes vezetője 2011-ben így nyilatkozott: nekünk, mint Téka együttesnek mindig is fontos, hogy azt a zenei élményt adjuk át a hallgatóságunknak, amit mi éreztünk első pillanattól, amikor eredeti magyar népzenét hallottunk. Emellett köteleztük el magunkat, itt formálódott erkölcsünk, értékítéletünk, és soha nem akartunk divatos zenei irányzatokat meglovagolni. Fontos a Tékának, hogy a megszerzett tudásunkat átadjuk a fiatalságnak. Egész életünkben tanítottunk, zenész tanfolyamokon, zeneiskolákban és magánemberként szerte a világban. Sok együttes megalakulását segítettük, ezek a mai napig jeles képviselői a magyar népzenének. Létrehoztuk a Téka népművészeti tábort, amely mintát adott, így igazán örömmel tölt el, hogy szinte az egész világon a Téka tábor mintájára szerveződnek évről évre hasonló táborok. Hallgassunk Téka együttest, vasárnap bort inni.

Balatonszentgyörgyre Kis Ferencnek szeretettel küldi a dalt egy zalai lány. Porr Péter énekel az Illés zenekarral. Fekete vonat.

Solymosi Gáborné szeretné gyöngyösen meghallgatni egyik kedvenc nótáját. Jákó Verát Magyar Imre zenekara kíséri Rózsakertben, hogyha járok.

Nyitrai Kálmánné Debrecenből kérte a következő dalt, Benedek Fi Katalint a Rajkó zenekar kíséri, egy-két csók, cserebere csók.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Nagybenémben Fazekas Flórián hajós kapitányra emlékeznek 85. születésnapján, soha el nem múló szeretettel és fájdalommal. Felesége Jucika, leányai, vejei, unokái, dédunokái, testének, lelkének örök nyugodalmat kívánnak, és a nóta a Balaton tükrén táncot jár a szél. Nagyon szépen köszönöm a viszonthallásra.
2: Köszönöm a hívását. Takács Béla énekel. Kísér Mészáros Tivadar zenekara, a Balaton tükrén táncot jár a szél.

0: Egy régen hallott kedves dalt kért Weberné Marika Colnokról. Pécsi Ildikót és Mádi Szabó Gábort a Magyar Állami Hangversenyzenekar kíséri. Szívünk csak egy van.
1: Szívünk csak egy van.

társat keres minden dobbanás, jóra, szeretetre vár. Ám ha darabokra

csak egy van, nem lesz soha kettő.

Dinoka Károlyné lányának születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván, sok szeretettel. Édesanyjának születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván, Laura. A Motiva zenekar játszik, születésnapodra.

Remek dalok várnak önökre a következő órában is. Kék a búzavirág, egy kis nyugalmat kívánok én, ketten az úton. A hírekig Balázs Tamás és zenekara játsz.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Anyai örökség. A sorozat folytatódik. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
2: Oroszország fokozza az Ukrajna elleni csapásokat. Gyűjtés indult a radoscsáni templom újjáépítésére. Napos, kora őszi idő lesz a folytatásban is, elszórtan fátyol felhőkkel. Jó napot kívánok a szerkesztő Besenyei Márk nevében is. Nagy Zsombor vagyok. A háború befejezésére szólította fel az orosz elnököt a német kancellár. A Kijevben tartózkodó Friedrich Merz kijelentette, Németország kész tárgyalni a háború lezárásáról, de szerinte ehhez előbb be kell szüntetni a harcokat. Friedrich Merz látogatása alatt többször is légiriadót rendeltek el a fővárosban az orosz dróntámadások miatt, és találat érte a Dnyeperen átívelő északi hidat is. Oroszország fokozza az Ukrajna elleni csapásokat az ukrán elnök közelmúltban tett kijelentései miatt. Moszkva közölte, a jövőben intenzívebb támadásokat hajtanak végre katonai létesítmények, hadipari objektumok és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra ellen Kijevben és Ukrajna más részein. Volodymyr Zelenszkij tegnap az orosz kőolajfinomítók elleni támadások fokozásáról beszélt. A háborúk leállításához ki kell lépni az uralkodás logikájából, és véget kell vetni az egyenlőtlenségeknek, jelentette ki a szentszéki államtitkár egy olasz napilapnak adott interjúban. Pietro Parolin tragédiának nevezte az ukrajnai háborús helyzetet, valamint azonnali és tartós tűzszünetet szorgalmazott a tél közelettével. A bíboros emellett megemlékezett a gázai helyzetről is. Úgy fogalmazott, a palesztinok lakta háborús övezetben napjainkban 2 millióan szenvednek szükséget. Idehaza gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radoscsáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Németh Marcell szobrászművész kapta a 72. vásárhelyi őszi tárlat fődíját, a tornyai plakettet. A fiatal kortárs művész évek óta visszajáró résztvevője az eseménynek. A kiállítás életműdíját idén Gál József festőművész vehette át. A képzőművészeti seregszemle megnyitóján összesen 14 elismerést adtak át, köztük a fiatal alkotók nívódíját és több városi kitüntetést is. A december 6-áig látható tárlaton 149 művész 185 alkotását tekinthetik meg az érdeklődők a Hódmezővásárhelyi Alföldi Galériában. Meghalt Egenhoffer Tibor látványtervező. Olyan felejthetetlen filmek társalkotója volt, mint az Indul a Bakterház, az Egri csillagok és a Napfény íze. Több tucat játékfilm és televíziós alkotás tévésorozat létrejöttében közreműködött. Egenhoffer Tibor 92 éves korában hunyt el. Végül az időjárásról. Jelenleg 21 és 25 fok között alakul a hőmérséklet az országban. Budapesten 22-25 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég. Estétől helyenként fátyolfelhők előfordulhatnak, majd holnap is folytatódik. A többnyire zavartalan, napos, száraz idő. A szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Holnap napközben 22-26 fok várható.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Köszöntöm hallgatóinkat műsorunk második órájában. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Üzenjenek nekünk. Dalmady Ferencnek egy jó nótát kért szomszédasszonya névnapja alkalmából Pécerről. Eperjes Erika és Jenei Gábor énekel, kísér Baranyai István zenekara, most kezdődik a tánc.

Ginder Ferenc hosszú hetényben névnapját ünnepli, ez alkalomból kíván erőt, egészséget, sok boldogságot édesanyja, keresztanyja Edith, unokabátyja Gábor és neje Brigitta, gyermekeik Marcel és Szófia és barátja Zoli. A Neoton família játszik, egy kis nyugalmat.

Édesanyjának, Kollár négyöngyikének szeretettel küldi a következő nótát Marcaliba Marian. Berkes Jánost Berki László zenekara kíséri, Kék a búzavirág.

húz a virágkék, az egész világ, mikor a szemedben.

búza virág ég, az egész világ vihor a szemedbe nézek. Hogyha ölelem karcsú derekamat, mindig azt hiszem, csak úgy álmodtalak. Ég a búza virág ég, az egész világ vihor a szemedbe nézek. Édes gyöngy virág,

0: szeretetet, az atya vigyázza minden léptére, sógornőd, Szatmári Józsefné, köszönöm szépen.
1: Szeretettel adjuk át az üzenetét, Lente Lajos tér, Mihály Béla zenekara kíséri, Kisfalu a Dunántúlon.

Várhegyiné Emi Ürömről, Egri Józseftől kért nótát. Kettő is lesz belőle, Szegletes udvar és a Mármi nálunk babám. Kísér Bangó János zenekara.

Holló Erika Budapestről régi osztálytársainak küldi a következő dalt, akikkel Szombathelyen érettségizett 1971-ben. Konz Zsuzsát és az Illés együttest halljuk, rég volt, szép volt.

Dinnyi és Károlyné szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját Miskolc Tapolcán, Smidélius Évát és Jenei Gábort halljuk, kísér Toki Balog Ernő zenekara, 10 pár csókot egy végből. 10 pár.

Tilk Ferencnek névnapja alkalmából minden jót kíván, és egyben emlékezik valamennyi elhunyt Ferenc nevű rokonára, ismerősére, Sallai János. Rigó Jancsit Hankó József zenekara kíséri, Kimegyek a temetőbe.

Kedves hallgatóink, ebben az órában is játszunk egyet az 50 éves Téka együttes felvételeiből. A következő címe Sajói lassú.

0: Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Csontos Bálintnak párja kérte a következő nótát Kisvárdáról, Koltai Lászlót Csóka Gyula zenekara kíséri, Befogom a lovam.
1: Befogom a lovam, befogom a lovam, zöldre festett és kocsér.

Hancárné Valinak Leányfalura barátnője küldi a Marica grófnőből a következő dalt, Kukeli Júliát a Debreceni Filharmonikus Zenekar kíséri Marica belépője.

0: nagymamájának, Gombárné Etelkának sok szeretettel küldi azt a nótát, mely sokat emlegetett mondását idézi unokája Tamás. Karcagi Nagy Zoltánt ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, majd ha nékem sok pénzem lesz.
1: Majd ha nékem sok pénzem lesz, fel

én édes kedvesemre. Veszek az ujjára aranykarikát, a pici lábára sejem harisnyát. Lesz a rózsám olyan dáma, az egész világ megcsodálja.

0: a csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Várnai Ferenc Vokányban dallal köszönti a Ferenceket, boldog névnapot kíván. Kedves hallgatónak mi is jó egészséget, minden jót kívánunk. Kovács Kolost, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara kíséri. Deres már a határ.

Dusnakiné Ági kérte Sáros Patakról a következő dalt, Hajnal Nikolettet Danyi Lőrin zenekara kíséri, Szerelemből sosem elég, és egy ráadás, Hajnalom csillagom.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Csávújra, Bund Juliannának küldeném a következő számot az Árai Vámostól, ketten az úton. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm a hívását, Zárai Márta és Vámosi János énekel.

Kunhegyesen Kassa Erzsikének minden jót kíván Szabóné. Márkus Ilona énekel, kísér Kalas Géza zenekara. Házam ereszére rászállott egy árván maradt fecske.

Vitézné Zsóka kérte a következő nótát Mezőberényből, Koller Katalint, Sárközi Béla zenekara kíséri, Édesanyám, nem tudok elaludni.

öccsének, Juhász Ferencnek szeretettel küld egy vidám nótát névnapja alkalmából. Karcagra, Irénke, Győri Szabó Józsefet, Balog Albert zenekara kíséri, Kicsi Pince, Boros Hordó.

0: szemben.
1: Néhány remek dalt hadd ajánljak figyelmükbe műsorunk következő órájából. Van, aki vár. Hajmási Péter, Hajmási Pál és a Megálmodtam én a héten. A hírekig Salasovics Norbert zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó. Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
3: Grabowski.
4: Grabowski.
5: Grabowski, megsebesült?
3: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
6: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
7: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
1: 40 éves a macskafogó. Ma 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Újabb katonai támogatást nyújt Németország Ukrajnának. Elkezdődött az elnökválasztás Brazíliában. Napos, száraz idővel búcsúzik a hét. Jó napot kívánok a szerkesztő Besenyei Márk nevében is. Nagy Zsombor vagyok. Újabb katonai támogatást nyújt Németország Ukrajnának. Az 1 milliárd eurónyi hozzájárulás mellett Berlin az energiaellátásban is segíteni kívánja Kijevet a tél közelettével, jelentette be az ukrán fővárosban tárgyaló német kancellár. Friedrich Merz hangsúlyozta, jelenlétével azt is nyomatékosítani kívánta, hogy Ukrajna nyugati partnereit nem lehet megfélemlíteni. Volodymyr Zelenszkij megköszönte Friedrich Merz látogatását, és közölte, hogy további védelmi intézkedéseket készítenek elő német hivatali partnerével. A háborúk leállításához ki kell lépni az uralkodás logikájából, és véget kell vetni az egyenlőtlenségeknek, jelentette ki a szentszéki államtitkár egy interjúban. Pietro Parolin tragédiának nevezte az ukrajnai háborús helyzetet, valamint azonnali és tartós tűzszünetet szorgalmazott. A bíboros emellett megemlékezett a gázai helyzetről is. Úgy fogalmazott, a palesztinok lakta háborús övezetben, napjainkban 2 millióan szenvednek szükséget. Elkezdődött az elnökválasztás Brazíliában. A latin-amerikai országban csaknem 159 millió választópolgár adhatja le szavazatát. A közvéleménykutatások szerint szoros eredmény várható a jelenlegi baloldali államfő, Lula da Silva és kihívója a jobboldali Flávio Bolsonaro között. Az első fordulóban valószínűleg egyik jelölt sem szerzi meg a voksok abszolút többségét, így várhatóan második fordulót kell majd tartani. Idehaza időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gersekaráton Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, még Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat, a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcs menetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek. Utasokat azonban még nem szállítottak. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer 160 km-es óránkénti sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Jelenleg 21 és 25 fok között alakul a hőmérséklet az országban, Budapesten 23-24 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, estétől helyenként fátyol felhők előfordulhatnak, majd holnap is folytatódik a többnyire zavartalan, napos, száraz idő. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, holnap napközben 22-26 fok várható.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
9: Köszöntöm hallgatóinkat műsorunk harmadik órájában, ezt is érdemes lesz velünk tölteni. Tuzai Gáborné kérte a következő dalt Győrúj barátról, Hűvösvölgyi Ildikót Lakatos Miklós zenekara kíséri, Jaj de jó a habos sütemény.
4: megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik, hogy hogyan él a babszika, az árva lány. Figyeljenek jól, reám, panaszaim előadom én. Kérem, nekem nincsen pénzem, moziba se járok, mint a többi lányok, és ha nekik a kezükben

0: de jó a habos sütemény.
1: Magdus Mernyén szeretné meghallgatni a következő nótát. Szentendrei Klára énekel. Az én csendes kicsiny falum.

Bóna Istvánné Mező Peterdről, kedvenc előadójától, Tolnai Andrástól kérte a következő nótát, kísér Johann János zenekara, aki a babáját igazán szereti.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! János Idáról Kis Miklós vagyok, délnokáimnak, Jászfelekre Ocsovai Dorkának és Ocsovai Zsombornak szeretném küldeni Neményi Bélától a Foxy Maxi Matróz Lett című dalt. Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok a Dankó Rádió összes dolgozóját. Viszont hallásra!
2: Köszönöm a hívását, és üdvözöljük a fiatalokat. Az Atlantis együttes játszik. Foxy Maxi.

Bódi Istvánné és Sóti Mária Jászapátiban szeretné meghallgatni a következő nótát. Hatvanik és Gyöngyit Tordai Zoltán zenekara kíséri, Udvarhelyi templomban.

Palotásné Erzsikének párja kérte kedvenc nótáját Bonyhádról, Bányai Mártont ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, kalapomra páros tubarózsát tettem.

0: szerettem.
1: Csillagné Magdi jászárok szállásról Szigeti Fercsitől kért egy nótát, kísér Berki Péter zenekara, megálmodtam én a héten.

0: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén az 50 éves Téka együttes felvételeiből válogatunk, és ismerkedünk történetükkel. Most egy rövid interjú részlet következik.
1: Én először gitárral próbáltam kísérni a magyar népzenét, először ilyen széki zenéket tanultunk, ilyen somogyi, dunántúli ugrósokat. És akkor aztán az akkori kontrást, aki ebben az együttesben volt, a felvitték katonának, és mondta, hogy nem akarok-e megtanulni én kontrázni. Na, mondom, először billentyűs voltam, aztán meg pengetős, hát hogy jön ide a vonós? Na, lényeg az, hogy azért ugye az volt, hogy ugye volt a sebőegyüttes, volt a muzsikás, és akkor mindig néztük, és egyszer csak összeakadtam a Verespálné gimnáziumban, a Porteleki Laci volt a primás, és mi hogy összebarátkoztunk, és elhatároztuk, hogy mi lenne, hogyha mi már ketten elkezdenénk együtt próbálni. 1976 tavaszán mi már egymáshoz összejártunk, egymás lakására, próbálgattunk, fölmentünk a Bartók Tánc Együttes próbájára, és Atályban hirdették meg, hogy 76 júniusában lesz a Boviszánton egy táncház zenész és egy táncház táncos képző tanfolyam. Elhatároztuk a Lacival, hogy mi már oda úgy megyünk le, hogy már összetartozó emberek vagyunk, mint egy zenekar. Ide érkezett meg, ide hívtuk le a Havasréti Parit, úgyhogy belöktük a bőgőórára Éri Péterhez, és akkor ő ott kezdte tanulni a bőgőzés fortéjait, és ott elhatároztuk, hogy tudjátok mit? Legyünk egy zenekar, és így alakultunk meg Porteleki Laci, Havasréti Pali meg én, így alakult meg a Téka együttes.
0: Halljuk a Téka együttest, lassú és szapora.

0: következő dalt Sar Zoltán szeretné meghallgatni, Paudics Béla énekel, Sejhaj pomázon.
1: Az élet úgy szép, ha zajlik, a csend nekem nem tesz jót. Dalom után érzem majd itt, kacagni fog minden skót. Nekem az aj kell, a tempó, nekem az orrom nem

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Kocsisné vagyok Kisbéről. Szeretném kérni, a hűvösebb van már őszkezd lenni, mivel hát valóban így van. Hűvösebb van már este reggel, és most már itt a szép ősz. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Milyen jó, hogy a nóták minden élethelyzetet megénekelnek, például az évszakokat is. Következzék az aktuális nóta, Világi Erzsébetet Lakatos Sándor zenekara kíséri, hűvösebb van már, őszkezd lenni.

Majoros Istvánnak kérte felesége a következő nótát Gyuláról, Szabó Szilviát ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Tagadom, tagadom.

Szukics Bálindé és nővére szeretettel hallgatják a következő nótát Mohácson. Baracskai Tibor énekel, hajlik a rózsafa, hajlik a lány.

sziák. Amikor hallod egy kis csapodár, miért futsz tőlem, hatomba, gyere már. Hely, ha egyszer megfoglak, édes rózsám jól megforgatlak. Hajlik a rózsafa, hajlik a lány, táncra perdül, ha húzza a cigány. Hely,

te szerets engemet igazán, helyha ez az éjszaka, három teljes hét itt tartana, hajlik a rózsa, hajlik a

0: Kozra erdül a húzza a cigány. Jaj, ha ez az éjszaka, három teljes héti tartana. Hajlik a rózsaka, hajlik a lány, táncra erdül a húzza a cigány.
1: Testvérének, Kis Ferencnek szeretettel küldi névnapja alkalmából a következő dalt, Ildikó és férje Békés Csabáról. Honti Hannát Lakatos Sándor zenekara kíséri, Hajmási Péter, Hajmási Pál.

Öccsére, akit 14 éve veszítettek el, és minden szerettükre, akik a kunhegyesi temetőben nyugszanak, emlékezik Eszter. Láncos Miklósnénak Székesfehérváron 90. születésnapja alkalmából minden jót kíván sok szeretettel, sógornője. Fényes Györgyöt Rácz Géza zenekara kíséri, édesapám emlékére.

0: hogy apám mennyire hiányzott.
1: A Békés Csabai Kórházban Barbat Mihály agyunktus úrnak nagyon jó egészséget, további sikeres munkát kíván Mezőberényből Dombiné Judit. Csákányi László énekel, Van, aki vár.

mutogatsz, s az arcod felderül. Másnak szürke képek, ám de néked azt jelenti, nem vagy egyedül.

csokoládé lapul meg zsebedben, mely csak az övé, egyedül övé. S már rohansz az utcán önfeledten, otthonod

Kedves hallgatóink, kívánság műsorunk hangzott el. Remélem sok Ferenc nevű hallgatónknak szereztünk örömet jó kívánságainkkal. A műsort ma is Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt. A következő órában Popovics László várja önöket mai beszélgető társával, Katalinnal, akinek nagyapja Szibériában volt hadifogságban, és ezekről az időkről mesélt neki gyermekként. Hallgassák meg a történetet és Katalin kedvenc nótáit. Én Gáz Zoltán vagyok, további kellemes estét kívánok önöknek, és számítok a figyelmükre a jövő héten is, délutánonként itt a Kívánság műsorban. Most Budai Sándor zenekar játszik. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
2: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz, pedig érdemes róluk beszélni.
1: Ridikül, Stoll Lucával, október 5-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Gazdasági kérdésekről tárgyaltak a kihelyezett kormányülés második napján. Újabb katonai támogatást nyújt Németország Ukrajnának. Derült, száraz idő lesz a folytatásban is. Jó napot kívánok a szerkesztő Besenyei Márk nevében is. Nagy Zsombor vagyok. Továbbra is tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. A kétnapos esemény második napján délelőtt a kabinet a többi közt a gazdasági növekedési pályára állításának lehetőségeiről egyeztetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások beszerzésének bővítését, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Újabb katonai támogatást nyújt Németország Ukrajnának. Az 1 milliárd eurónyi hozzájárulás mellett Berlin az energiaellátásban is segíteni kívánja Kijevet a tél közelettével, jelentette be az ukrán fővárosban tárgyaló német kancellár. Friedrich Merz hangsúlyozta, látogatásával azt is nyomatékosítani kívánta, hogy Ukrajna nyugati partnereit nem lehet megfélemlíteni. Irán csak akkor nyitja meg újra a hormuzi szorost, ha az Egyesült Államok teljesíti a júniusi megállapodásban rögzített iráni feltételeket. Teherán egyebek mellett azt követeli, hogy a washingtoni kormányzat oldja fel a befagyasztott iráni vagyonokat, valamint az iráni kikötők és hajók blokkádját. Az iráni külügyminiszter szerint a feltételek teljesülése esetén egy héten belül újraindulhatna a normális tengeri közlekedés a hormuzi szorosban. A háborúk leállításához ki kell lépni az uralkodás logikájából, és véget kell vetni az egyenlőtlenségeknek, jelentette ki a szentszéki államtitkár egy olasz napilapnak adott interjúban. Pietro Parolin tragédiának nevezte az ukrajnai háborús helyzetet, valamint azonnali és tartós tűzszünetet szorgalmazott a tél közelettével. A bíboros emellett megemlékezett a gázai helyzetről is. Úgy fogalmazott, a palesztinok lakta háborús övezetben, napjainkban 2 millióan szenvednek szükséget. Tűz ütött ki egy Verona melletti kempingben, legkevesebb 24-en megsérültek, közülük egy ember súlyosan. A lángok az egyik faépítésű mobilházban csaptak fel, majd a többi nyaralóra, a környéken parkoló járművekre, valamint a környező fákra, növényekre is átterjedtek. A táborban egy gázpalack is felrobbant. A tüzet azóta megfékezték. Heves esőzések pusztítanak Katalóniában. Az észak-kelet-spanyolországi régióban 2 ember meghalt, 1 eltűnt. Az egyik férfire egy kempingben dőlt rá egy fal, a másik áldozat holttestét pedig egy elárasztott garázsban találták meg a tűzoltók. Barcelonában és a környékbeli településeken több mint 17 000 maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Végül az időjárásról. Jelenleg 19 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 22-24 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég. Estétől helyenként fátyolfelhők előfordulhatnak, majd holnap is folytatódik a többnyire zavartalan, napos, száraz idő. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Holnap napközben 22-26 fok várható.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsor műsorvezető Popovics László.

0: Jó napot kívánok a Dankó Rádió hallgatóinak! A következő közel egy órában egy kedves hallgatónk történeteit és kedvenc dalait hallhatják. Ez a Tudod-e még az én nótám című műsor. Jelentkezni a 061-759-6071-es üzenetrögzítőn, valamint a dankoradio@mtva.hu e-mail címen lehet. A jelentkezéshez adja meg üzenetrögzítőnkön vagy e-mailben a nevét és a telefonszámát, és mondja el, hogy a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretne szerepelni.
1: Az egri 60-as gyalogezer kapitánya volt. 1914. júliusában édesanyám épp csak megfogant, amikor kitört az első világháború, nagyapának természetesen be kellett vonulnia, rövidesen lengyel területen fogságba estek, és vitték őket az oroszországi Szibériába.
0: Egy 83 esztendős hölgyhöz látogatunk, Kál településre. Úgy hívják, hogy Katalin. Az ő kedvencei jönnek itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Tessék!
1: Kezdj, csokolom, Katalin, Popovics László,
0: Dankó
1: Rádió.
0: Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Hogy tetszik lenni?
0: Köszönöm szépen, én mindig azt sose legyen rosszabb.
1: Uh-huh. Ez az árszpolitikája?
0: Igen. Igen.
1: Uh-huh. Hát ez ilyen megfejthetetlen.
0: Nézd, 84 éves vagyok, öreg otthonban, mozgássérült, és 6 éve alig látok.
1: Uh-huh.
0: Tehát én annak örülök, hogy ha nem lesz rosszabb.
1: Értem. És egyébként mindig is ez volt a fő mondata az életében, hogy sose legyen rosszabb, vagy ez az utóbbi évekre
0: igaz? Tulajdonképpen ezt a gondolatot, vagy életszemléletet otthonról hoztam.
1: Uh-huh.
0: Nagyon sok édesanyám, édesapám, nagyon sokan nehezebb életük volt, de sose hallottam tőlük kesergést.
1: Értem. És akkor ön sem ilyen panaszkodós típus?
0: Nem.
1: És akkor ez gyakorlatilag ezzel a mondattal le is zárja, amikor valaki megkérdezi, hogy...
0: Igen, és akkor azt mondják le, hogy de jó neked, hogy olyan jól vagy. Mondom, én nem azt mondtam, hogy jól vagyok, csak ne legyen rosszabb.
1: Hát igen, erre céloztam egyébként, hogy ez ilyen bújtatott, megfejthetetlen helyzet, mert hogyha valaki ezt válaszolja, attól még lehet rossz is, lehet jó is, tehát bármilyen helyzet lehet mögötte.
0: Az egyik fő, hogy béke legyen.
1: Béke, mint a világban, vagy a lelkében?
0: Világ, mind a kettőben, világban is, lelkünkben is.
1: Uh-huh. Egyébként mit gondol, melyik a fontosabb?
0: Mind a kettő. Nem rangsoroltam, mind a kettőt nagyon fontosnak tartom.
1: Uh-huh. Mind a kettő fontos, igaza van ebben a történetben, de hogyha rangsorolni kellene, akkor melyik lenne?
0: Hát nagyon nehéz eldönteni, nem gondolkoztam rajta, ez egy komoly lélektani kérdés. Mm.
1: Hát vannak olyan pszichológusok, akik ugye azt mondják, hogy gyakorlatilag, hogyha az ember lelkében béke van, akkor teljesen mindegy, hogy körülötte mi van, mi történik. Megvan önnek az a hasonlat, vagy példázat, hogy egy komoly spirituális ember éppen meditál, amikor megzavarja egy kis egérke, már többször megcsiklandozza a talpát, és egyszer csak oda csap, hogy most már hagyjál meditálni. Tehát ugye, hogyha igazából béke és nyugalom lenne benne, akkor nem zavarna az egér sem. De van ez a példázat. Igen. Na jó, mindegy, kicsit kitérőt tettünk, de a lényeg nem ez lesz, hanem az ön kedvencei jönnek, tehát Katalin kedvencei itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

bimbó akadáskor találkoztam véled. Virág elvadáskor szíved a másik.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Katalin van velünk a vonalban. Mindjárt hallgatjuk az egyik kedvencét, az Egri Ménes Mint Szürke című felvételt. No, mire emlékezteti ez a dal, vagy kire emlékezteti ez a dal?
1: Elsősorban nagyapámra emlékeztet, Kislégi Nagy Gusztávnak hívták, és az Egri 60-as gyalogezred kapitánya volt. 1914. júliusában édesanyám épp csak megfogant, amikor kitört az első világháború. Nagyapának természetesen be kellett vonulnia, rövidesen lengyel területen fogságba estek, és vitték őket az oroszországi Szibériába, mégpedig a Spaszkoja nevű városkába. Hát, mint ahogy mondja a dal is, hogy Muszkaföldön lassan jár a posta.
0: Igen.
1: Náluk is óriási nagy esemény volt, amikor néha-néha hosszú hónapok után egy-egy levelet vagy csomagot kaptak otthonról.
0: Hát ha egyáltalán megkapták, ugye, mert az is egy ilyen.
1: Azt is lehet mondani, igen. De például édesanyám születésében nagyapám több mint fél éves késéssel értesült csak.
0: Igen.
1: Most amikor postabontás volt, hát mindenki visszavonult a saját pricsire elolvasni a drága sorokat, de este összeültek és megbeszélték, hogy ki milyen hírt kapott otthonról. Hát amikor nagyapám is elmondta, hogy kislánya született, mindenkire vere örült, és elkezdtek énekelgetni. Az egyik, amit hazagondolva énekeltek, az Egri Ménes mint szürke, az Egri kislány mind büszke, és nagy valószínűséggel mindenki hazagondolt arra lányra vagy fiatalasszonyra, akit fájó szívvel otthon kellett hagynia.
0: Ez egy nagyon megható történet volt, Katalin. Köszönjük szépen. Akkor hallgassuk is meg a dalt, mert most már csak ez hiányzik ide a végére. Az Egri Ménes mint szürke. Ez jön tehát most itt a Dankó Rádióban.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Katalinnal beszélgetünk, mindjárt hallgatjuk az egyik kedvencét, a Vörösbort ittam az este című felvételt. No, ez egy helyzetre, vagy valakire emlékezteti?
1: Hát, hogy a megkezdett történetet folytassam, a hadifogoly táborban is nagyon szívesen kocintottak volna arra, hogy a kapitány úrnak kislánya született, no de nem volt mivel. Ugyanis ha egy-egy magyar feleség becsempészett egy kis üreg pálinkát a csomagba, azt természetesen rögtön elkobozták. Azonban volt egy olyan ital, úgy hívták, hogy egri víz, amit gyakorlatilag az egri mizeri, vagyis mérgalmas rendi szerzetesek készítettek nagyon sokféle gyógyfűből. Évtizedekig titkos is volt a receptje. Na ezt úgy csomagolták, mint a régi gyógyszertári, majdhogy nem lapos üvegekbe, kék felirattal, és hatalmas üvegdugó volt a dugója. De szakaszott úgy nézett ki, mint egy gyógyszer, igen. És ezt átengedték, mert azt hitték a cenzorok is, hogy ez gyógyszer. Na most azért ez a kis két decis, vagy talán három decis nem volt elég mindannyiuknak a kocintáshoz. Egy-egy gyűszűnyi jutott nekik, de hát azzal is boldogan ittak a újonnan született kislány egészségére. Azt mondanom se kell talán, hogy ők is szívesebben ittak volna vörösbort, de ahelyett, hogy vörösbort igyanak, csak énekelni tudták a Vörösbort ittam az este című dalt.
0: Milyen kis fifikásak voltak, hogyan cselezték ki ugye a rendszert, és tényleg ez a, egyébként ezt a receptúrát, ezt mind a mai napig alkalmazzák, vagy találkozott igen, vele igen, mostanság?
1: Igen. Uh-huh. Tehát a 90-es években biztos, hogy már készítették újra.
0: Érdekes, nagyon érdekes, amit mesélt. Hallgassuk meg a dalt, jó? Vörösbort ittam az este, Katalin kedvencei között jön, tehát most itt a Dankó Rádióban.

0: vagyok. Hey!
1: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Katalinnal beszélgetünk, érkezik az Álmodó Tiszapart című felvétel. Milyen emlékek jutnak eszébe, amikor hallja a dalt?
2: Erről a dalról mindig édesanyám jut eszembe. Édesapám ugyanis a második világháború végén egy bombázásnál meghalt, tehát édesanyámmal ketten maradtunk, és hát még az 50-es évek elején is nagyon sokszor előfordult, hogy áramszünet volt. Hála Istennek akkor még nem volt se televízió, se okostelefon, vagy ilyesmi. Ilyenkor, ha tudtunk, beszélgettünk, vagy édesanyám énekelt régi szép dalokat. Én rajta keresztül szerettem meg a magyar nótákat is. És volt olyan magyar nóta, amit vagy tilos volt énekelni, vagy legalábbis nem illett.
1: Igen.
2: Édesanyád bezárt ajtót, ablakot, behúzta a függönyt, és akkor halkan énekelte nekem az Álmodó Tiszapart. Mert hogy ez a dal úgy végződik, hogy visszavár a szép magyar hazám. És akkor még az se lehetett, hogy Magyarországot nagyon dicsőítsük. Én meg tulajdonképpen az ő kedves halk hangjából tanultam meg a hazaszeretetet.
1: Ezt akartam mondani.
2: És Magyarországot. Igen. Szeretni.
1: Igen, elképesztő ez a történet is, amit mesélt. És egyébként az édesanyja utána még tudta rendezni a párkapcsolatát, valakivel együtt élt?
2: Nem,
1: vagy?
2: Nem is akarta.
1: Nem.
2: Nagyon szerette édesapámat. Összesen papíron talán nem is egészen 5 évet éltek együtt, ténylegesen meg a háború miatt másfelet, de szerették egymást, és ő meg akarta őrizni az emlékezetében. Nagyon nehéz élete volt, mert özvegyen nevelt föl, nagyon kiskeresetből, aztán mivel ő templomba járt, városba kihelyezték egy szoba teljesen komfort nélküli kis lakásba, és hát ott éltünk.
1: Igen. Hát így egyedül...
2: De az, hogy Magyarország a hazám, azt tőle tanultam meg, minden nehézség ellenére, úgyhogy ahogy Vörös Marti mondja, hogy a nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, salnod kell.
1: Igen. Akkor emlékezzünk most az édesanyjára a dal kapcsán, amit ugye suttogva énekelt, ajtóablakkal bezáródott, függönyt beúszta, ahogy mesélte, és akkor suttogva elénekelte ezt a dalt. Álmodó Tiszapart. Ez jön tehát itt, a Dankó Rádióban, Katalin kérésére.

爱你。

meg, hogy a Lidi néni ne tudja meg, de csuhálja

csuhaja, szánom, bánom, amit tettem csuhaja, hogy más babáját elszerettem csuhaja.

0: leszel.
1: Ez itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Katalin kedvenceivel és szívhez szóló történeteivel, amit a nagyapjáról is mesélt, no meg az édesanyjáról, ugye az Álmodó Tiszapart című dal kapcsán. Mindegyik nagyon értékes és megható történet volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztotta velünk és a kedves hallgatókkal. Vigyázzon magára, és beszélgessünk majd még, jó?
2: Köszönöm a lehetőséget és a beszélgetést.
1: Viszont hallásra, csókolom.
2: Viszont hallásra.
1: További kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak. Mindjárt jön Balog Marianna és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián című műsor következik itt a Dankó Rádióban. Találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra. Popovics Lászlót hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 182. adása.

A régiek énekléséről Kodály azt írja, az öregek, különösen Erdélyben, egészen más gégebeállítással. A közönséges beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs, egy szóval sokféle hangszínnel énekeltek. A mezőségi énekesek a magas hangokon megszólaltatott, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a fajta régies éneklésmód még az új stílusú dalok előadásában is felbukkan. A paraszti előadásban nincs színezés, megjátszás vagy klasszikus értelemben vett előadás. Általában változatlan, egyenletes hangszínnel, a hangerő színezése nélkül hangzik el egy hosszú ballada vagy egy sok verszakos lírai dal.

Az öregek ballada előadása régi hagyományú területen a fiataloké is ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. A hangszín és a hangerő változatlan az egész történet alatt, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve, növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyománytőrző öregek az ilyen dalokat behuny szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, vagy egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. Talán egy régi hagyomány maradványai, vagy egy általános emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

Részleteket hallhattak Kallós Zoltán gyímes középloki gyűjtéséből és a 2025-ös Táncház népzenelemez felvételeiből. Énekelt Csorba Imréné Tímár Kata és Zeilinger Izabella. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Továbbra is tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Napos, száraz idő lesz holnap is. Jó estét kívánok a szerkesztő, Besenyei Márk nevében is. Nagy Zsombor vagyok. Továbbra is tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. A kétnapos esemény második napján délelőtt a kabinet a többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről egyeztetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások beszerzésének bővítését, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és középvállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, véli a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak más magyar vállalkozóként adnak munkát. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utas tájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően. Ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Újabb katonai támogatást nyújt Németország Ukrajnának. Az 1 milliárd eurónyi hozzájárulás mellett Berlin az energiaellátásban is segíteni kívánja Kijevet a tél közelettével, jelentette be az ukrán fővárosban tárgyaló német kancellár. Friedrich Merz hangsúlyozta, látogatásával azt is nyomatékosítani kívánta, hogy Ukrajna nyugati partnereit nem lehet megfélemlíteni. A politikus fogadása idején többször is légiriadót rendeltek el a városban és környékén az orosz dróntámadások miatt. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint két hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Idehaza emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank ma az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fémérme a jegybank magyar pásztor és vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. Végül az időjárásról. Jelenleg 16 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 21-23 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég. Estétől helyenként fátyolfelhők előfordulhatnak, majd holnap is folytatódik a többnyire zavartalan, napos, száraz idő. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Holnap napközben 22-26 fok várható. Csütörtökön hideg front érkezik.
1: Túl az óperencián. A Dankorádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

Rózsám, viruló kis rózsám, énekelte Nagy Ibolya, Huszka Jenő, Szilágyi László és Petőfi Sándor Erzsébet című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Egri József. Tartsanak velünk ma is, hiszen ismét olyan kiváló művészeket hallhatnak zenei utazásunkon, mint például Petre Zsuzsa, Dolhai Attila és Horváth Tivadar. De elsőként hallgassuk meg Lehár Ferenc a Czárevics című operettjéből a Volga dalt Kovács József előadásában. Utána pedig Aldoboé Nagy György és Szenes Iván Csárli nénye című zenés játékából következik az Orchideák Tolnai Klári és Páger Antal tolmácsolásában. Jó szórakozást kívánunk!

0: Nékem sincs semmi, de néhány penné virágra mindig akad. Amikor Indiába elutaztam, maga egy kosár orchideát kapott valakitől, emlékszik?
1: Igen, igen, emlékszem. Maga küldte, nem volt benne levél.
0: Lett volna benne levél, de szégyeltem és eltéptem.
1: Oh, és mi volt abban a levélben?
0: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Az volt, hogy...

lila orchideák, vigyétek hozzá a szívem, mivel hogy

0: hátra ment.
1: Magához láncolt, utolsó tánc volt.
0: Elment és nem is köszönt.
1: Most újra itt van, a karjaimban, többé el nem engedem.

0: Ágom.
1: Ezt mondta akkor is ő.
0: Ma sincs ez másképp, talán csak játszom.
1: Én mégis megköszönöm.
0: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
1: Az én világom, az ön virága, hújjon hát le.

0: mintha egy költő lelkében úsznék, hogy újra látom magát. Van ilyen ötlet, fejemben úsznék, hogy újra látom magát. Mintha múzsa kötélen úszna, hogy újra indul felé. Meg fogja látni, még komponálni fogok egy szép napon én.
1: Ó, és mi lesz az?
0: Egy egészen új dal lesz ez. Arról szól majd, hogy...

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. A tisztaság, az ártatlanság és az emberség olyan értékek, amelyek soha nem veszítenek jelentőségükből. Ezek állnak Móri Zsigmond klasszikus regénye a Légy jó, mint halálig középpontjában is. A történet 1991-ben született újjá, musical formájában. A debreceni ősbemutatón Kocsák Tibor zenéje, Miklós Tibor szövegkönyve és Pincés István prózai jelenetei keltették életre Nyilas Misi világát. Azt hiszem, ebben a történetben mindannyian találhatunk valamit, ami bennünket is megérint, és talán éppen ezért érezzük olyan közel magunkhoz. Hamarosan felcsendül ebből a musicalből a Szívek melegében című dal Szinetár Dóra előadásában. De előtte hallgassuk meg Andrew Lloyd Webber az Operaház Fantomja című musicaljéből a Fantom és Krisztin duettjét, Fischl Mónika, Lukács Anita, Homonnai Zsolt és Vadász Zsolt előadásában. Jó szórakozást kívánunk!

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Egri József. Huszka Jenő és Martos Ferenc Gülbaba című operettjének dallamaival folytatjuk műsorunkat. A gyönyörű muzsika a magyar operett romantikus világát idézi. A történet a török hódoltság idején Budán játszódik. Középpontjában pedig Gábor diák és Gülbaba leánya Leila szerelme áll. Az operett egyik legszebb és leglíraibb dallama a Darumadár fenn az égen. Most hallgassuk meg ezt a dalt Dolhai Attila előadásában. Dankó Rádió.

0: túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Padam Padam a francia sanzon irodalom egyik legismertebb gyöngyszeme. Zenéjét Norbert Glanzberg, eredeti szövegét Henri Conté írta. Edith Piaf 1951. október 15-én énekelte lemezre a dalt, amely az ő előadásában vált világhírűvé. A dalt azóta számos kiváló előadó énekelte. A magyar szöveg Reményi Gyenes István nevéhez fűződik. Most ezt a nagyszerű sanzont hallhatjuk Szabó P. Szilveszter előadásában. Padam Padam, Dankó Rádió.
1: Egy hang kísért nap éjjel át, mely poklot és mennyet megjárt. A múltból jött, akárcsak én,

padam, padam, padam. E hang árnyékként roham velem. Padam, padam, padam. Szíven üt, és én emlékezem.

kedves hallgatóink, Párizs a fények városa, nyáron pedig talán még varázslatosabb. Számtalan költő, zeneszerző és előadó számára jelentett ihletet. A szajnapart, a hangulatos kis utcák, a kávéházak és a nyüzsgő terek mind-mind hozzátartoznak ahhoz a semmihez sem hasonlítható párizsi hangulathoz, amely sok dalban is megjelenik. Most Horváth Ivadar előadásában következik a Párizsban szép a nyár. Túl az Operencia.

strandbulvár fényárban áll. Sétára vár a Szajna part, a kis Polett is épp arra tart. Kezében rózsaszál, az a csöpp szája már csókra áll, hiszen oly régen várja a szép pier, csókot is érdemel. Ollé! Oly gyakran játsza a szomszéd, nagy hanggal e kis lemezt, áthallik ordítva onnét a közfal vékony gereszt. Elűzi reggel az álmom, este sincs e

0: szajma palett. Hát merre tartson a palett?
1: Kezébe rózsaszál.
0: Kezébe még mindig ott van a rózsaszál. Az meg csókrál. A szép fiel is ott van.
1: Szóval is érdekel.
0: Azt!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Ma ünnepli születésnapját Pápai Erika, Jászai Mari díjas, Iglódi István emlékgyűrűvel kitüntetett színésznő, szinkronszínész. A Színház és Filmművészeti Főiskolán Iglódi István tanítványaként végzett. Már harmadéves korában főszerepet játszott a József Attila Színházban, ahova először szerződött. 1986-tól a Víg Színház művésznője, 2000 óta szabad foglalkozású színésznő. 2021 és 2025 között a Turay Ida Színházban is játszott. Boldog születésnapot kívánunk! És most fogadják szeretettel Pápai Erika előadásában Fényes Szabolcs és Békefi István slágerét. Jó rádiózást!

kívánok a hölgyeknek és uraknak. Jó estét! Remélem, jól mulatnak. Csak tessék! Én keresek egy embert, egy férfit. Hogy mi az oka ennek?

0: Megengedi egy percre, ha kérem? Hogy ide üljek önhöz? Remélem.
1: S ha maga felé nyújtom a számat,

kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Müller József muzsikájával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Nem sokára híreket mondunk, majd érkezik a családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dank.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó. Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
3: Grabowski.
4: Grabowski.
5: Grabowski, megsebesült?
3: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
2: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
3: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
1: 40 éves a macskafogó. Ma 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Katonai műveletet jelentett be a jemeni kormány a huszi lázadók ellen. Idehaza fokozott közúti ellenőrzést tartanak holnaptól a rendőrök. Napos, száraz idő lesz továbbra is. Jó estét kívánok a szerkesztő Besenyei Márk nevében is. Nagy Zsombor vagyok. Újabb katonai támogatást nyújt Németország Ukrajnának. Az 1 milliárd eurónyi hozzájárulás mellett Berlin az energiaellátásban is segíteni kívánja Kijevet a tél közelettével, jelentette be az ukrán fővárosban tárgyaló német kancellár. Friedrich Merz hangsúlyozta, látogatásával azt is nyomatékosítani kívánta, hogy Ukrajna nyugati partnereit nem lehet megfélemlíteni. A politikus fogadása idején többször is légiriadót rendeltek el a városban és környékén, az orosz dróntámadások miatt. Katonai műveletet jelentett be a jemeni kormány a huszi lázadók ellen. A közel-keleti ország elnöki tanácsának vezetője közölte, hogy az akció célja a köztársaság fennmaradó területeinek visszafoglalása és az állam egységének helyreállítása. A műveletet a hírek szerint a szövetséges szaúdi erőkkel közösen irányítják. Közben az Irán támogatását élvező húszik a hétvégén is folytatták az előrenyomulást, és további területeket foglaltak el a Taiz közelében lévő stratégiai fontosságú magaslatokon. Emellett rakéta és dróncsapást mértek a szaúdi olaj- és gázipari vállalat Riádi és Huraiszi létesítményeire. Elkezdődött az elnökválasztás Brazíliában. A latin-amerikai országban csaknem 159 millió választópolgár adhatja le szavazatát. A közvéleménykutatások szerint szoros eredmény várható a jelenlegi baloldali államfő Lula da Silva és kihívója a jobboldali Flávio Bolsonaro között. Idehaza továbbra is tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. A kétnapos esemény második napján délelőtt a kabinet a többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről egyeztetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások beszerzésének bővítését, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, ez volt a vasútvonal végső és eddigi legalaposabb szimulációja. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek, a vonalon több órán keresztül, utasokat azonban még nem szállítottak. A tesztelésen a szakemberek a különböző zavarhelyzetek kezelését is vizsgálták. Fokozott közúti ellenőrzést tart holnaptól egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Jelenleg 16 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 21-23 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég. Holnap is folytatódik a többnyire zavartalan, napos, száraz idő. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Holnap 22-26 fok várható.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
4: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A magyar nóta szeretete olyan örökség, amely sokszor a jókedvünket is visszahozza, erőt ad és megszépíti a közösen eltöltött perceket. Köszöntöm Önöket, a családunk nótáit hallják. Ma is lélekemelő dallamok, nótás történetek és dalos vallomások várják Önöket. A mikrofonnál Erdélyi Klaudia szerkesztő műsorvezető számít megtisztelő figyelmükre. Kedves hallgatóink, talán nincs is szebb annál, mint amikor egy dallam egyszerre sok ember szívében szólal meg, és ugyanazt az érzést ébreszti bennünk. Reméljük, adásunk nyitányában is így lesz. Elsőként egy kedves andalgó dallam érkezik. Kiskertemnek kislakója, Pere János énekel. Ezt követően egy vérpesdítő csárdás hangulatát idézzük meg Besenyei Ferenccel. Szakadozott rongyvonódat mit sajnálod? Ifjabb Sánta Ferenc és zenekara muzsikál. Tartsanak velünk, hamarosan érkeznek a nótás dalos vallomások.

ne lássák, hogy kicsiratok magamnak. Jegykendőjét másnak adta, de én azért nem búcsulok miatt.

0: Rakjon ide 10 litert a javából. Még ma este kirúgom az asztal lábát, elaltatom szívemet a borától. Templom járó, nosem voltam, ezután se kell nékem az imádság. Leszekedett teli hangos, jó kedvem van, hogy a búvott állatomat levássák. Templom járó, nosem voltam, ezután se kell nékem az imádság. Leszekedett teli hangos, jó kedvem lesz, hogy a búvott állatomat levássák.
1: Önök a Dankó Rádiót, a családunk nótáit hallják. Kedves hallgatóink, a magyar nóta nem csupán muzsika, közös emlékeink, érzéseink és történeteink őrzője. Ahogy Ábrám Tibor, az erdélyi Sárpatakon élő magyar nóta énekes vallja, a szívből jövő nótázás összekovácsolja az embereket, erőt ad. Talán ebben rejlik a nótázás egyik legnagyobb varázsa, amikor együtt éneklünk, együtt érzünk, és egy-egy ismerős dallam közelebb hoz bennünket egymáshoz. A folytatásban most Ábrám Tibor osztja meg velünk nótás dalos örökségének egy darabját, és tárja elénk azt a magyar zenei kincsestárat, amelyet szívében őriz.
2: Nagy tatám volt, akit apónak hívtunk, aki nagyon szeretett dalolni, dalokat, nótákat ismert, nagyon szépen énekelt, és a nótáknak a zömét tőle tanultam. A gyerekkoromban is nagyon szerettem már, és ha meghallottam egy új dalt, mindig igyekeztem megtanulni. Annak idején voltak vasárnaponként a találkozások, nótázgattunk a fonókba, nótázgattunk, ami hétköznap volt, úgyhogy a nóta az mindig folyt, így mondjam. Szerettük a nótákat, a falusi ember mindig szereti. Mezőfelei lévén nápfonás volt nálunk. Szerintem ez mióta világ így volt, magyar ember bárhol dolgozott, mindig nótázgatott, fütyörészgetett, vagy sűrökbe lett foganatos, vagy ott tartották a fonókat, vagy az udvaron, vagy bent a házba is, és itt mindig a munka mellett nótázás is volt.
1: Hogyan határozta meg a munkát ez az éneklés?
2: Jó kedvet a munkához, lelki erőt, minden szépet és jót. Elfelejt a bánatait, ugyebár a nótákkal is úgy van, hogy a szerelmes nóták azok egyik legszebbek, azok meghatóbbak, meg a helyhez kötődő nóták, mikor valaki elköltözik a falujából, így mondjam, mindig siratja a faluját, hogy ott egész másképp volt, ott mindig jobb volt. Az éneklés az mindig lelki erőt adott, és jó kedvet.
1: Nagy tata, nagypapa milyen nótákat szeretett? Ő milyen ember volt?
2: Nagy szeretettel gondolok vissza a gyermekkoromra. Amennyi szeretetet én kaptam nagyszüleimtől, mindkét oldalról, azt nem sok gyerek kapja meg. Első fiú lévén a családba, nekik mind unoka. Én a legtöbb szeretetet ezt mondhatom, hogy én kaptam. És egy vígkedélyű ember volt, apónak meg nanónak nevezte mindenki. Egy vígkedélyű ember volt az apom, szabédi származású volt, szabédi volt, és mindig munka közben énekelgetett vagy fütyürelt. Úgy is ismerte mindenki, hogy a Füttyös Józsi bácsi. És tovább tudta adni a dalokat, sok olyan dalt is, amit most nem lehet meg a médiában megtalálni. Én emiatt az ömét lejegyeztem, szöveget meg kottába, összegyűjtögettem. Szerintem lesz majd egy utókor, aki értékelni fogja majd ezeket. Úgy gondolom, hogy vissza fog térni még ez a hagyományhoz. Emiatt is szeretem a Dankó Rádiót hallgatni is, meg tovább viszi a magyar ember értékeit. Mert ez a miénk. Mi ebbe születtünk bele, szüleink, nagyszüleink, visszamenőleg ebbe születtünk bele, és ezt szeressük, ez a miénk.
1: Nagypapának voltak-e kedvencei dalok, nóták?
2: Például Bokrétát kötöttem Mezei Virágból, ez volt egyik kedvenc nótája, amit nagyon-nagyon szeretett, és gyönyörűen énekelt. Pirospünkös napján imádkoztam, érted, ez a másik, hogyha ír majd édesanyám. Ezeket nagyon szerette, ezeket a dalokat, ezek mind megvannak.
1: Kedves hallgatóink, a most felcsendülő nóták olyan örökbecsű melódiák, amelyekben ott él a szülőföld szeretete, a magyar szó és mindaz, ami érzelmi örökség, amelyet nemzedékről nemzedékre őrzünk tovább. A magyar nóta így lesz szívből jövő emlékezet, kultúránk és anyanyelvünk egyik szeretettel őrzött kincse. Először Bányai Márton énekel ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével. Bokrétát kötöttem mezei virágból, egy üde mégis érzelmekkel teli hallgató, majd Karcagi Nagy Zoltán tolmácsolásában Berki Péter és zenekara közreműködésével halljuk a Hogyha ír majd édesanyám című nótát, amely az év magyar nótája 2023-as szavazáson a negyedik helyet szerezte meg. A nóták most is mesélnek szeretetről, és

Kedves hallgatóink, a folytatásban is legyen élmény szép muzsikát hallgatni itt a Dankó Rádióban. A családunk nótáiban most Tamás Gábort hallgatjuk. Az erdélyi származású Svédországban élő magyar táncdalénekes és zeneszerző.

0: szerző neve sokak számára összefort olyan közkedvelt dalokkal, mint az Ó Erdély szép hazám, vagy a Donátúton nyílnak már az orgonák. Tamás Gábor 1976-ban telepedett le Svédországban, de munkásságával azóta is hűen őrzi és közvetíti a magyar kultúra értékeit. Művészetét több rangos elismeréssel is méltatták. 2004-ben megkapta a Magyar Kultúra Lovagja címet, később a Duna díjat és a Világ Magyarságáért művészeti díjat. 2018-ban pedig átvehette a Magyar Arany érdemkeresztet. Pályafutását számos platina, gyémánt és aranylemez is fémjelzi.
1: Tamás Gábor vagyok, énekes. Édesapámtól örököltem zenei hallásomat, aki annak ellenére, hogy közgazdász volt, nem zenész, gyönyörű szépen hegedült. Őtőle tanultam meg a népdalokat, a nótákat, az operett dalokat. Édesapám kedvenc dala a Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket, hiszen itt ismerte meg édesanyámat Budapesten egyetemi évei alatt.
0: Kedves hallgatóink, csendüljön fel a pesti nőkről szóló vallomás egy csipetnyi humorral, könnyedséggel és hamisítatlan operett hangulattal. Kálmán Imre örökzöld muzsikája következik, a Marica grófnő egyik népszerű részlete. Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket. Vadász Zsolt énekel a Budapesti Operett Színház zenekarának és musical együttesének közreműködésével. A 2023-as felvételen Rónai Pál vezényel.

Kedves hallgatóink, a folytatásban is tartsanak velünk itt a Családunk Nótáiban tematikus hétvégénk főszereplője, az 50 éves Téka együttes muzsikál. A zenekar 1976-ban alakult Budapesten. Alapítói Lányi György, Porteleki László és Havas Réti Pál. Erdélyi gyűjtőútjaik során falusi muzsikusoktól tanulták az autentikus dallamokat, amelyeket később táncházakban, az oktatásban és népművészeti táborokban adtak tovább. A Téka munkáját számos rangos elismeréssel jutalmazták, köztük Magyar Örökség díjjal is. Az 50. jubileumi év ünnepi koncertjei egész éven át idézik fel a fél évszázad gazdag örökségét. Most egy különleges erdélyi muzsika következik itt a Családunk Nótáiban. A Vajdaszentiványi Sebesforduló a Téka együttes előadásában.

0: kellemes szívhez szóló zenehallgatást kívánunk itt a Dankó Rádióban, a családunk nótáiban. Kedves hallgatóink, vannak dalok, amelyek finoman, szinte észrevétlenül szövik át az életünket, mint egy régi emlék illata, vagy egy tavaszi virág látványa. A magyar zenevilág tele van ilyen kincsekkel. Egyszerre őrzik a múlt szépségét, és szólnak a jelen érzéseiről. A folytatásban az erdélyi születésű Budakeszin élő kedves hallgatónk Demeter Márta mesél a magyar dallamok iránti szeretetéről, a székely gyökerekről, a legkedvesebb családi dallamairól.
1: Mi Korondon nőttünk fel, a szüleim, édesanyám mindig nagyon szépen énekelt, gyerekek voltunk, édesapám is nagyon szeretett énekelni. Így a családban ilyen vidáman éltünk, sokat bulisztunk.
0: Mit adtak ezek a dalok, a magyar dalok?
1: Hát mi mindig is ugye a magyar kultúrát, azt a magyar hagyományt mindig is tartottuk. A hagyományokban nőttünk fel, követtük az őseinket, amiket ugye a nagyszülők átadtak, azt a szüleink nekünk ugyanúgy próbálták átadni. Mi igyekszünk ezeket a hagyományokat nekik továbbadni. Hát vannak ezek a székely bálok, székely közösségek, székely körök, és oda mi mindig minden egyes alkalommal igyekszünk elmenni. Próbálkozok elvinni a gyerekeimet is. Mindig igyekszünk ezeket tartani, meg nagyon sokat megyünk haza Erdélybe. A szüneteket általában otthon töltik, ugye otthon még jobban tudják ezeket a hagyományokat, meg mindent átvenni. Mindig minden egyes bálon van a végén ilyen jó nótázás. Mikor, milyen hangulat, milyen társaság jön össze.
0: Melyek a legkedvesebb nóták, amelyek soha nem maradhatnak ki a repertoárból?
1: Hát én nagyon-nagyon szeretem ezt a marosmenti fenyves erdők aljába, meg nagyon szeret, meg lassan kocsis népdalok, azokat általában mindig el szoktuk énekelni.
0: És a gyerekek ezeket ismerik, hiszen ha együtt vesz részt egy rendezvényen, egy ilyen székelykörön a család, hát akkor ott együtt is énekelnek.
1: Hát igen, szerencsére ismerik, és szeretik is, szokták velünk együtt énekelni. Nekem van 4 gyerekem, 3 lányom, 1 fiam, és van 3 unokám, és most születik még egy unokám az idén.
0: Folytatjuk a muzsikálást itt a Dankó Rádió hullámhosszán. Újabb családi nóták érkeznek. Elsőként a Kék ne felejts című hallgató Dócs Péter előadásában Tordai Zoltán és zenekarának kíséretével. A Serli Lajos és Kazalicki Antal alkotta szerzemény a magyar nótairodalom egyik maradandó gyöngyszeme. A ne felejts virága itt az emlékezés és a hűség jelképe. Ezt követően a marosmenti fenyves erdő csendül fel Víg Ibolya előadásában Jónás Géza zenekarának kíséretével, Tordai Zoltán prímás közreműködésével. A Gömöri Sándor nevéhez kötődő hallgató Erdély tájainak hangulatát, a marosmente szépségét és a szülőföld iránti mély ragaszkodást idézi meg. Ez a nóta is annak a gazdag zenei örökségnek a része, amelyben a természet, az emberi érzések és a magyarság emlékezete fonódik össze.

0: Kalandozzanak velünk a családi nóták világában, és osszák meg velünk önök is legkedvesebb magyar dallamaikat. A 061-759-6071-es telefonszámon üzenetrögzítőn várjuk jelentkezésüket. Kedves hallgatóink, a folytatásban Turay Kiss Mária dalénekes költő és dalszövegíró osztja meg velünk legkedvesebb nótáját. Mária története azt is bizonyítja, hogy a zene iránti szeretetnek nincs életkora. Énekesi tanulmányait 55 évesen nyugdíjba vonulását követően kezdte meg, és olyan neves művészektől tanulhatott, mint Pere János, Siliga Miklós, Medgyesi Mária és Felföldi Anikó. Több magyar nóta is őrzi előadását, amelyek közül számos felvételt a Dankó Rádió hallgatói is jól ismerhetnek.
1: Turay Kiss Mária, dalénekes vagyok. Én már az édesanyám ölében is énekeltem. Mindig énekeltem, mert ő is énekelt. Az édesapám úgy szintén énekelt. Egy olyan nóta volt a kedvenc nótájuk, amit az anyukám örökölte az anyukájától, én örököltem az anyukámtól, most pedig az én lányom, a gyerekeim, az unokáim öröklik én tőlem. Tehát, hogy mi volt ennek a gyönyörű népdalnak a címe? Édesanyám is volt nékem.
0: Kedves hallgatóink, vannak dalok, amelyeket nem egyszerűen hallgatunk, hanem magunkénak érzünk. Ismerősen csengenek, mert történeteket, emlékeket, családot, szeretetet és az otthon melegségét idézik fel bennünk. Most két ilyen kedves dallam következik. Elsőként egy archív felvételen Szalai László énekli az Édesanyám is volt nékem című tradicionális dalt Oláh Kálmán és zenekara kíséretével. Majd Turay Kiss Mária előadásában csendül fel a Rózsabokorban jöttem a világra című csárdás Lendvai Csócsi Jenő és zenekara közreműködésével.

nem a világra, nem dolykált az édesanyám hiába. Járt utána három falu legénye, én meg csak úgy hidegettem, csalogattam rá.

0: kis menyecske, asszultad a fiatalja, öregje, jaj, de csinos, te takaros, ez a pici porta piros menyecske.
1: Dankó Rádió. Salgó Tarjánban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.

egy sem ér a csigavér, hótás ember vigan él, még a nap is szebben ragyog feletten. Házasodni akarok, de csak olyat, ha kapok, aki eljön néha velem horkóstolni. Ki nem pöröl, nem vitáz,

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez érkeztünk. 20 óráig Farkas Jenő és zenekara muzsikál. A családunk nótáival legközelebb jövő hétvégén, szombaton és vasárnap 19 óra után várom Önöket. Itt a Dankó Rádióban a híradást követően népzenei műsorral folytatjuk, melyet a Népek Dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától éjfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a gyártásvezető Sztrányóczki Imre, a hangmérnök Wolf Attila, az adásmenedzsereink Díszabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm megtisztelő figyelmet. A szerkesztő műsorvezetőt, Erdélyi Klaudiát hallották. További jó rádiózást kívánunk itt a Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
3: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz, pedig érdemes róluk beszélni.
2: Ridikül, Stoll Lucával, október 5-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Gazdasági kérdésekről tárgyalt a kormány Erdőbényén. Holnap hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. Csütörtökig továbbra sem várható eső. Jó estét kívánok a szerkesztő, Besenyei Márk nevében is. Nagy Zsombor vagyok. A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kormány a kétnapos erdőbényei kihelyezett ülésének második napján, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők délelőtt megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és középvállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, véli a KDNP frakció vezetője. Ritvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank ma az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fémérme a jegybank magyar pásztor és vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. Szent Király lovasa nyerte a 19. nemzeti vágtát. Csiki Laura elsőként ért célba a döntőn Jimmy nevű lovával. A győztes egy huszárszabját, valamint egy herendi huszárszobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón. Második helyezett Dunaszerdahely, a harmadik pedig Ács Teszér versenyzője lett. A huszárgyerek és a kis huszárvágtán vasadlovasai győztek. A fogatvágtában egy új kígyósi ménes lett a legjobb. Holnap hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. A várományosok között van egy kanadai endokrinológus, egy macedón-amerikai tudós, valamint egy dán és amerikai orvos, akik egyebek közt a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért, valamint az immunológia terén elért felfedezéseiért nyerhetik el a Svéd Tudományos Akadémia elismerését. A fizika kategóriában kedden, a kémia szekcióban szerdán hirdetik ki a győztest. Jelenleg 8 és 20 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 14-17 fokot mérnek. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Holnap napközben 22-26 fok várható.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

0: Jó estét kívánok! Az idén 50 éves fennállását ünneplő Téka együttes kolozsnagyidai ritka és sűrű verbunkját hallották Táncházban című műsorunkban, hisz ők rádiónk tematikus hétvégéjének vendégei. A prímás ezen a felvételen Vizeli Balázs volt, de hallhatnak majd olyan muzsikákat is, melyekben Ökrös Csaba, Sós András, illetve Kalász Máté vezeti a zenekart. Tegnap Éri Péter Népzene Határok nélkül című műsorát hallották, melynek vendégei az akkor 35 éves zenekar tagjai voltak, s most következzen egy tavaly készült, szintén Népzene Határok nélkül című műsor, melynek vendégei Jávorszky Béla Szilárd újságíró, Lányi György és Porteleki Zoltán, a Téka két alapító tagja volt annak kapcsán, hogy megjelent a zenekar első 15 évét bemutató interjúkötet. Ennek szerzője Jávorszky Béla Szilárd volt.
1: Népzene Határok nélkül.

Jó estét kívánok, Vasvári Anna Mária vagyok. A Téka zenekar 1980-ban az Egyesült Államokban megjelent első albumáról szólt a lemez címadó összeállítása, s azt hiszem a Téka 32 lemeze közül ezt kevesen ismerik. Annál inkább magát a zenekart, kiknek neve a 80-as, 90-es években fogalommá vált, egy egész korszakon.

0: Vasi téri szabadidőközpontban tartott sok száz fős táncházuk maradt etalon ebben a világban, de egyrészt elsőként jelentkeztek az ahhoz szorosan kötődő, a korabeli sajtótörvények miatt rendre más néven megjelentetett táncházas tájékoztató füzettel, másrészt az 1983-tól az Őrségbe szervezett, majd Nagykáló Harangodra települt összművészeti táboruk hosszú éveken át mintául szolgált az utánuk érkezőknek. Nem beszélve arról, hogy a 80-as években az elsők között publikáltak nagy lemezeket. A Téka zenekar első 15 évét bemutató könyvről Jávorszky Béla Szilárd újságírót hallják.
1: Könnyű dolga volt-e Jávorszky Béla Szilárdnak, amikor a Téka zenekar első 15 évéről egy könyvet kellett szerkesztenie, írnia, mert hogy szerintem nem volt könnyű helyzetben.
2: Sok szempontból nem volt könnyű. Végül is egy döntés kérdése volt, hogy az első 15 évről szóljon. Az egyik fejezet azért a 30 évről szól, ami azóta eltelt, de végül is szerintem ez a fontos. Tehát abban az időszakban fektettek le mindent, ami szerintem a legfontosabbá teszi őket. Ők a táncázások második hullámának talán a legfontosabb képviselői. És egyrészt ugye csinálták a táncházat Almási téren, az 83-tól nagy tömegeket vonzott. A tábor, amit Magyarországon gyakorlatilag elkezdtek, és persze ma már mindenhol vannak táborok, de azért 83-ban még nem nagyon voltak sehol sem táborok.
1: Bocsánat, hogy közbevágok, egy olyan tábor, ahol minden egyben van, a tánctanítás, a zenetanítás és a kézműveskedés. Ez volt az újdonság.
2: Persze, és akkor a harmadik pedig az újság. Almási térnek az égisze alatt ők csináltak egy minden alkalom a más néven megjelenő újságot. Ebből az újságból nőtt ki majd a Folk magazin rendszerváltozás után, amely végül is egyetlen írott fóruma ennek az egész kultúrának.
1: A könyvbemutató is sztorizásba fulladt, idézőjelbe téve ezt a szót, mert hogy hát a Téka együttes arról is híres volt, hogy iszonyatos mennyiségű és jól mesélt történettel rendelkeznek. Hogy lehetett megoldani azt, hogy ezek a sztorik kimaradjanak? Ezért fáj az embernek a szíve szerkesztőként, íróként a legjobban. Nem.
2: Lányi Gyurinak, a Gyurkettinek megjelent egy könyve évekkel ezelőtt, ahol ő elmeséli a maga ízes mesélőkével ezeket a történeteket. Abból én felhasználtam dolgokat. Ugye a Poros, Porteleki László, a Prímás, hát ő tudjuk, hogy milyen jól tud mesélni, de szintén kellett hozzá egy szerkesztői agy. A Nagy Zoli, ő volt ugye, aki a legjobban dokumentált mindent. Keveset mondott, de akkor, hogyha valamit mondott, akkor azok nagyon úgy voltak. A Határidő naplói, azok kincseket érnek. Amíg ő a zenekar tagja volt, ugye 77 és 87 között, akkor addig a külföldi turnéknak a dátumai megvoltak. Ugye hárman indultak, Lányi Gyuri, Porteleki László és a Havasréti Pál. És hát a Havasréti Pali, ő ráadásul 40 évig a zenekarnak a tagja volt. 2016-ban kilépett. És hát a fontos személy, aki ugye nem a zenekarnak a tagja volt, de azért ott volt, főleg az első táncazakban nagyon fontos szerepet játszott, illetve az Almási téren is ő volt a házi asszony, meg a Nagy Zolival közösen alakítgatták ki azt a midiőt, amiben is a zenekar megjelent. Ugye Beszmeri Katáról beszélünk.
1: Mi lehetett a titka ennek a, most már mondjuk azt, hogy ötfős kezdő csapatnak, vegyük hozzá Beszprémi Katalint is, mert hogy nélküle nem született volna meg, vagy nem így született volna meg a tábor.
2: Hát, hogy hagyták ezeket a folyamatokat, szerintem az a legfontosabb. Legyen tábor. Akkor Hájó Kovács mondjára elkezdünk táborozni. És hát ugye itt a Kata elmesélte, hogy hogy készültek az első programok, milyen volt ezek, ez a 83-ban a vadászató, tehát egy őrségi településen szervezni valamit. Tehát tényleg az volt, amit a Gyurkedi is elmesélt itt a bemutatón, hogy reggeli rántotta, és akkor 17 kiló zsír, és 990 tojás hozzá.
1: Amit Buda Ilonka törögetett az énekeseivel.
2: Meg a gulyás ágyú, amit a hadseregtől szereztek, meg konzervgyárral tárgyaltak. Két év után átkerül majd az országnak a másik végére, mert rájönnek, ugye, hogy a legcsapadékosabb területet választották ki az országból, és akkor átmennek Nagykálóra. Azóta is működik a tábor, persze már nem ők működtetik.

a Téka zenekar első 15 évét bemutató könyvről a szerzőt, Jávorszky Béla Szilárd újságírót hallották, majd itthon első Feljön a nap címmel 1989-ben megjelent önálló albumuk egyik slágerét, melyből 1988-ban az első magyarországi népzenei videóklip is készült. Az 1976-ban Porteleki László, Lányi György, Havasréti Pál alapított a zenekarhoz, egy év múlva csatlakozott Nagy Zoltán, s ebben az évben indították a Sebő Klub mintájára első táncházukat, és 1977-ben a Népművészet ifjú mestere címet is elnyerték. Megalakulásuk első pillanatától rendszeresen jártak gyűjteni, s ahogy Porteleki László és Lányi György is említeni fogja a későbbiekben, ezeket az élményeket és az ott tanult dallamokat a kezdetektől át akarták adni nem csak táncházaikban, koncertjeiken és a táborokban, de a következő nemzedéknek is, ezért tanítottak és tanítanak a mai napig. Feljön a nap című korongjukon saját és példaképeik, Kallós Zoltán és Martin György gyűjtésein alapuló összeállítások hallhatók, melyekből most a ballada és egy feldolgozás a Moldvai Tánczene szól, Népzene határok nélkül című műsorunkban.

0: A Téka együttes első 15 évét bemutató könyv kapcsán beszélgettem a zenekar két alapító tagjával, Porteleki Lászlóval, Becenevén Porossal és Lányi Györggyel, azaz Gyurkedlivel. Porteleki László és Lányi György, milyen volt együtt muzsikálni? Hány éve nem muzsikáltak együtt?
1: Mielőtt idejöttem, megnéztem a legutóbbi együttjátékunkat, hogy felidézzem, mert az nagyon jó volt. A Tánc 150-en muzsikáltunk a Liszt Ferenc téren 2 évvel ezelőtt, de előtte nagyon sokáig nem.
0: A könyvbemutató is, és ezt hangsúlyoznám, mert hogy a Téka együttes tagjaival minden találkozás anekdotázásba torkollik. Hogy történhetett ennyi minden ez alatt a 31 néhány év alatt, és amiről a könyv szól, az első 15 év alatt. Szóval ennyi élmény, ennyi történet, hogy kerekedett ki, Lányi György?
2: Képzelj el, hogy amit most elmeséltünk, az az 1%-a vagy 1000%-a lehetett. Tehát nekünk olyan tartalmas életünk volt, hogy amikor tőlem megkérdezik, hogy hány éves vagyok, akkor azt mondom, hogy 134. Én dupla életet éltem, mert mi nem aludtunk, rengeteg élményt éltünk meg. Tehát éppen most megnéztem egy régi naptáramat, és egy hónapban a lányom az megnézte, hogy ez lehet, hogy ti ennyi helyre mentetek egy hónap alatt. Nagyon keveset voltunk a családdal, amikor voltunk, persze akkor 100%-ig ott voltunk. Örökös turné, már ott kell lenni, de már lemezfelvétel. Jaj, de már kell menni szervezni, és a táborba, stb. És ráadásul sok más együttessel ellentétben mi emellett nagyon komolyan tanítottunk zenei iskolákba, és gondot fordítottunk, hogy amit mi megtanultunk az öreg mesterektől, azt át is tudjuk adni a fiataloknak.
0: A Téka jelenségnek mi lehet a titka? Mert hogy a táncházmozgalom második generációjának alapélmény volt a Téka tábor, az Almási téri táncház. A zenekar sokkal több volt a zenéjénél.
1: Szerintem itt a beszélgetés közben is felmerült, valahogy olyan volt a helyzet. Nem mondom, hogy tiltva volt, mert lehetett már csinálni, de mondjuk az újság az egy nagyon meredek húzás volt. Szóval igyekeztünk ilyen huszárosan megoldani dolgokat. Tehát például nem volt bőgünk, de nagyon készültünk a népművészet mestere válogatóra, és a Kassák klubban volt a Sebő együttes bőgője a függöny mögött, és ott bekéreckedtünk, mint a könyvtárba mennénk. És egyszer csak nekiálltunk játszani, és én órákig tartó mékerékit játszottunk. Tehát minden helyzetet kihasználtunk, szerettünk együtt lenni, együtt ökörködtünk, sírtunk, röhögtünk, és valahogy összetartott ez az egész keret bennünket, az éneklés, a tánc, meg az együttlét. És a többiekkel is együtt voltunk, zenéltünk, tánc alá muzsikáltunk, és együtt éltünk meg ilyen nagyon szép és csodatos pillanatokat, amit természetesen az öregekkel, akiktől tanultunk, ugyanezt megélhettük, és ez lökött tovább bennünket, hogy ezt minél több embernek megmutassuk. És valóban, most így morbidan hangzik, de fantasztikus élmény volt nekem, hogy már nem tudom hány napja, hány órája egyfolytában muzsikálok, és volt már edzésünk, mert Palackán is két és fél napos lakodalmakat végig muzsikáltunk a zenészekkel. Nézem, hogy most már kéne menjek aludni, mindjárt kezdődik a gyerektáncán, és így átúsztatni az egészet. És én nem hallottam negatív visszajelzést arról, hogy idegesek lettek volna a táborlakók, ha éjjel is szólt a muzsikát, mondjuk nem ott a sátraknál. Dr. Martin Györgytől kérdezte Mérába az egyik nagyon kedves segítője és énekese, Hangya Józsi bácsi, mikor segítette át a hegyen a vonatállomásról, a dögnehéz 25 kilós magnót ő vitte az öreg. És ezt így megálltak ott a hegytetőn, tudva levőleg a Tinka az egy vékony testalkatú ember ott. A Józsi bácsi megkérdezi, hogy te, Gyurka, te miért csinálod ezt? Tinka egy ránéz, azért, mert szép. Ja, és akkor mentek tovább. Hát valami ilyesmi volt nekünk is.
2: Én úgy próbáltam megfejteni, hogy hát ugye a politika helyzet is nagyon sokat számított, mert ugye abban az időben virágnyelven kellett beszélni. Tudtuk, hogy lehallgatják a telefonjainkat. A táncházban sokszor megjelentek olyan emberek, akiről tudtuk, hogy minket figyelnek, vagy jelenteni akarnak. De az, hogy 4 srác fiatalon, lendülettel, jókedvből énekelünk, muzsikálunk, és utána észreveszünk egy pillanatban, hogy micsoda közösségteremtő feladatot hajtunk végre a táborokba, meg a táncházakba, akkor úgy éreztük, hogy ez óriási felelősség, és ez minket tovább vitt.

A Téka együttes előadásában hallottak egy felsőmarosmenti Vajdaszentiványi dallamot, szintén az 1989-ben Feljön a nap címmel megjelent albumról, melyet az ő remek előadásuk hatására is azóta oly sokan feldolgoztak. Hogy mi a titka a Téka zenekarnak? Kifogyhatatlan lendületük, a négy remek férfi énekhang, a szívvel lélekkel párosult technikai tudás, az eredeti anyag tisztelete és alapos ismerete, a közösségépítés. Talán senki nem fogja megfejteni, nem is kell, azt hiszem. Legalábbis a magam nevében azt mondhatom, a fiatalságomat jelentette a Téka korszak. De ez nem csak nosztalgia, hisz a Tékának és a többi régi új táncházas zenekarnak köszönhetően szerencsére minden generáció újra élheti ezeket az érzéseket. Ugyanazok az élmények, a tánc, a zene, a kézműves alkotás ragadja magával a mostani fiatalokat is szerencsére, bizonyítva a táncház mozgalom erejét, melynek épp ma ünnepeljük 53. születésnapját, a 14. táncház napján. S hadd jegyezzem meg azt is, idén nyáron lesz 40 éves a nagykállói harangodi tékatábor, ahol a szervezők reményei szerint újra felidézhetjük azt a legendás tékakorszakot. Vasvári Anna Máriát hallották. Műsorunkat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA készítette 2025-ben, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu internetes oldalon.

2025-ben készült Népzene Határok nélkül című műsort hallották Táncházban című adásunkban, melynek vendégei Porteleki László Prímás és Lányi György Brácsás Dudás, a Téka zenekar alapító tagjai voltak, valamint Jávorszky Béla Szilárd újságíró, aki a Téka zenekar első 15 évét bemutató könyv szerzője. A Téka zenekar prímásai közül az előbb hallották már Porteleki Lászlót muzsikálni és mesélni a zenekar történetéről, illetve Táncházban című műsorunkat a Vizeli Balázs prímás vezette Téka együttes indította. Most két olyan felvétel következik, melyben a tekerő és a duda kap főszerepet. Az első, Alföldi dallamokat Havasréti Pál és Porteleki Zoltán játsza tekerőn, énekel Tárnoki Beatrix, a kanásztász dallamokat pedig Lányi György fújja dudán, és Havasréti Pál tekerőn muzsikálja.

Egy ritkán hallott felvétel következik Táncházban című műsorunkban az 50 éves Téka zenekartól. Most Ökrös Csaba és a széki születésű Sós András vezeti a zenekart. A Mára Marosi Muzsika a Téka Vadvirágok címmel 2009-ben megjelent albumáról szól.

Kedves hallgatóink, tematikus hétvégénk vendége a fennállásának 50. évfordulóját idén ünneplő Téka együttes magyar palackai összeállításával zárjuk Táncházban című műsorunkat. A ma is aktív, muzsikáló Téka zenekarnak több mint 30 lemeze jelent meg, ezeket remélem sokan hallgatják önök közül, sőt ebben a jubileumi évben számos koncerten is láthatják, hallhatják a Téka együttest. Ma a zenekar tagjai Kalász Máté, Lányi György, Kalász Tamás, az énekes, Ráckiné, Tárnoki Beatrix. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készített.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
2: Jó estét, indul a Népek dalai világzenei válogatásunk a Dankó Rádióban vasárnap este. Egy igazán izgalmas és egyedi együttműködéssel, ráadásul hazai világzene, Kerekes Bent és a Dalinda Békés Express című felvételét hallgatjuk meg hamarosan. Aztán érkezik Manu Chao, 2024-ben visszatért egy új üzenettel, a Viva Tu című dallal, amely az élet, a szolidaritás és az egyszerű boldogság ünnepe. A dal egy történet, egy mámoros rumba, amelyet Manu Chao azok számára írt, akikkel útja során találkozott. Egy egyszerű, de szívhez szóló üzenet, ami életet, reményt és szeretetet közvetít. Jön tehát Manu Chao és a Viva Tu hamarosan, de egy elképesztő jelenetekben és fergeteges poénokban bővelkedő film zenéjét is meg fogjuk hallgatni nem sokára. A Velencei Filmfesztiválon 3 díjjal is jutalmazták. A Macskajaj című filmről van szó. Bizony, jön majd Boban Markovics és a Boban Mára című muzsika. Mindez tehát ebben az órában itt a Dankó Rádióban. Ez tehát a Népek dalai világzenei válogatásunk, ahol most jön a Kerekes Band és a Dalinda közös felvétele, a Békés Express.

0: a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Manu Chao-val folytatjuk, aki 2024-ben a Viva Tu albumával tért vissza. Ritkán ad ki, ugye, új anyagot, mégis hatalmas befolyással bír a zenei világra. A lemez dalai a közösség erejét és az élet egyszerű örömeit ünnepli. Különböző zenei műfajok keverésével, mint a flamenco, a rumba, chanson, kumbia és reggae. A Viva Tu dalai spanyolul, franciául, portugálul és angolul szólalnak meg, bemutatva Chao multikulturális gondolkodását és zenei sokszínűségét. Figyelemre méltó, hogy Chao Willie Nelsonnal is énekel egy érzelmes duettet. Manu Chao zenéje továbbra is a világ különböző kultúráinak hangjait hozza el hozzánk, miközben reflektál a társadalmi igazságosság és az aktuális világhelyzet kihívásaira. Az album egyik különlegessége a címadó Viva Tu, amely egy vidám flamenco rumba és a közösségi élet egyszerű örömeit ünnepli. Jöjjön most ez a dal, több mint 3 perc felhőtlen boldogság a Dankó Rádióban. Manu Chao jön tehát, a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják.
1: Cada día que me enamoro.

0: Viva tu!
1: 180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Tankó Rádióban.

hitek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

Ez a Dankó Rádió, a Népek Dalait világzenei magazinunkat hallgatják. 1998-ban mutatták be a Macskajaj című felejthetetlen filmet, amely Emir Kusturica életművének egyik megkerülhetetlen darabja. Az elképesztő jelenetekben és fergeteges poénokban bővelkedő film óriási siker lett világszerte, amit a Velencei Filmfesztiválon 3 díjjal köztük az Ezüst Oroszlánnal jutalmaztak. A különleges balkáni hangulatot nagy intenzitással megidéző vígjáték bővelkedik az emlékezetes alakításokban, pedig a rendező több amatőr színésznek és civilnek is szerepet adott kultikus alkotásában. A remek filmzene szintén nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Macskajaj igazi klasszikussá váljon. A filmzenét Boban Markovicsnak köszönhetjük, akinek családjában már nagyapja, valamint az apja is zenész volt. Ez nagy hatást gyakorolt a munkásságára. A nemzedékeken átívelő tradíciónak köszönhetően már 7 éves korában megismerkedett a trombitával. 16 éves korára már elismert művészként tartották számon, amit tovább erősített azzal, hogy 20 éves korában megalapította az első zenekarát. Ő jön tehát Boban Markovics és a Boba Mára itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek.

Dankó Rádióban jövő héten pénteken a Los Gringos zenekar koncertjét hallhatják. Az együttes 1993-ban alakult, főként székesfehérvári zeneművelőkből, akik korábban a Los Andinos együttes tagjaként váltak ismerté. Főként dél-amerikai gyűjtőutakon szerzett benyomásaikat és tapasztalataikat közvetítették a közönségnek, amelyeken sokszor nyelvi kihívásokkal szembesültek. A spanyol nyelv használatával még elboldogultak, de az andokban beszélt quechua nyelv és annak dialektusai már komolyabb akadályokat jelentettek. Lukács József elmondta, hogy szinte minden faluban más és más a tájszólás és a szavak használata, ezért mindig szükségük volt egy helyi kontakt személyre, aki segített a dalok hiteles fordításában és

az ekvádori, perui és bolíviai örökzöldek mellett a világtól elzárt kis falvakban gyűjtött dalok és különleges hangszerek is megszólalnak a koncertjeiken. A csapat kiemelt célja, hogy a lehető leghitelesebben visszaadják az eredeti dallamokat. Soha nem fordult elő, hogy saját zenei jelképzeléseiket is megvalósítsák egy-egy dal megszólaltatásakor. A Los Gringos együttes az elmúlt több mint három évtizedben komoly hatást gyakorolt a hazai világzenei szcénára, hűen közvetítve a dél-amerikai zenei kultúra gazdagságát és sokszínűségét.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Jó estét kívánok, megyünk tovább ebben az órában is a világzenékkel. Amaka Jaji Líbiából jön nem sokára, a Szahara mélyén nőtt fel, ahol népe már 1000 éve él. 2024-ben jelent meg első albuma, ez egy koncepcionális utazás, amely a hagyományos dallamokat a modern digitális eszközökkel, szintetizátorokkal és trap ritmusokkal ötvözi. Amaka Jaji Líbiából nem sokára tehát. Aztán egy norvégiai számi énekesnő és aktivista érkezik. Mari Boine. Ahogy mesélte egy interjúban, a számi nép ősi kultúrája, nyelve, zenéje évszázadokon át elnyomásban élt. Egykor tiltották az ősi dobok használatát, elégették őket, a dallamokat, a keresztény himnuszok és a popzene hangjai nyomták el. Most szeretné megmutatni kultúráját a világnak. Mari Boine Norvégiából érkezik, tehát norvégiai számi énekesnő és aktivista, ahogy említettem. Tettem már. És még Belgiumból is játszunk majd világzenét. A La Chiva Gantiva érkezik. Érdemes tehát velünk maradni a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal ebben az órában is.

Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A most következő előadó, a Maka Jadji debütáló albuma izgalmas fúziót hoz létre a Tuareg hagyományos muzsika és a modern zenei világ között. Az album címének jelentése igazság, és Amaka személyes utazásának zenei lenyomata, amely a spirituális zene és a digitális hangzásvilág keverékeként szólal meg. Amaka egy líbiai oázisvárosban nőtt fel. Fiatal korában nem érdekelte igazán saját kultúrája, a Tuareg hagyomány és a spirituális zene. Amikor azonban Tuniszba költözött, rájött, mennyire hiányzik neki mindaz, amit a szülőföldje és a Tuareg kultúra jelentett. Azóta zenei kísérletében benne van minden gyermekkori tapasztalata, az akkor hallott spirituális énekek és korai vallási zenei hatások. A karantén alatt formálódó album egy újfajta hangzást kínál, amely a Tuareg ritmusokat ötvözi modern elektronikus elemekkel. Különösen érdekes, hogy a lemezen a sivatagi élet és a globalizált nagyvilág közötti ellentétet mutatja be úgy, hogy mindeközben személyes élményeket idéz fel, például testvére temetésének spirituális dallamait. Amaka célja, hogy a Tuareg zene modern formában tovább éljen, és hírét vigye kultúrájának a nagyvilágban. Ő jön tehát, Amaka Jadji, itt a Dankó Rádióban, Líbiából. Ez a népek dalai világzenei válogatásunk.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Frankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Folytassuk Mari Boine norvégiai számiénekesnővel és aktivistával, aki 2024-es albumával az Alvával nyit új fejezetet életművében. A művész a 60-as éveiben járva ma már teljes önbizalommal tekint saját munkájára. Mari Boine gyermekkora a Norvégia északi részén húzódó Anárjuká folyó mellett telt, ahol családjával lazacot halászott, télen pedig az eljegesedett folyó melletti lovasúton játszadozott barátaival. Az Én gyönyörű folyóm mellett című dal ennek a tájnak és élménynek állít emléket, és az Alvá című albumon halva nem csoda, hogy könnyekig meghatja a hallgatót. Mostanra megtaláltam az otthonom, összeértem a saját hangommal, már tudom, mit jelent számomra a zeném, mit szeretnék vele elérni, és büszke vagyok arra, aki vagyok. A számi nép ősi kultúrája, nyelve, zenéje évszázadokon át elnyomásban élt. Egykor tiltották az ősi dobok használatát, elégették őket, a dallamokat a keresztény himnuszok és a popzene hangjai nyomták el. Boine saját dalai kezdetben a düh és a trauma hordozói voltak, amelyek a népe elleni bánásmód felfedezésekor születtek, majd a zene vált a gyógyírjává. Bátorságot merített abból, hogy újra használja a sámándobot, ezt az emberi szívveréshez oly közel álló hangszert. Ma szenvedélyesen őrzi a számi nyelv szépségét, amelynek finom, suttogó és madárszerű hangzása különleges atmoszférát teremt. Ugyanakkor időnként angolul is énekel, hogy népe tagjait is felébressze, rámutatva a saját nyelv fontosságára. Boine aktívan kiáll az őslakos kultúrák jogaiért és fennmaradásáért. Számára egyértelmű, hogy a nyelv és a hagyományos életforma csak akkor maradhat fenn, ha megőrizzük a természet és az ember közötti harmóniát. Ő jön tehát Norvégiából, Mari Boine a Dankó Rádióban. Ez a népek dalai, világzenei válogatásunk.

0: ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig.
1: I will not go down on the feast of Stephen. I will not sail away

Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai, világzenei magazinunk szól. A most következő kolumbiai illetőségű La Chivagantiva zenekarra bizonyíték rá, hogy egy kolumbiai egyetemista, majd a hozzájuk csatlakozott két belga, egy francia és egy vietnami zenész nagyon jó együttműködés, hiszen 2017-ben már harmadik nagy lemezüket jelentették meg, amelyet Brüsszelben rögzítettek, egy kolumbiai producer támogatásával. A fiatal lendület is meglátszik a fesztivál meghívások számán is, szinte már év végéig tele a naptárjuk. Úgy keverik a rockot, a szollal, a rappel és a latin ritmusokkal, mintha világéletükben ezt csinálták volna. 2011 óta turnéznak, bejárták már az egész világot, nem hiába. A fiatalos lelkesedés és a lelkiismeretes dalírás meghozta az eredményét. La Chivagantiva, ez szól itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

sose volt, csak a kezdet. Mit elvesztegettek egy almafa alatt, bűneink hanyatt. Semmi sose lett,

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Magyar világzene mindjárt a legelején. A Címbali Band felvételével indítjuk ezt az órát. Jó estét kívánok! A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Dankó Rádióban. Hamarosan pedig ismét magyar világzenével folytatjuk. A Felvidékről származik az a hölgy, aki jön. Belső indítatásból vezérelve kezdett el énekelni. Azt szereti a zenében, hogy gyógyító hatású. Egy gyönyörű felvétel jön tőle, Ima címmel. Méri Rebeka érkezik hamarosan, aztán pedig egy 97-es születésű mexikói énekesnő. Szülei lantművészek voltak. Szülővárosában néhány bárban kezdett el zenélni, majd egy egyetemi jazz programban folytatta. Silvana Estrada Mexikóból, tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban, ahol, ahogy ígértem, elsőként itt van most a Címbali Band.

0: true. This town was built by strangers.
1: Egy újabb korszak, tempó és stílusváltás következik a népek dalaiban, a Dankó Rádió világzenei magazinjában.

megszámlálom. Dankó Rádió, népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazin.

A hely közelében fekvő Somorján nevelkedett énekes bevallása szerint családjában ugyanis mindenki énekelt. 4 testvére, és ő maga is járt zeneiskolába. Komolyan a gimnáziumban kezdett el a népzene iránt érdeklődni, majd gyűjtött is népzenét, és még annak továbbadásában is segített. Úgy tartja, az első jelentős fellépése a Bíbor Piros Szép Rózsa népdal vetélkedőn volt, mert arra már tudatosan készült, és saját maga válogathatta ki azokat a dalokat, amelyeket előadott. Azt mondja, ekkor kinyílt a hangja, és ekkortól tudta vele kifejezni lelki állapotát is. Méri Rebeka a járványhelyzet alatt házi stúdiójában felvett dalaival lopta be magát az akkor otthon ülő zeneszeretők szívébe. A Világolj című lemezéről a címadó dal meghozta neki a népszerűségét. A Fehér Viktor és Sohajda Péter közreműködésével készült kislemez dalai népdal átdolgozások. Pontosabban olyan zoborvidéki Szent Ivánéji ritusénekek, amelyeket egykor a tűz körül énekelt a Nyitra környéki magyarság, ahonnan az énekes édesanyja is származik. Ő jön tehát Méri Rebeka és az Ima című felvétel itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Egy 97-es születésű mexikói énekesnő következik, Silvana Estrada, aki otthonról hozta a zene szeretetét, hiszen szülei lantművészek voltak. Szülővárosa Bárjaiban kezdte fellépéseit, majd egy egyetemi jazz programban folytatta. Apja révén fedezett fel egy különleges hangszert, amelynek neve Quattro, ez egy négy húrós hangszer. Jellemzően Venezuelában, Kolumbiában, Mexikóban és Puerto Ricóban használják. Az énekesnő az egyetemen találkozott Charlie Hunter amerikai muzsikussal, vele vette fel első lemezét egy kunyhóban. Silvana Estrada 2022-ben már megosztott Latin Grammy-t vehetett át a legjobb új előadó kategóriában. Amikor arról kérdezték, hogyan fogadta, hogy két jelölést is kapott a Grammy-re, azt mondta, váratlan volt és hihetetlen, mert nem számított rá, bár mindig is akarta. Mégsem tekintette a saját valósága részének, és soha nem készítene úgy albumot, hogy megfeleljen a Latin Grammy elvárásain. Silvana Estrada Mexikóból érkezik már is, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban. Kiel.

0: Te es que te quiero
1: ay. 180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

a Dankó Rádióban. Jövő héten pénteken a Los Gringos zenekar különleges koncertjét hallhatják, amely az Andok zenei örökségét mutatja be a magyar közönségnek. Ezt a zenei világot közelről megismerve, többek közt dél-amerikai útjaik során érezték meg igazán, milyen mély hatással van rájuk ennek a számunkra távoli világnak a kultúrája. A civilizációtól sokszor elzárt kis falvakban kutatták az eredeti andok hagyományos zenét és hangszereket. Ez komoly feladat volt, hiszen az andok zenéje a hangszerek gazdag repertoárját használja. A néhány centis pánsíptól a több mint egy méter hosszú fúvós hangszerekig. Ennek a hangszer repertoárnak a színpadi használata néha bizony komoly logisztikai feladatot jelentett számukra.

ünnepeken vettek részt, és igyekeznek a lehető legautentikusabb módon bemutatni azokat a hangszereket és zenei stílusokat, amelyek az adott eseményhez kapcsolódnak. Bár elismerik, nem mindig tudták 100%-osan ellenőrizni az általuk gyűjtött információkat, de mindig arra törekedtek, hogy a lehető leghitelesebbek legyenek. Bátran állíthatjuk tehát, hogy a zenekar munkássága nem csak zenei élmény, hanem kulturális misszió is. Az Andok zenéjének bemutatásával és megőrzésével hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a különleges zenei világ ismert legyen a magyar közönség számára is.

a Los Gringos koncertje jövő héten pénteken 23 órakor hallható itt a Dankó Rádióban. Ez

hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

tegnap sem ragyogott több csillag az égen. Nem járkáltak többen lenn

Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában.

0: Istenem nagy, éppen, éppen, éppen hozzám való vagy.
1: Dankó Rádió. Pécsett FM 104,6. A Magyar Zene Rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzenék.

is út, fel is út, nem nézek utánad. Tarthatsz tőlem szeretőt százat is, nem nézek utánad. Nem kell nékem ilyen sapodár, aki mindig másokjára vár. Akad nékem szeretőm igaz is, ki nem kacsint másra.

igaz is, ki nem kacsint másra. Húz a cigán a fülembe a nótám, mert elhagyott a rózsám, de azért nem dúsulok,

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Elküldöm a levelemet. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Dankó Rádió mai húscsak prímását, 1 órás zenei összeállításunkat László Imre, Félix János és Nádor Jóska hallgatójával kezdjük. Tolnai András énekel nekünk nem sokára, aki 2024-ben átvehette a Dankó Rádió magyar nótadíját, a művész úrnak pedig ifja Berki Béla zenekara játszik. Utána Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból Dóczi József egyik dalát halljuk. 100 forintos bankó volt a lajbizsebben. Csík Józsefnek majd Varga Jenő együttese játszik. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

rózsafa bólogat a kert közepén. Már is Cserkuti Sándor és Németh Gyula andalgójával folytatjuk. A 2021-es felvétel Bangó Marikával és Lendvai Csócsi József zenekarával készült. Aztán Jákó Vera hangjában gyönyörködhetünk, aki Bura Sándor és Szerdahelyi János csádásával érkezik. Ráérünk még, korán van hazamenni. Matusik Sándor, Szerettem már épp eleget című frissét pedig majd Budai Beatrix énekli, akinek Lakatos Miklós együttese játszik 2016-ból.

Érdi, Oroszlányi és Karcagi Dankó klubos felvételek következnek. Karcagon 2024. május 4-én vendégeskedtünk Tordai Zoltán zenekarával és többek között Várnai Adriennel. Hamarosan a művészektől a Csendesen csak csendesen című dalt hallgathatjuk. Előtte Kollár Katalin és idősebb Derzsi György dalol Kalapomra páros tubarózsát tettem. A Dorján Sándor andalgóját Johann János zenekara játsza. Szilágyi Sándortól és Berki Péter együttesétől pedig már is szól Budai Dénes és Szilágyi László hallgatója. Volt egyszer egy régi tavasz.

esküvőre szól a harang, sírva mégyel az oltár elé.

kedves hallgatóink, a Dankó Rádiót hallják még mindig, benne pedig Húscsak Prímásunk szól, a következő dalunk pedig egy Dóczy József szerzemény. Felednélek, felednélek. Huszár József következik, és Jónás Mátyás zenekara, akiket majd Kós János követ, valamint Ifjabb Sánta Ferenc együttese, Burka Sándor és Babusa Miklós dalával, bizony azzal a dallal, amely 2023-ban az év magyar nótája szavazásunkon bronzérmes lett. Ez lesz majd a Halljátok, cigányok!

0: szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csuda jó kedvet csináltok.
1: Itt a Bálban címmel Horváth Zoltán és Vitárius Imre írtak dalt. Nem sokára a Szentendrei Klárától és a 100 tagú Budapest cigányzenekar szólistáitól meg is hallgathatjuk. Aztán Lente Lajos fakad dalra, ő Leszler József és Segesdi László frissével érkezik. Szerettem egyet.
2: Itt a

0: szebb nóta, halad színhely azt a kis kését.
1: Valahol az ember mindig elhibázza. A rózsabokor a domboldalon, a faluban nincs több kislány, csak kettő, és repül a szán. Ezekkel a dalokkal folytatjuk, Mérti Nándor frissét majd. Bányai Márton énekli el, és ifjabb Sárközi Lajos játsza zenekarával. Radics Béla csárdását pedig Újvári Marikától, Buta Árpád Attilától és Balázs Tamás zenekarától hallgathatjuk meg egy 2025-ös felvételről, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Előtte a Duna Televízió egyik 2022-es felvételét hallgatjuk, ez Balázs Árpád egyik megzenésített Petőfi Sándor verse lesz, Rózsa Bokor a domboldalon. Hajnal Nikolettnek ifjabb Bergi Béla zenekara játszik, de még ezt megelőzően Fehér Sándorék muzsikálnak Solti Károly kíséreteként. 1983-ból szól Vas Gábor és Kellér Dezső dala, Valahol az ember mindig elhibázza.

0: oly könnyen lépre mén.
1: Aki a babáját igazán szereti, nem sokára Rezsnák Miklós énekli el a csárdást. Csenki Imre andalgója előtte Máté Jolántól és a BM Duna Művész Együttesének népi zenekarától szól. Cigány leány virágszál. Most pedig érkezik Karcagi János. Volt nekem egy fehér szárnyú bóbitás galambom.

jöjjön meg a jobbik eszem magának. Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik eszem magának. Ha nem szeret, azt is mondja meg, bánatomba beugrom a Dunába. Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik eszem magának. Ha nem szeret, azt is mondja meg, bánatomba beugrom a Dunába. Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobb

Kedves hallgatóink, a búcsú ideje érkezett el. Valamennyi kollégám nevében köszönöm mai figyelmüket is. Jó, hogy velünk tartottak, és remélem, hogy ezt önök is így gondolják. Maradjanak még a Dankó Rádióval, ha idejük és kedvük is engedi. Én most tehát búcsúzom, de Csóka Gyulai zenekara még játszik önöknek. Jön Sallai Misi dala, csak úgy mondom magának. Viszont hallásra, Morvai Noémit hall.

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvenőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.